0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

forget you. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloska félékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, ugye Harry Potter varázslat, az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloska félék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játszik.

0: igazi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt kire hagyjuk. És ez a dala, A Livi-ról, hát ezt nagyon szeretjük a 2026-os nyári fesztivál szezon.

most csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a rádió egy top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren és a 2025-ös nyár dala az Ordinary után pedig az idei nyári szezon egyik fesztivál himnusza, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Jönnek majd Balázsék is, 3-4-6 előtt egy kicsivel, és napközben folytatódnak a Rádió 1 konténerjátékok. A reggeli műsorban, napközben Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Minden részlet ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Az is, hogy milyen sok mindent lehet nyerni. Hát például van már a konténerben Cupra Ravel elektromos személyautó, egy hetes családi pihenés 4 fő részére a Balaton melletti Colpink Family Resortban, és bővül a lista folyamatosan. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, ezt hozom most az éjszakai műszakhoz.

a Rádió 1, még csak igazi mai sláger, megy most Joel kori barátunk, akivel, hát nem is olyan rég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon. 2024 volt ez a nem is olyan rég, telik múlik az idő, arról nyilatkozott nemrég, hogy a TikTok annyira átírta a játékszabályokat, hogy hogyan kell a zenét készíteni, hogy ahogy ő fogalmazott, ez olyan, mintha lottozna az ember, vagy bejön egy dal, vagy nem, vagy működik a formula, vagy nem. Hát ez a dal bejött, Joel kori és a Be Alright szól már is.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loi, David Puentes,

0: csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ talált, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió egy Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztusról már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a DJ producer, akinek védjegye lett a napszemüvege, bárhol is lépjen fel, nappal vagy éjszaka, zárt térben vagy szabad téren, Robin Schulz szinte sosem mutatkozik napszemüveg nélkül, és nem azért, mert nagyon érzékeny lenne a szeme, hanem alapvetően egy visszahúzódó srác. Better Times, ezt hozom most a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Clean Bandit, David Guetta és Emery az imént, a szakításos dal a Crybaby, hát akkor jöjjön egy összejövős. Alex Warren leírta dalban azt az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Akár 10%-kal is drágulhatnak a dohánytermékek. Nem sokára indul az iskolák új mozgás kihívása. Magyar alkotás is bejutott a Diák Oszkár döntőbe. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Drága lesz a füstölés, akár 10%-kal is drágulhatnak egyes dohánytermékek novembertől. A parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt elfogadta a dohánytermékek jövedéki adójának emelését is. A cigaretta adó terhe 9, a hevített dohányé 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal nő. A változás a fogyasztói árakban várhatóan 5-10%-os emelkedést jelenthet. Döntöttek tegnap arról is, hogy a 150 lóerő alatti dízelautó tulajdonosai decemberrel bezárólag havi 5000 forint támogatást kapnak. A képviselők 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el utóbbi előterjesztést. 2 tonnányi romlott vagy kétes eredetű élelmiszert szedtek le a polcokról és a pultokról a nyári ellenőrzéseken. A fogyasztóvédelem több mint 37 millió forint bírságot szabott ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket is vizsgált. Mindenről Eitmann Norbert sajtófőnök beszélt.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtők, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
2: Magyar alkotás is bejutott a Diák Oszkár döntőjébe. Díjat végül nem kapott Pető Zsófia kísérleti rövidfilmje, de az Inlands szerepelhetett az Amerikai Filmakadémia finalistái között. A filmes hallgatók legjobb munkáit elismerő Diák Oszkár díjakat idén először a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon adták át. A magyar alkotás különlegessége, hogy homok és paint on glass animációval készült. Az alkotó egy megvilágított üveglapon mozgatta a finom homok szemcséket, és alakította át a még nem kedves festék rétegeket. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszántúlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Pénteken több felhő lesz fölöttünk, és egyre több helyen van esély esőre, záporra, az ország déli felén zivatarra is. Jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban így délelőtt 11 és délután 3 óra között Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Előtt egy kicsivel Best On, aztán pedig élőben a stúdióból, és náluk lesznek ma konténerjátékok, illetve az első játékok természetesen a reggeli műsorban lesznek, aztán Atisnál, Juhász Gergőnél. Én szurkolok mindenkinek így ismeretlenül is, hogy mi minden van a Rádió 1 konténerben, ez ott van a weboldalunkon, a radio1.hu, és ez még nem a teljes lista, folyamatosan bővül. Amit pedig most hozok, vidámon fütyűrészös Ray Dalton barátunk és a Do It Again, nagyon-nagyon szeretjük még mindig.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosan

0: időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák MI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan MI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: leszek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.
1: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
3: Úgy döntöttem, hogyha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
4: Jaj, de jó.
3: Ez milyen jó.
4: És nem szól a főnököd?
3: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy. Elengedi, és azt mondja, hogy rendben van. Ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem? Júlva. Hiszen kész. Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
5: beszéljünk
3: akarok.
5: Beszéljünk erről. Beszéljünk ez a hétköznapi apró lázadásokról, ez amiket nincs. Magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
3: De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak. Mert
5: hozzászokunk a préshez.
3: Igen, hozzászoksz.
4: De az elején a prést senki nem kívánja.
5: Nem, és úgyhogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
4: Na, de mégis a préssel kapcsolatban. Hiszen, ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
5: És nem lehet
4: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
5: Hát de ez a hozzászokás, az magadat szoktad hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most azért összes területén csak megfelelni tudsz.
3: Igen, hogy csak az van, hogy megfelelsz. Vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
4: Na jó, de ha csak az
3: munkaerőként, lenne. Vagy munkavállalóként szintén.
4: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
5: De hogy nem mindenből a... kéne kicsit csekkolni, kicsit. Csak annyit kell kicsekkolni, nevegy egyébként, hogy kicsekkoltál.
3: Igen.
4: De a gyereket sír egy órája.
5: Gondolod, hogy a sebészek a hasi műtét közben nem szoktak rágyűjteni? De rá szoktak, hogy csak kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel a...
4: Szép példa.
5: Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
4: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
3: Hát, a munkahelyeden tudsz egy kicsit kicsekkolni, talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
5: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a Megint Malcolm című sorot. Nem a Malcolm volt, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek. Vagy Malcolm, mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
4: És nem vették
5: észre. Nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
4: Mit csinált közben?
5: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidán Parkba, elment hotdogevő versenyre, ami az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
3: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez.
4: Járna
3: és
4: ez
3: mennyire járna ez, igen. De itt van például Tibi, azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből egy rohansz
5: az
3: óviba.
5: Az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
3: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
4: Semmi. Ja, az ég egyat a világot. Amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
3: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ezzel sokszor hajtjuk mi rabigába a fejünket. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Ez egy jó mondás.
4: A való életedben meg szinte csak ilyen van, ugye? De a melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
3: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit
4: szeretsz.
5: Igen,
4: persze.
5: Igen, az nem tud teljesen menni.
4: Az egy jó.
3: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Ez nagyon szép.
4: Nem, ez sajnos ez nem szép.
3: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
4: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
3: Igen.
4: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó, van már jó, ez nekem nem válok-e. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
3: rosszabb. Legnagyobb
5: akkor 40 évesen így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok.
4: De és azt is csinálja. Hogy az
5: abszolút,
4: is
5: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stresszbetegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ meg pont afelé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 évvel ezelőtt nem fizettek meg.
3: Igen.
4: Legyen vágyad és merd megélni.
3: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
4: Na. 49.
3: Hát oké, mekkorák még... a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél az 2 éve... Nem úgy értem, mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolom, hogy 49-es anyuka, és van egy 16, meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sajnsz, hogy ott helyre tedd magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
4: De
3: minden örömével együtt, de amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe.
4: De szerintem a közbe is kell tartani magad.
3: Nyilván kell, tehát a szülői élet szerintem se arról, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét, a gyereknevelést, és teljesen általánstalanodnak.
4: De várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
3: Hát akkor ott van még élete értelme.
5: Látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye tehát, hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni, tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor
3: majd... Pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevelés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad. Vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
5: Nagyon, nagyon, nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, mások szó használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincsen szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg az, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
3: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarú jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországban, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
5: Irán?
4: Hát,
3: az igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még az sem baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
4: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
3: Hát, na ez igen, na ez kemény.
5: Ezt én értem. Na a lényeg, hogy
4: amúgy az érdekes.
5: Hogyha nagyon, ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. A valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
3: 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Férjem jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökké nem minden áron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
5: sokszor
3: szépen.
5: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókuszkét és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észreveszed, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, nem értem, amit mondok.
4: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Mm-hmm. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk. De tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellen példa van, de jó dolog.
3: Itt a kérdés inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell-e rántanod. Tehát ott van egy pár, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
4: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, figyelj, nem tudunk egy
3: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
5: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatása nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
4: Akkor mi jön?
5: Hogy akkor a fenékbe rúgat. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondja, jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy mennyire a terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van a legkevésbé szükséged, hogy ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
4: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
5: De ez nem kell lesöpörni.
4: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
5: Nem. Tehát ez szélsőséges. Tehát azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikáján a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyet.
4: És akkor
5: más emberek jönnek az életembe, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tév, és akkor ezek az apró változtatások amúgy, ezek tök nagy dolgokat tudnak, hogy mondjam,
3: transformálni, igen. 33-as éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozok, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
4: Nem tudod? Lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb, szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor... Legalább léptél.
5: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
4: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
5: Igen, igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon túl.
4: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
5: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak, még munkás sem változtat, maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát, hogy azért azt szerintem...
3: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
4: 33-os.
3: Igen.
4: Igen, és a kecske vidám állat.
3: Igen. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőr. Nek életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
5: Szeretem.
3: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért. Hát, ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
5: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
3: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
5: Plusz, van esély. Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket, ennél semmi nem nehezem. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az OK és vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, hogy nem kell mindent beszélni.
3: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában. De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
5: És sátán 45, még lehetsz.
3: Sátán még lehetsz, és 45-50 évesen kell újra definiálnod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
5: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
3: 20 éve vagyok vasutas, mi ez a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni ki.
4: Ez se átlagos.
3: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet valami, hát nem.
4: Papír csak legyen.
3: Te még csak 58, 74, hát itt most van pár év, azt valahogy kibekkeled, utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni. Ez a klasszikus mondat, igen.
5: A babettá érdekel.
4: Nem, hát ne vegyél többet már, az világ összes babettáját megvetted.
5: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazigum is. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
3: A híres rakamazigum is. Tényleg. A jó képű.
4: Ja, igen, a
5: Premium
4: kandúr. Illetve írt a Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, megkezdődött a végzősök pályaorientációs vizsgálata, idén is megrendezik a sportág és hangszerválasztót, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 9 évre választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem voks született. A Fidesz és a KDNP frakciója nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók már le is tették esküjüket. A megbízatás időtartamát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette a korábbi 12 évről 9-re. Ellenszavazat nélkül döntött a parlament az állambiztonsági mód feltárásának részleteiről. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot. Korábban már döntöttek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, most a végrehajtás részleteit szabályozták. Mintegy 67.000 nyolcadikos kaphat segítséget ahhoz, hogy milyen irányban tanuljon tovább. Megkezdődött a végzős általános iskolások kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-éig várhatóan 2400 intézmény diákjai vesznek részt a mérésben. A vizsgálatból képet kaphatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, gyengeségeikről, valamint arról is, milyen ágazatok és szakmák állhatnak hozzájuk közel. Egész gyorsan átálltak a vállalkozások a NAV új digitális nyugta rendszerére. A kezdeti tapasztalatok szerint zökkenőmentesen indult az új nyugta adatszolgáltatás. Mindenről Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője beszél.
2: Az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20.000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget. 424.000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap az osztályoké, a szombat pedig várhatóan családi fesztivál lesz. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszán túlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: A 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és 71-es kilométerek között.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk 6 óra után 17 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, jó reggelt.
2: Hello
1: Juliska.
2: Jó reggelt
1: mindenkinek. Megérkeztél Báriból?
2: Meg.
1: Milyen tenne... volt?
2: Isteni.
1: Srácok, volt?
2: Ez a hely, ez visszamenős.
1: Tényleg?
2: Nem is gondoltam, mindenki mondta, aki már volt ott, hogy ez mennyire jó lesz, de ezt nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire. Él a város, tele van fiatallal, tényleg kicsit olyan érzésünk volt, mint a világ.
3: Ott? Igen.
2: Semmit.
1: Feri mondta, hogy jó, tehát hogy te voltál ott.
3: Én majd háromszor vagy négy.
1: Annyira visszamenős?
3: Mi nagyon sokszor, meg a környéket is érdemes megnézni, úgyhogy Júlcsát is berángattuk ebbe a dologba.
2: Nagyon zsizseg. Úgyhogy tényleg rengeteg fiatallal, iszonyatosan jó ételekkel, italokkal, baromi olcsó.
1: Magyarok?
2: Nem nagyon találkoztunk velük. Voltak egyébként, és sőt, olyan is volt, aki odajött, meg köszönt, meg tök helyesek voltak, cukik, de hogy így sokkal tisztább, sokkal modernebb a kisváros, mint ahogy gondoltam, és egyébként elmentünk ott a környéken, vettünk ilyen Get Your Guard jegyet, úgyhogy elmentünk Polignano-ba, Alberobello-ba és Monopoly-ba.
1: Monopoly, kapitali Monopoly. Nagyon szerettem.
2: Csodálatosan szép volt. Nagyon-nagyon éltük. Hát a szállásfoglalásunkat természetesen meg itt volt.
3: Én azt nem tavaszt a kép, nagyon... gyerekek, hogy vannak ilyen pecsétek az emberen, azt... érted?
1: Hát igen.
3: Amit sose tud magáról levakarni.
1: Igen, ha picit költesz rá, akkor nem.
2: Nem, itt most
1: megint nem tudtuk. Csak láttuk egy fotót, ami éppen úgy volt megcsinálva.
3: Itt nem lehetett
1: volt a bookingon a szálloda? Hányas volt a bookingon a
2: szálloda? 9,2-es.
1: Az becsapós, azt adom, az lehet jó is akár. A 9,2 az nem rossz.
3: Hogy nincs egy kép.
1: Na mi volt? De mi volt? Igen, nem volt kép, vagy megint mit csináltál? Nem,
2: megmutatom, várjál, hogy nézett ki a kilátás, várjál.
1: Atya Isten.
2: Szóval az a lényeg, hogy mi így élünk, mi egy utcára néző teraszos szállást foglaltunk, de valahogy ez így elkavarodott, úgyhogy ebből lett egy udvari.
1: Úristen, egy klímára néző, egy tűzfalra, és egy belső udvara egy panellakásban.
2: De figyelj ide, akkor, amikor megláttuk, beléptünk, így felmértük a szobát.
1: De mi ez? Ez egy lakás?
2: Nem,
1: Airbnb?
2: Nem Airbnb volt, hanem ezt a bookingon találtuk ezt a szállást, és egy olyan szállásadó adta ki, aki több apartman üzemeltet ebben az épületben.
1: Aha.
2: És eredetileg a mi szállásunk az egy utcára néző teraszos, ilyen nagyon klassz kis szállás lett volna.
3: Jó, és mi történt a foglalás és az elfoglalás között?
2: Elfoglaltuk, azt hittük, hogy kilépünk a teraszra, de aztán kiderült, hogy az egy nincs. Ablak, aminek egyébként leszakadt a redőnye, tehát mi csak fel se tudtuk húzni, de nem volt ezzel problémánk, és akkor írtunk a szállásadónak, hogy itt valami tévedés van, mert hogy más szállást foglaltunk, és mondta a hapsi, hogy hát elnézést kérnek, hogy valami tévedés történt, de hogy másnap át tudunk csekkolni a másik apartmanban, mert mi 3 éjszakát töltöttünk ott, én mondtam, én nem költözöm ide oda, mi a
1: fasznak. Persze, hát nehogy aztán
3: nehogy
1: nem
3: jó
1: kell.
3: Legyen.
1: Nem, de persze, ez jár nekem, ezt érdemlem.
3: Nehogy már legyen egy erkélyem, érted, egy kilátásom.
1: Persze, jó, ez nekem is elnézést kérek, hogy élek, és, ne, és fel se hívjuk az apartman vezetőt, nehogy zavarjuk. Hagyja, bírom, jó ez így, jó, ez ide van hány.
3: Igaz, hogy dupla pénzt fizettünk érte, hogy legyen kilátásos erkély, de nem baj.
1: Írjunk még egy bocsátkérő levelet, hogy itt voltunk, takarítsunk ki, mielőtt eljövünk, és szereljük meg a redőny, nehogy baj legyen, hogy esetleg nem jó a redőny.
2: Figyelj, este 11 előtt nem értünk haza, beestünk az ágyba, és aludtunk, hogy én aztán totál letoltam, hogy hogy, ahol alszom.
3: De hogy reggel értem,
1: és kaptatok refundot? Adtak vissza valamit?
2: Valamit egyébként mondott a hapsi, úgyhogy azt majd lehet, hogy intézzük, egyébként azt is letoljam.
3: Majd jön az, tudod.
2: De viszont zseniális helyen volt. Tehát ott volt mindennek a közepén, minden tőlünk 10 percre volt. Úgyhogy engem ez nem különösebben zavar. Ez
1: nem, hát persze.
2: De ezt tudjátok.
1: Ezt azt tudjuk, igen.
3: De hogy lehetett volna úgyis mindennek a közepén jó helyen, hogy reggel fölkelsz, a kis neglizsétbe kilibbensz érted az erkélyre, és látod a fölkelő nap sugarai megnyalják a testedet.
2: Megnyaltam más.
3: De nézzük. Jó, az oké.
2: De nézzük a dolgok jó oldalát, tehát tök csöndes volt a szoba.
3: Csak a légkondicionáló.
2: Az egyébként rohadt. Az csattogott, mint az állat, de nem baj. De nem, szóval semmit sem vett el az egész út értékéből, úgyhogy óriási, óriási jó volt, úgyhogy most már ki is néztük, hogy majd legközelebb, amikor visszamegyünk, akkor mik lesznek azok a kis városkák, amiket még meg akarunk nézni.
1: Akkor ez ilyen autóbérlős, vagy tömegközlekedős, vagy autóval is lehet venni?
2: Vonatos.
3: Olaszország déli részén nem egy optimális az autózás, lehet egyébként, még vonatos mi csináltuk, de ott az annyira így egy sorba vannak a városok, tudod, ez a Polignano Mare, meg a Monopoly, hogy gyakorlatilag, ja, és képzeld, de ezek rendesen jönnek, vagy legalábbis nekünk rendesen jöttek.
1: Nekünk a magyar szemmel pontosan.
3: Igen, hogy ki volt írva, hogy 8-21, akkor jött. Aha. Tök érdekes, mert azt gondolnád, hogy az olasz zsiványok, érted, nem nagyon foglalkoznak ezzel, semmi.
1: Ez nem vagyunk hozzászokva. Nem. Igen.
2: Meg az a helyzet, hogy mi letöltöttük annó, szerintem Isztambulban még ezt a Get Your Guide-ot, és ugye azoknak vannak ilyen szervezett programjaik. Aha. Egy nap alatt gyakorlatilag végigvisznek buszra, felszállsz, leszállsz, következő időpont.
1: Itt csak megszívtam a Get Your Guide. Aha, nagyon drága, nagyon aljas programokat ítélnek, nem az van, amit ígérnek, az figyelj, az a legéletveszélyesebb lehúzás. Igen, az olyan, mint a Viagogo a koncertfoglalás. Ha jó volt, akkor oké.
2: Nekünk ebből háromból háromszor működött.
1: 10-ből 8-szor engem. Vagy átvágott, vagy nem az volt, vagy lehúzott, vagy drágában adta. Az egy genyó oldal.
2: Nem lehet, hogy rossz buszra szálltál?
1: Nem. Ilyen mindenféle jegyeket vettünk meg, hogy fastpassod van ilyen múzeumban, meg ilyen bejárathoz, meg akkor soron kívül nézve soha sehol nem fogadták el, soha sehol nem értették, hogy miért ez a jegyünk, és ez ide nem jó. Az nagyon genyó egy dolog, az a Get Your Guide.
3: Mennyit fizettél ezért a három állomásos túráért?
2: Hát a kettőnknek volt, azt hiszem majdnem 40 000 forint.
3: Aha, tehát 100 euró körül.
2: Hát, igen.
1: Horror.
3: 100 euró körül volt, egy darab vonatjegy, azt hiszem 2 euró.
2: Köszönöm, doktor úr, én nem is erről van szó.
1: Genyók, nagyon genyók. Őrületesen túlárazzák. És a múzeum, oda mész, és rájössz, hogy a múzeum belépő nincs sor, és a múzeum belépő 5 euró, ő elad kettőtöknek 80 euróért egy fastpassos múzeumjegyet, úgyhogy nincsen fastpass, nincsen sor, és 5 euró a múzeumba belépő. A Get Your Guide az egy írdatlan nagy lehúzás. Akkor mondom, lehet, hogy pont bevált. Okay. Én nekem arra a rossz tapasztalataim vannak, de aztán lehet, hogy van, amikor működik.
2: Igen, ha most lett volna akkor egyébként semmi probléma. Megveszem reggel a vonatjegyet, felszállunk, oda megyünk, visszajövünk.
1: Igen, ez így összerakja a csomagba.
2: Egy szombat vasárnapunk volt.
1: Igen.
2: Szombaton Bariban sétálgatunk egész nap, vasárnap pedig elmentünk erre a kis túrára, úgyhogy ez így teljesen jó volt. Hétfőn pedig jöttünk vissza, tehát akkor már azért annyira nem fér semmi.
1: Ja, de jó, hogy jó. Idő jó?
2: Nagyon. 27-28 fok volt. Szikrázó napsütés. Hát a tengerben nem fürödtünk, de nem azért, mert hideg volt, hanem mert egész egyszerűen Bari környékén azért, tehát nagyon ki kell menni a városból ahhoz, hogy ott fürödni tudjál, de nem, most ezért nem ment.
1: Aha.
3: Italok, jók voltak?
2: Hát italok, azok nagyon jók
1: voltak. Mi volt? Mit, nekik van valami?
3: Szerinted, Julina, minden.
1: Mindenük van?
2: Nagyon sok, és nagyon-nagyon olcsó. Tehát, hogy ilyen öt, sőt, olyan helyet is találtunk, ahol 3 euró volt az operol, én nem is értem, hogy azt hogy hozzák ki, de ilyen 5 eurók is. És mondom, tehát ami a legmegdöbbentőbb az egészben az, hogy rá is kerestünk, azt hittük, hogy valami milyen érettségi, vagy nem is tudom milyen, mintha mindenki oda, az összes kamasz ilyen 18 és 22 év közötti fiatal oda ment volna bulizni. Iszonyatosan fiatalok, nagyon-nagyon élnek, nagyon jó buliznak, nagyon csinosak, tehát olyan lányok és olyan fiúk voltak, hogy...
1: Ez kicsúszott? Minden? Mi már tudjuk, most már más is, nem érdekes?
2: De tudod, csak így áldunk, így a
1: olyan lányok, de olyan csihájs
2: ez a fordulj el, mert ezt még büntetik, tehát, hogy csinosak, kedvesek, mosolygósak, elegánsak, a nők is, a férfiak is, mindenkit is így állsz, és így mozizol, kiülsz két aperollal, és így ülsz másfél órán keresztül egy
3: teraszon, és nagyon egyébként az olaszok most pont egy csomó ilyen, tudod, vannak ilyen TikTok okosságok, meg Insta okosságok, hogy mit, honnan mit kéne átvenni, és hogy az olaszokban ez az egyik zseniális dolog, amit most a Juli mond, hogy kiülsz, és nézel.
2: Mozi.
1: Igen,
3: és ez program, és ez az ő életének jó. Hogy kiülsz egy másfél eurós presszóval, vagy egy 5 eurós aperollal a térre, és nézel. És a boldog. És meg megvan. Tehát nem kell mindig a izé, nem kell mindig a nagy termék. Engedjük meg magunknak azt, hogy kiülünk, és nézünk.
1: Ezt ők nagyon-nagyon szeretik, igen.
2: Ezek a... És aztán tovább állsz, és valahol megiszol egy jó kávét, aztán utána megiszol valahol, megeszel egy jó pizzát. Úristen, egy tésztát már régettem. Nagyon jók voltak.
1: De jó.
2: Na. Úgyhogy ez bejött. Bejött, srácok.
1: Akkor jó volt ez a
3: lényeg. Akkor egy darabig a fenekeden maradsz.
2: A túrót.
3: A túrót. Van terv rá.
2: Már meg is van a következő.
1: Igen, meg van a kövi?
2: Igen.
1: Jó, van, mi tartottuk a frontot, dolgoztunk, szerkesztett, tünetről nyilván megcsinált minden.
3: Dolgozgattunk, úgyhogy hagyja csak.
2: Köszönöm, nagyon kedves.
1: Igen, megoldottuk a dolgokat, és akkor belevágunk gyerekek ebbe a szerdába. Már szerda?
3: Bizony, elrohant ez a hét, és még csak egy Olaszország, hogy írtak egy csomóan, hogy most viszont ők ragadtak Catania.

0: megmondani. Na jól van. Oké, gyerekek, akkor nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatók. Tegnap, igen, a tegnapi adás, a sokaknak erőt adott, látjuk a visszajelzéseket, a tegnapi belenyugvós, kiégéses megszólás, vagy háromszor visszahallgattam, van még hol önreflexió gyakorolom. Köszi srácok, tök jó vagytok, másláb. Attika küldte nekünk, igen, tegnap héttől volt egy kicsit egy ilyen komolyabb témánk, a tegnapi önszabotáló témát lezárva, aki sír, de nem tesz ellenére, annak még nem fáj eléggé, milyen szép.
1: Önszabotáló
0: mondatok van neki, ja. Kérem szépen. Zugló, Kerepesi utcán milyen jut kereszteződésnél, már most korán reggel baleset. És csak egy mondat Szoboszlairól, Kirát taggóját.
1: Ó, én még csak olvastam, nem mertem meg. Jó volt.
0: Gyerekek, ezt el kell ismerni. Angol liga, azt hiszem talán a Hotspur, de nem vagyok ebben annyira élen. De figyelj, olyan gólt lőtt kapásból, hogy azt mondtad, hogy na jó, van azért ez a srác. Ez,
1: csak tud mi?
0: Ez tud, lőjön sok ilyet, úgyhogy gratulálunk neki, meg kell ünnepelni. Ez egy nagy dolog, na, gyönyörű gólt lőtt, tényleg. Ezt azt mondta, hogy erre nem lehet belekötni. Kapásból megkapta, 18-20-22, paf, bevágta, brutál, néztem, mondom, a minden segít neki.
2: Itt van.
0: Jó formában van ez a szobor, még viszi a Liverpoolt a hátán, mert hogy a Liverpool azért annyira nincs jó formában, de hogy...
1: A magyar válogatottat is vigye a hátán.
0: Vigye
1: a hátán. Most írdette a kereket a főnök.
0: Bizony, meccsek lesznek.
1: De jók vagyunk megint. Meccsek lesznek, van keret.
2: Nézitek?
0: Figyelj, a válogatott meccset, a válogatott meccset megnézem. Igen, Észak-Írországgal játszunk, Ukrajnával játszunk, ilyen meccseink lesznek. Ezeket azért úgy nagyjából vágom egyébként, úgyhogy, ja. Magyarország, Ukrajna, szeptember 25.
1: Na tessék.
0: Na látod, ilyen is. Ilyen is van.
2: Nem láttam, és nem is látom sehol. Felmegyek az nem nincsen
1: benne.
0: Ez még innen, most ezt nem hozzák hírben. Tehát ez most
1: de hírben már van, már melyik hírben... a bombagól?
2: Aha, igen.
1: A bombagól az már hírben van.
2: Az hát van, azért csak magát a gólt nem látom sehol. De majd biztos.
0: 27 méter, gyerekek, 27 méter. Aha.
1: De jó, hogy nem én álltam, azt nem is látom.
0: Hogy mondják ezt a csapatot, aki ellen lőtte? Hogy milyen mi, rosszul mondtam nem, de mondja meg valaki.
1: Tottenham.
0: De nem a Tottenham, vagy a Tottenham ellen lőtte?
1: Azt írja. Hát, az újság azt írja.
0: Ja.
2: Tottenham.
0: Na, Tottenham, igen.
1: Hát, de ha nem, akkor valamelyik másik, nyugi.
2: Aha. Meg úgyis megmondja.
0: Tottenham Hotspur. Ja, jó, én Hotspur mondtam. Ja, de akkor Tottenham. Tudjátok úgyis, és mit okoskodtok? Úgyis tudjátok, Kate, miről beszélek. Most nem kell itt tenizélni, túl gondolni a szertet, hát.
1: Jó, mert egy
0: Manchester United-nél azt mondom, hogy United. Mindenki tudja, hogy a Manchester-ről van szó. Most mit is értek? Komolyan mondom, nem is értem. Volt az 30 méter is jó, mint a horgászok, persze.
1: Volt az 38 is. Nem is 50.
2: Nem is volt a stadionban.
0: Spurs. Na jó van. Kisvárda, ez a lényeg. Kisvárda. Oké, gyerekek. Itt vagyunk akkor. Jó. Spurs. Köszönöm szépen. Spurs. Nem. Minden magyarul mondunk. Nem, a Spurs. Persze, a Spurs. Spurs. Hagyjatok már. Hát a vaze is vaze. Nem? Tehát senki nem mondja egy világon. Spurs. Jó. Spurs. Spurs. Spurs. Az így kell. Fél itt van, gyerekek. Itt ez a helyzet. És
2: nálatok?
0: Itt van. Már mennünk is kell. Jelentkezzetek játékra, jó? És akkor jövünk mindjárt. Rögtön a hírek után.
3: Balázsék hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: Van. Minden pillanat számít.
9: Van.
10: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi bagány.

0: 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Akár 10%-kal is drágulhatnak a dohánytermékek. Megkezdődött a végzősök pályaorientációs vizsgálata. Átalakuló rendszer jön a szakképzési centrumokban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átalakul az irányítási rendszer a szakképzési centrumokban. A kancellári munkakört kivezetik, az intézmények irányítását a főigazgatók veszik át. A kormány az intézkedéstől megtakarítást vár, mivel kevesebb lesz a felső vezető. Akár 10%-kal is drágulhatnak egyes dohánytermékek novembertől. A parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt elfogadta a dohánytermékek jövedéki adójának emelését is. A cigaretta adó terhe 9, a hevített dohányé 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal nő. A változás a fogyasztói árakban várhatóan 5-10%-os emelkedést jelenthet. Döntöttek tegnap arról is, hogy a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai decemberrel bezárólag havi 5000 forint támogatást kapnak. A képviselők 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el utóbbi előterjesztést. Több sportágat és hangszert is kipróbálhatnak a gyerekek a hétvégén Budapesten. Pénteken és szombaton rendezik a budapesti sportág és hangszer választót. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok. Pénteken főként iskolai osztályokat várnak, szombaton pedig családi fesztivállá alakul a program. Mindenről Puporka Jenő művészeti vezető beszélt.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Napi 8000 lépés a cél az iskolák új 77 napos mozgás kihívásában. Jövő hétfőn ismét elindul a Millió lépés az iskoládért program. A napi 8 motto arra ösztönzi a résztvevőket, hogy naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz a Millió lépés applikáción keresztül lehet csatlakozni. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszántúlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csillagfészig a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, időjárásunk.
2: Egyszerűen nagyszerű.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Reggel, rohadt hideg napközben. Milyen 28 fok volt tegnap?
1: Igen. Ám a motorra jöttem volna, csak nem érek oda a suliba a gyerekért, és nem tudom leváltani a motort kocsira, de ma én is motoroztam volna, mert olyan dolgaim vannak, hogy tök jó lenne. Motorral menni nem sikerült, nem baj. Jön a jó idő, gyerekek, hétvégén 25 fokok, 24 fokok, úgyhogy itt az indián nyár, ezt vártuk. Jó lesz ez. Adó 1%-ából mennyit kaptok, kérdezi Barnabás. Most már értem Gulyás Marcit, miből csinálja a penész neki villát. 577 millió az 1%-ból. Nagyon igen, most jött ki, hogy ki mennyit kapott. Telex és a Partizán kapta ugye a legtöbbet az adó 1%-ából, úgyhogy nagyon hálásak lehetnek nektek, drága hallgatók. Mert a civil közhasznú alapítványok valami 20 vagy 21 milliárd forintot kaptak. Tökre megérdemlik, ugye ez 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásból.
2: De azért csendesen teszem hozzá, hogy még mindig a feleben marad. Tehát még mi...
1: Vagy nem szól a nap, hogy ki kell utána. Azt annyit utalnak, amit akarnak. Most gondolj bele. Ki ellenőrzi őket?
2: Digitálisan eladott be, most már nincs.
1: Ráláttál valaha arra valaki? Érted?
2: Ez nem szép dolog. Ez csak egy mondom, kiváló csak... szervezet, na. Mit tanna?
1: Én most nem általánosan kérdezve, nem látod. Tehát, hogy tudjuk, hogy ez ennyi. Hát adunk neked 500 milliót, jött 800, akkor érezzük, mint az érdeklődés, itt van 500. Hát azért a NAV azért az leginkább azért, hogy a költségvetést védje és támogassa. Nem feltételezem, hogy elhallgatják, csak mondom. De az
4: jut is marad is.
1: Jut is marad is, igen.
4: Ti a könyvelőtökre bízzátok, vagy megvan? Hogy
2: meg, hát.
1: Nekem is megvan.
2: Én lámpásozom, persze.
1: Igen.
2: Szerintem mindenkinek kéne erről rendelkezni, tehát nem egy agysebészet, mert 8 kattintás körülbelül egyébként, tehát te magad is meg tudsz csinálni, nem kell hozzá könyvelő, úgyhogy jövőre hajrá mindenkinek, persze.
4: Betesdának adtam idén.
1: Igen? Az jó. Az, reméljük, hogy jó helyre megy. Rendszer kritikus tartam előállításért alapítvány, ez a Partizán. Igen.
4: Most mit kritizálnak?
1: Na, de most is legyenek most akkor rendszerkritikusok. 576 millió. Aha, Telex 543 millió, azt a minden mi. Országos mentőszolgálat, gyerekek, oda nézzetek. 441 jó, milliót kapott. Aha. 100 millió forintot meghaladó támogatást kapó szervezetek, egészségügyi és állati jóléti alapítvány is szerepel, Henypál kórház, Betesda kórház, itt vagy, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Oltatlom Karitatív Egyesület, Független Újságírók Alapítványa,
4: Független Újságírók Alapítványa, ők is kaptak.
1: 124 millió forintot csengettek nekik. A betyár mindenségét neki.
4: És azt hogy osztják szét?
1: Ja, szóval, hogy itt van azért itt, kérem szépen, lóvém, amit elutaltunk, majd 2 millió állampolgár küld el a gubát.
4: Hát akkor bemarad.
1: 2.800.000 adózó ajánlotta fel civil szervezetek a személyi jövedelem adója 1%-át. Azért az bemaradt, sok bemaradt. Igen, sok, ja. Így van. Úgyhogy...
4: Na, tegnap egyébként megérkezett a telefonhívás, srácok.
1: Na.
4: A jó Isten sem megment minket a kaszinózástól.
1: A kaszinózástól engem a lovi keresett, úgyhogy akkor mindenhonnan jönnek igen. Most nekünk meghívások.
4: Igen, és most októberben lesz egy új kaszinó, megnyitó, és a megnyitó estére
1: aha. És kinek a milyen kaszinó az, hogy kinyitja?
2: Most mi a divat?
1: Kiveszi ki az osztalékot, ha olyan nem megyek.
4: Sophistic. És október 7-én lesz, és ez egy ilyen nagyon-nagyon exkluzív parti lesz.
1: Nekünk nem ez kell. Nem megyünk nincoskodni vörösszőnyeg nemessel.
4: Hát az legcsillogóbb éjszakáján idézzük fel együtt a nagy Gatsby éjszakát, hangulatát,
2: oda
4: ki kellene öltözni, de ha nem akarunk kiöltözni, azt mondták, hogy most már nem kell, hogy egy héttel előre szóljunk, csak szóljunk és menjünk.
1: Az lesz, ez lesz.
2: Jó, várja, a legfontosabb kérdés, hogy a voucherünk érvényes-e.
4: Abszolút érvényes, igen, megvan a Golden Ticket, úgyhogy mehetünk.
1: Na, ezt már szeretem.
2: Golden Ticket
1: és Casino Voucher, ezt már szeretem, de nem megyünk pucoskodni, mondom nekünk. Nagyon köszönjük, Big No, de valamikor elmegyünk majd közösen egy sima szürke keddestén, amikor...
5: De a lóvit azt én intézem.
1: Igen, jó, mert nekem megírt a Kincsen Park, várjá. Hát
2: személyesen? Maga Kincsem úr?
1: Maga Kincsem úr rám írt, várjá, csak lenyaltam a mézet a telefonomról. Mondom én neked, hát mondom én, hát bemond a Petinek, hogy ki írt nekem, vagy
4: ott,
1: nekünk.
4: Ott is van, hogy...
1: A Kincsen Park, személyesen a Kincsen Park, vagy így hívja magát. Érted? Tehát Lajos egyébként, de ő a Kincsen Park.
4: Kincsen Park, kukac Kincsen Park.
1: Ránézek én a profiljára, várjál. Nem, ez nagyon Kincsen Parknak tűnik. Az 150 lóversenypálya Budapesten. Kincsen Park, sport és szabadidő.
2: Wow.
1: 7400.
6: Maga
1: a park írt rám, igen.
6: És ki írta alá?
4: Egy jó profilfotó.
1: Azt mondja, hogy Jónás, vagy Ráró.
4: Egy kockacukor.
1: Nem írta alá. Ügető szilveszterre akarnak. Megkívülhetően ide van. Hosszú évek, szívesen vállod a felkérés, jelez vissza. Ja, várjál, meg is mennem, ez ráadásul ilyen futam. Hírességek futama.
6: Ja, hogy téged fölkértek hajtani, más, drága. Téged hajtani kértek.
1: Meg kellett volna olvastom, de nem olvasom.
6: Az első szilveszteri futamba hajtsál. Uh-huh.
1: Az a baj, az első egy másodpercben eldől, hogy tovább olvasom, és nem. És tegnap nem volt időm tovább olvasni. Igen, ez a hírességek futama, de már hívtak egy párszor. Előzetes tapasztalat nem sikerült, és a profi hajtóink mindenre megtanítanak.
6: Ez így van. Egyébként nagyon jó buli.
1: A pályán köszönhetnénk.
4: Menjél már el.
6: Egyébként nagyon jó buli. Tehát tényleg.
1: Aláírom, persze, abszolút, igen, annyi szilveszter, hogy hol a helye leszek a 30 fokon is koktélokat viszont. De biztos nagyon jó ott valami mínusz két fokban botorkálni a felfagyott pályán. Nagyon szeretem, nagyon jó. Nem tudom sajnos elvállalni, mert nagyon meleg helyen leszek. Egy nagyon nagy pinyakoládákkal és frozen margaritákkal a kezemben.
4: Az is fagy.
1: Úgyhogy valószínűleg abban leszek. Ezt most megint megiszom.
2: Már be van fizetlen a gyerekek. Hát már hova?
1: Nagyon aranyosak, nagyon aranyosak. Mondd meg nekik, hogy visszaírok nekik, hogy Ügető Pejkó írta aláírás Ügető Pejkó. Nem, tényleg kiesek. Erre már többször hívtak. De elmondom, hogy van, ki kell menni, azért gyakorolni kell, azért ezt egy kicsit.
4: Ez biztos, hogy így van.
1: Aztán jön jobbra Tóth Gabi, érted, ráthúzza a lovat. És a saját karmáját, hogy mindig bajba kerül, és mindig összeveszik valakivel, átnyomja rám, az én lovam felbukik, három szaltóval előre megyek, és lebírulok, és ez köszi Gabi. Hát jó, hát ebben most meg jó magaddal rántottál. Mögöttem még valami celeb TikToker átmegy rajtam, érted, a lóval. Hát ezért biztos, hogy nem megyek. Hát biztos, hogy nem megyek, hogy valami fél
4: videót nagyon vágja. De kell semmiféle előzetes tapasztalat.
1: De gyakorolnod kell megtanítani.
4: Ez akár nekem is meg tudja tanítani.
1: Neked szerintem nem, de hogy akinek van bármiféle érzéke ahhoz, hogy azért elsajátítson ilyen koordinációs feladatokat, és bal kéz, jobb kéz, egyszerre mozog, jobbra bal, szerintem annak igen. Hát nyilván azért lesz több munka lenne. De igen, szerintem igen, abszolút.
6: Hát abszolút, ott fölülsz
1: erre a kis kerekesre, és zsokéként
6: hajtod. Szulkinak hívják.
1: Szulki, ráadásul
6: szulki.
1: Szulki,
6: a kert végében. Igen, ugye oda nem kell súly, ugye azért a szulkiba tudnak ülni, mert ugye a galoppon, ugye hát ott súly problémákkal küzdenétek, nem akarlak így, hogy úgy megzárni benneteket.
2: Nincs az a pénz, hogy én bármire fölüljek, aminek
6: hát ott ugye súlyhatár van, tehát ott nyilván ott nagyon sokat szemti a zsoké hány kiló, tehát ott súlyoznak, ugye handicappelnek, itt viszont beülsz a szulkiba, és hát akár hány kilós ember, fizika, ugye szét van téve a lábad, szépen ülsz a kis kocsiba, és visszapacik.
1: Barul a Sober család átgyalogol rajta. Boszi Balázs, Boszi, nem látom, hogy itt vagy. Hogy itt vagy, ez egy kis diót beljét.
6: Nem szokott történni egyébként.
1: Éka, átmenti a Balázsom.
6: Lejárnak, gyakorolnak.
4: Talicskával indulhatok?
1: Persze, beraktak egy fél tollak át.
6: Ott más műfaj, de igen.
1: De tudod, pont úgy megy át rajtad a Noibi, hogy csak így a torkodon és a gerinceden van a két nyomvonal, tudod.
2: Alul, lebénulsz, kész, lesz tovább.
1: Ne hajagudjulj, ne hajagudj.
6: Hogy is hívnak?
1: Egy kis szénhidrát csökkenzés, visszatállás. Na hát szóval, azt nem, megírom neki, hogy nagyon aranyosak. Küldjék el VHS-en, megnézem.
6: Neked a fagyból annyi lesz, hogy a frozen
1: margaritámat. A negyedik frozen margaritámat fogom inni akkor, amikor ők ügetnek valahol.
4: Életmondani járunk egyébként. De ti is voltatok már, nem? Ügető szilveszter nem még soha nem
1: voltál? Én életemben nem voltam még.
6: Jaj, voltál.
1: Ennek az ok, hogy nem nagyon töltöm itthon a szilveszter, de nem nagyon volt, de egyszer nagyon kimennék.
4: De ha egyszer beragadsz, valamiért nem száll fel a gépet.
1: Jó.
4: Akkor azt kidehagyd, mert egyébként...
1: Vagy meleg Ázsia, vagy ügető szilveszter. Ez a kettő.
4: Két lehetőség, a két végpont. Az ügető szilveszternek iszonyatos
6: nagyon nagy hangulata
1: van. Nekem ott vérzett el, hogy meghallottam, hogy úgy folytatod az üzenet írója, hogy közel 10 000 emberrel együtt ünnepeljük.
6: Ez tényleg van.
1: Köszönöm szépen. Elhangzottak a kulcsmondatok. Hát nem akarom 10 000 emberrel együtt ünnepelni az új évet, úgyhogy nagyon drága.
6: Az új évet, hát figyelj, bőven ez csak egy alapozó, tehát onnan mennek tovább buliba. Tehát ennek azért én este, nem is tudom, 8:30-9 körül vége
1: van.
6: Ja,
1: csak ezt így,
6: persze. Viszont ennyi ember előtt hajtani, jó, hát már föllépni 65 000 embert.
1: Nem, biztos, hogy nagy élmény. Biztos, hogy nagy élmény.
6: Marha nagy élmény. Az egész lelátó tombol, gyerünk, Balázs!
1: Isten meg hátul egy ilyen lesántult izével, longolt elővérrel, tudod, amit sorsoltak neked. neked egy ilyen félvak összvérrel, ott nagyon csapatod. Ezek már megitták a teát, már bevonnak te meg mindig. Indulj már meg!
6: Ennek a klasszik dumát, ott megyük az új évbe.
2: Fakezű, hülye vagy, műsort vezess, én ne szívjuk itt a gyökér. Mit csinálsz, paraszt?
6: Iszonyatosan jó
1: az új évben. Kimész, csetlesz, botlasz, hideg van, fölborulsz, hazamész, kész.
6: Elvitted a pénzem, rohadék!
2: Ott tettem, te köcsög, ízős verjed.
6: Összeverlek!
1: Úgyhogy ezzel. Na jól van, meghallgatjuk a hallgatókat. Halló, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, jó reggelt! Sanya, mi a helyzet? Honnan írtál minket?
7: Kecskemét.
1: Kecskemétről, aha. Nagyon jó.
6: Mit csinálsz te ott Kecskeméten?
7: Hát kamionozok, de kukács voltam.
2: Akkor ez...
7: Emlékeztek rám, biztos, hogy a...
2: Sanya, kukács?
7: Igen.
2: Emlékszel Sanya kukásra?
1: Sanya kukásra kellene? Volt valami történetünk?
7: Hát, beszéltünk, igen, egy jó pár hónapja valami témáról, és nagyon jót beszélgettünk.
1: Aha. Hát jó, bocsánat, ez most így nincs hát, meg.
7: Elég szomorú, azt hittem, hogy...
6: Majd visszakeresünk.
1: Igen. Sajnán ne szomorkodjál, hát nem beszélünk azért pár emberrel. Bokodi erőműbe viszel fa aprítékot éppen? Ezzel fűtenek ott?
7: Igen.
1: Aha. Nagyon jó, jól van. Kivel játszanál, Sanya, ezzel az óriási lendülettel, ami van benned ma reggel?
7: Hát mert annyit vártam rátok, hogy elszívtam már 3 cigit, lejúbbottam.
2: Hát most írjad, mert hamarosan nem bírod kifizetni.
6: Azt mondtad, annyit rántottam már rátok?
1: Annyit vártam már rátok. Igen. Na?
7: A Ferivel.
1: Ferivel játszaná. Jó. Abszolút. Szerintem,
2: nagyon jó.
1: Szerintem ez egy nagyon jó vállalás. Menjünk, Sanya?
7: Erünk.
1: Na 3-2, tessék.
2: Na mit szólsz, hogy megemelik a dohányárút?
7: Hál' Istennek én tudok olcsón beszerezni.
2: Hát ez szörnyen elítélendő. Hogy állsz most a kamionnal, benne vagy?
7: Igen, vezetek.
1: Jó,
7: igen.
1: Meg is vagyunk, köszönjük jó, szépen, vagy. Óriási voltás, Sanya. Sanya, mi van? Volt ez egy olyan nehéz kérdés, mi van?
7: Hát mondom, lezsibbadtam, álmos vagyok, stb.
1: Ja. Jó van, figyelj, a bélflórádat rendbe tesszük, figyelj, hallgass meg, várjál, figyelj.
3: Gratulálunk! A nyereménye 30.000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
7: Na, jó, tökéletes.
2: Jó lesz a Sanyácskám.
1: Sanya! Mi csinálod benne? Nem csak ránéztem a tévére, és valamit nem értek. Küldjük neked, köszi! Sok volt köszi. A cigi, azt mondják, sok volt. Túlszívtad magad.
7: Igen.
1: Köszi a játékot, csáó, vigyázz magadra.
7: Sziasztok.
1: Jó munkát, csáó. Hello.
2: Hello, Sanya.
6: Azt a figyelj ide, nem hiszitek el, egy kollégám online kaszinon majdnem 950 millát nyert.
2: Persze.
1: Ja, igen.
2: Látta.
6: Le is szerelt, tűzoltó volt Érden.
1: Persze.
6: Keresétek a...
1: 950 milliót online kaszinóba, igen.
6: Hát azt írja.
1: Azt nem tartom reálisnak. De aztán a fene se tudja. Hát lehet Magyarország, vagy nem, vagy nem. Szerintem nem tudom, hogy felső határa, nem tudom, hogy oda tudsz-e menni elvinni 1 milliárdot. Ki van azért ezt találva, hogy azért azt ne tud elvinni. Meglepődnék, ha ez a történet igaz lenne. De láttunk már karonvarjút.
6: Írd meg a tutit.
1: Add meg a telefonszámat.
6: M1-M7
1: bevezető autó feje tetejére állt, alakul a dugó, köszönjük szépen, és óriási baleset szintén a Szent Mihály út és a Kerepesi út kereszteződésben, gyerekek. Most már ott is nagy dugó, hogy aki tud, az kerüljön. Jó, ha van friss, akkor küldjetek. Mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
8: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
9: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipő, papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
7: Háj!
6: Jó, most már jöhet a nap.
4: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
12: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
13: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg

0: szerelvényszámlami.hu.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
6: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
7: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van. Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
6: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
7: Pontosan. Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
8: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
9: Reklámot hallottak.
8: A rádió egyen.
10: Akár 10%-kal is drágulhatnak a dohánytermékek. Nem sokára indul az iskolák új mozgás kihívása. Magyar alkotás is bejutott a Diák Oszkár döntőbe. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Drága lesz a füstölés, akár 10%-kal is drágulhatnak egyes dohánytermékek novembertől. A parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt elfogadta a dohánytermékek jövedéki adójának emelését is. A cigaretta adó terhe 9, a hevített dohányé 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal nő. A változás a fogyasztói árakban várhatóan 5-10%-os emelkedést jelenthet. Döntöttek tegnap arról is, hogy a 150 lóerő alatti dízelautó tulajdonosai decemberrel bezárólag havi 5000 forint támogatást kapnak. A képviselők 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el utóbbi előterjesztést. 2 tonnányi romlott vagy kétes eredetű élelmiszert szedtek le a polcokról és a pultokról a nyári ellenőrzéseken. A fogyasztóvédelem több mint 37 millió forint bírságot szabott ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket is vizsgált. Mindenről Eitmann Norbert sajtófőnök beszélt.
11: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő. Hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár védelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
10: Magyar alkotás is bejutott a Diák Oszkár döntőjébe. Díjat végül nem kapott Pető Zsófia kísérleti rövidfilmje, de az Inlands szerepelhetett az Amerikai Filmakadémia finalistái között. A filmes hallgatók legjobb munkáit elismerő Diák Oszkár díjakat idén először a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon adták át. A magyar alkotás különlegessége, hogy homok és paint on glass animációval készült. Az alkotó egy megvilágított üveglapon mozgatta a finom homok szemcséket, és alakította át a még kedves festék rétegeket. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszántúlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
8: Közlekedési hírek.
10: A 7-es főúton Székesfehérvár belterületén a burkolaton dolgoznak, a 67-es kilométernél Polgárdi felé lezárták a külső sávot.
3: A A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján

0: 7 óra után 8 percen itt vagyunk.
1: De nem e világi vagy te, Juli, te biztos, hogy nem. Tehát, hogy de nem akarsz valamit csinálni, vagy nem tudom, magaddal? Vagy... imádom, Juli, itt ül 12 percet csendben, érted? Meg se szólal. És amikor vége a szignálnak, és van 10 másodperc, na, figyeljetek, az van, hogy van egy...
2: és már tetszük fel a fülhallgatót.
1: És mondok, hogy jó, oké, Juli, rendben, legyen így. Jó, ez jó, szerintem ez egy jó téma, Juli. Ez egy jó ötlet, én szeretem a jó ötleteket tőled. Szeretem, hogy ilyen konstruktív vagy, beleállsz, bemondod, nagyon jó.
2: Hozod, nyomod, csak... tök jó,
1: ezt hozd, ezt szerintem jó.
3: Elmondja most, vagy elmondja
1: most? Nem, következő szünetben, de annak is csak a végén mindenképpen. Jó, tehát abszolút jó. Máros Vizskocz belé, Frankó csak Bagnával egy kis sűrűsödés a terelésben, óvatosan, Petya köszi, M5-es felé gyár, M51 között autó az árokban, még friss torlódás lesz, és van még két másik, ahol viszont már van nagy baj, M1, M7 bevezető autó a feje tetejére állt, ott már biztos, hogy dugó lesz, és a Szent Mihály Kerepesi út kereszteződésében óriási baleset, most már dugul, aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen. Nem bírok felkelni, leragadnak a szemeim, 2 órát aludtam, ír egy hallgató.
2: Vannak ezen így egy páran.
1: Igen.
2: Ugye László? Ja.
1: Így van, László is bulizott, és Deichmann játékra, még nem kell jelentkezni, gyerekek, várjatok, arra még van idő, nem kell kapkodni.
2: Na, megcsúcsáltuk az előbb itt a magyar kaszinózás csúcsjelményeit, én rákerestem, gyerekek. Hát figyeljetek, az van, hogy nem 700 millió, amennyit írt a hallgató.
3: 900.
2: Hanem...
3: mennyi?
1: Mennyi az annyi?
2: 120 forintot tett föl az emberünk. 120 forintot. 120?
1: Igen? Nem tudom. Nincs ilyen tét, nem is értem.
2: Nem is érted a tétet, és 1,2 milliárddal szállt ki online kaszinó, tehát nem csinál, nagyon veszélyes, ne menjetek bele, ugye nem csinálunk neki reklámot. 1,2 milliárdot csinált úgy, hogy az utolsó pörgetésben 10 milliós szorzót húzott be. 10 milliós szorzót.
1: Én nem tudom, hogy van-e ilyen. Tehát, hogy ez mi a 10 milliós szorzós? Tessék? Ez nem, én szerintem ez nincs.
2: Gyerekek, itt a... Ez a
4: 36-szoros pénz. 120 szorozva 36-a 4320 forint, csak ezeket kezded el pörgetni.
2: De igen.
1: És akkor tovább.
4: Mindig számra játszol, tehát feltételezzük.
2: De akkor 4600-at is szoroz meg.
1: Megszorzom. Tehát a 4600-at megnyerte, az felrakta megint a 25-ösre, az megint 36-szoros lett neki, az felrakta a 12-esre.
4: 155 ezer,
1: megint
4: 155 ezeret szorozzuk megint 36-tal, igen.
2: De itt nem így működ, tehát hogy nem ez a klasszikus, amit te mondasz, ez valami másik játék, én tök hülye vagyok, én a simát se értem, hogy ott mit kell megtenni, mi a piros, mi a fekete, nem akarok belemenni, itt van a hivatalos hír. Ezzel kapcsolatosan az utolsó szorzója, a világon mindenhol be lehet csatlakozni ebbe, és akkor a nyeremény alap is növekszik meg, mit egy tök bonyolult számomra jó. A dolog.
1: Ah, tehát ez minden idők legnagyobb ever online, de, vagy online kaszinó, de magyar.
4: Ez 120 forinttal.
1: 120 forintból.
2: 120 forinttal kezdett el játszani.
1: És nem fizette ki neki a szerencsét.
2: De.
1: Találtak egy jó kézzelgot, hogy nem fizetjük ki meg.
3: Rendszerhiba
1: történt, a rulettgépek megbolondultak. Azért nem tudjuk kifizetni. Igen. Hogy áll a pacák, aki itt most a 600 000 forinttal itt viaskodik?
3: Azt beszéltük, hogy ha van bármiféle előrelépés, akkor ő majd keres engem. Hát egyelőre még nem hívott.
1: Aha. Ugye beszéltünk valakivel, aki megtette a meccset, majd azt mondták, hogy téves volt a tét, hibáztak, de hogy nem adták vissza neki a pénzt, meg nem fizeti ki, amivel ő viszont megnyerte, mert megtette egy létező tétet, amit meg lehetett tenni. Beszéltünk vele, igen.
3: 600 000 forintot nyert
2: volna. Itt van, tessék, az én barátom nyerte az 1,2 milliárdot, teljesen valós, azóta kb. Csak nyaral.
3: De tényleg igaz.
1: 1,2 milliárdot.
2: Igen.
1: Van valaki, akinek a barátja azt megnyerte.
2: Itt van.
1: Soha nem nyert, beszéltünk még nyertessel.
2: Mert ővel se fogunk szerintem. De nyertes barátjával lehet, hogy tudunk beszélni.
1: Nyert, hát csak elmondja nekünk. Hát próbáljuk meg felhívni, csak nézzük meg.
3: Tehát, szerintem ez kamu.
1: De ő a 120, ő a 120.
2: Ő a 120 forintból az 1,2 milliárdot csinálta.
1: Azért az, ha ez igaz, és bekecselsz oda valahol a 120 forinttal, és csinálsz egy emberdét, az nem rossz, nem?
2: Ja. Tehát, az előtte való csúcsnyeremény az 77 millió volt.
1: Aha.
2: Tehát ahhoz képest itt van egy jó nagy ugrás. Itt gondolom én, hogy itt minden összeállt. Tehát sok pénz volt bent az alapban. Nagy szorzó jött ki a csávónak, és egyszer az életbe hát behúzott egy jót. 1,2
1: millió. Mi a játék? Tehát azt tudjuk, hogy ez rulett, vagy félkarú, vagy blackjack. Tehát mind csinálta meg ezt a lóvét?
2: Kérlek szépen, ez egy Dream Drop nevezetű játék, de rulett alapú.
1: Rulett alapú, aha.
3: Mi az a Dream
2: Úgy, nemzetközi jackpotok közé tartozik, úgy működnek, hogy az összes kontinensen több száz országban játszanak, majd az összegyűlő nyeremény bárhol, bármelyik játékosnál leesett.
1: Aha!
2: A legnépszerűbb...
1: Menő, akkor bejött neki ez a Dream Drop, jött be neki. Aha. Azért az, az csilingel egy ideig, mire az lejön 100 forintosokból. Annyi, hogy 3 év. Három év, és nézed, mire leesik az neked 100 forintosokból.
2: De ugye online a dolog, tehát, hogy ez online játék volt.
1: Hát felvük a barátot, hát elmondja. Hát kíváncsiak vagyunk, egy barát csak mesélhet. Igaz, hogy azóta nem a barátja elköltözött, és nem tartják a kapcsolatot, és megszakadt a kapcsolat, de kíváncsi lennék. Kíváncsi lennék.
3: Online pokerből is egészen jól meg lehet élni.
1: Aha. Én olyan sorsokat láttam, amikor én kaszinoztam jó régen, meg olyan embereket, hogy azért úgy elmegy a kedve tőle, és 100-ból egy, ha jól jön ki, és 100-ból 99 pedig mindig úgy az, hogy nem baj, majd holnap. Tehát, hogy mi sokat jártunk még a Szentendrei forintos kaszinóba, zenetévé alatt azért egy
3: forintos
1: asztalos, rendes, élő kaszinó volt ugye Szentendrén, aztán lebontották, meg elrohadt, meg elköltöztek onnan, de ott azért még komolyabb készpénzösszegeket vertünk el. És nem tudtunk pozitívan kijönni.
3: Nagyon zorál, ilyen nagyon lecsúszott arcok voltak ott.
1: Nem is annyira, de hogy beszélgettél emberekkel, és mondta, hogy majd holnap, meg most neki egy hónapja sikerült, meg majd azóta ugyan elment, de majd most visszajött.
3: Tönkrement életet.
1: Tönkrement, igen. És akkor mi úgy hívtuk, hogy a második munkájunk, mert megyünk dolgozni. Mentünk a kaszinóba. játszottunk, aztán, hogy amikor már nagyon súlyos lett a mínusz, akkor egy idő után abba hagytuk. Pár hónapig tartott. Figyelj, furrá kattansz egyébként. Tehát, hogy a nagyon-nagyon durván rá kattansz. Nagyon jó érzés.
2: Hiszel benne végig, igen. Hogy te egyszer ki úgy fogsz kijönni, hogy
1: egyszer úgy jössz ki, és utána már csak futsz a pénzed után. Egy ideig hiszel, aztán már csak azért mész, hogy visszaszerezd. Aztán már csak a visszaszerezni akarod a visszaszerezni azt, amit majd visszaszerzel. De nem tudod visszaszerezni. Szóval, hogy nincs ez nagyon.
3: Ez olyan érdekes egyébként, nekem itt egyszer próbáltam a félkarú labrót, akkor nyertem vele mondjuk olyan 5000 forintot, és pontosan tudtam, illetve volt egy pont, ahol megálltam, tehát azt mondtam, hogy ezt innen tovább nem, mert innentől kezdve csak veszítek, és hogy van, akinek ez így elszalad, tehát hogy viszi a flow, hogy ennél csak több lehet, aha. Másnál meg rögtön bekapcsol, hogy nem, kockáztatok.
1: Jaj, nem te, mert fölajánlott, hogy tedd föl, vagy
3: persze,
1: hogy még...
3: Persze, hogy mehetsz még, hát még dobálhatod még. És emlékszem, a Miróval mentem, és a Miró meg dobta volna még tovább.
1: Micsoda élet szeretet. Nem beszél a barát. Tehát ez úgy barát, mint hogy én is ismerem a barátot.
2: Mm-hmm. Igen, nem biztos, tehát lehet, hogy ő barát, azért ne legyél ilyen kegyetlen, nem akar elárulni részleteken. De mondta,
1: én
2: hogy ő
1: ismerem.
2: A barát?
1: Tahitót falu valaki ismerem.
2: Itt van, mondja. És Anna, tényleg? Hogy ő tényleg a barát, csak nem beszélhet a barát.
3: Nem.
2: Ja, akkor ezért nem beszél.
1: Igen, nem mond, igen. Nem kapott felhatalmazásra. Hagyjatok már ezzel a kamúval.
4: Nem kapott felhatalmazásra, hogy beszéljen a pénzről.
1: Pista, aki egyébként nem tudom, Lőrincsel, akik az elmondja, hogy Imre Kecskevétről. Igen. Hogy nyerte meg? Hát soha nem derül ki, hogy ki.
4: Megváltozott el a hangod. Élete. Megváltozott, aki nyert, megváltozott az élete.
1: Hát egy milliárdtól megváltozik az élete.
4: Barátainak is vett minden, de hogy ő nem kapott felhatalmazást. Jó, hát lehet, hogy benne van a pakliba. Mindegy.
1: Házakat vett 1 milliárdból? Uh-huh. Azért az jó szar környék. Már nem úgy értem, hanem, hogy a házakat, akkor, tehát a házakat veszel milliárdból.
2: Is környéke, hát igen. Darab 200 milliós házat, az egy nagyon szép.
1: De költött a barátaira, úgyhogy rendes.
2: Igen. Meghívt őket pacalozni valóban.
3: Aztán felszívódott.
1: Szala írja, én is ismerem, így néz hátra. És eljegyzett. Azt a mindenségét neki. Igen, ja, szóval ismeri a barátot. 1 milliárd, attól függ, hogy mikor az 1 milliárd? 10 éve, 15 éve, vagy most?
2: Ez ugye, az sem mindegy.
1: 2025-ös.
2: 5-ös, tehát tavaly.
3: Ez 1 milliárd az ármikor jó pénz.
4: 200 millió, ezek 200 milliót, ne felejtsük el. 1 milliárd 200
1: millió. 1 milliárd 200 millió. Az a fagyira való. Az apró. Aha. Hát igen.
3: És figyeljetek, ha mi elmegyünk, és én feldobom az összes pénzt egy számra, és megnyerem, mondjuk,
2: hogy jó. Oké, nem dobsz föl.
1: Tehát földobni földobod, igen, de mondjuk igen, tessék.
3: Egyébként meggyőződésem, hogy aki az életben szerencsés, én.
1: Igen. Az láttam a Bariról készült hoteles képeket. Ha ezt hívott szerencsének, akkor... Igen. Jó, hívhatjuk ezt szerencsének a tűzfalat.
3: Az a szerencsejátékban nem szerencsés, de hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen estére, és én feldobok egy számra egy pénzt, és mondjuk megnyerem a 20 milliót, akkor azt nekünk kifizetik?
4: Hát persze.
1: Ki? Szerintem ki. Pláne hát nekünk. Persze. Igen, tehát azért abból lenne ügy, ha nem fizetnék ki.
4: A tájunk!
1: Persze, de miért ne fizetnék?
2: Nagyon ha szépen megnyered, kérlek, hogy ne adjátok Julinak a vouchert, jó?
4: Nálam van ez, hamar lepörök, ha számra játszol.
2: Igen, meg van világosodva, az egészet így egy számra föl.
4: Mondjuk az bátor dolog, azért ott a nagy a szorzó, ott a nagy a szorzó.
1: Ha 20 milliót nyersz, azt még tovább viszed, vagy azt elhoznád?
3: Elhoznám.
1: Elhoznád?
3: Persze.
1: Igen?
3: Hát nekem egyszer lenne ilyen szerencsém, soha az életben többet.
1: 20 em.
3: Miért nyerni a 20 emmet, akkor azt mondanád, hogy állj, de csináljuk?
1: Nem tudom, hogy mi rulettem, mondjuk, hogy fölraktam el 20 milliót. Nem, valószínűleg a 20 milliót ezt elhozott, nem? Hát persze. Ez már az egy olyan nyeremény, amit azt mondja, köszi gyerekek, beszálltam egy százassal, 20 milliót nyertem, meg vagyok, elhozom a 20 millió forintot.
3: Biztos, hogy nem menni.
1: De ne tarts ettől, nem lesz ilyen. De nem neked, nekünk
3: annyira,
1: se.
3: Tehát, hogy... Annyira nagyon fogtok csodálkozni.
1: Gyerekek, a kaszinó egy ugyanolyan biznisz, mint bármi más. Tehát az nem arra van, hogy te ott jól
3: hát
1: jár.
3: Jól jár.
1: Aki egy-két ember, aki jól jár, az beheteti a másik egy milliót, aki nem. Szóval, hogy Vegas erre épül. Nem? Meg a szerencse játék, azért ez úgy van kitalálva. Ez az, ráadásul nyilvánvalóan csalnak. Tehát...
4: Hát figyelj, nem. Ez olyan
1: nyilvánvalóan csalázol.
4: Nem kell csalni. Ezek olyan szisztémák, nincsen rá szükség szerintem. Nincs rá szükség. Milyen agyak, akik ezeket kitalálják?
1: Képzelni, oké, hogy mondjuk nem is itt, de mondjuk Vegasban nem tudnak belenyúlni a ruletbe. Hogy az nincs azon egy mágnes, hogy nincs valami, és persze ezek ilyen legelek, nem mondnak. És nem is arra gondolok, hogy a krupéja akarja kipörgeti 6-szor a 34-est, vagy a 36-ost egymás után, mert nem gondolom. De hogy a kártyátékban, vagy a kockában ők nem tudnak belenyúlni, szerinted minden csak a véletlenre van bízva. De a véletlen meg olyan szinten mellettük van, ez hogy matematika. Sokkal kevesebb. Tehát a matematika szól mellettük.
4: Igen.
1: Jól van kitalálva a rendszer.
4: Nagyon jól van kitalálva, meg hát figyelj, ott azért figyelik ám kamerán a dolgokat, ugye azért elég rendesen.
1: Na de ugye, ami a kaszinó nem tud-e csalni. Tehát, hogy hát nem, mi tudunk csalni, mert bementünk 100-szor kifosztani kaszinót, hogy csaljunk a világon már, ugye? Hát ebből filmek, irodalom, de hogy a kaszinó csal-e a másik oldalon?
4: Hát az ilyen lebújok, azok igen. Szerintem a nagy kaszinók, azok nem.
1: Azok nem? Úgyis van nyeressége.
2: Persze, mert X a matek milliárd. Mellette áll, mi a francnak kockáztatna bármit.
4: Pontosan.
2: Hogy ott egy krupi lebukik, érted, és akkor neki híre megy. Hát soha többet senki be nem teszi
4: a
2: lábát.
4: Így van. Hát a renomé, szóval nem. Szerintem a nagyok nem. Az ilyen kis lebújok, amilyen hát, alvilághisztorikot, igen.
3: Amióta láttam az Oceans sorozatot. Én igen. Bármit kérdezek velük.
1: Ha kaszinóban nyerni lehetne, akkor Las Vegas úgy néz neki, mint kondoros.
2: De jó hasonlat.
1: Ez egyébként, ez tényleg így van.
4: Ez benne a vonzótod, az emberek ugye hisznek benne, és mert valóban lehet nyerni, csak hát kicsire az esély.
1: Igen. Móron volt egy faszi, akit kitiltottak a kaszinóból, mert kiszámolta a rulettet, hogy milyen számot fog dobni. Hogy tudsz valamit kiszámolni, ami elvileg a véletlenszerűség alapján történik?
4: Pokert lehet számolni, ugye, meg blackjacknél lehet számolgatni, kivezetnek. Tehát komoly kaszinóban, ha látják azt az arcon, nagyon profinak kell lenni, hogy fejbe úgy szállt. Mondjuk egy olyan ember, aki brutál matematikai képességgel rendelkezik, ugye
1: erről kérdezik,
4: az tud fejbe, hogy mi ment ki,
1: igen.
4: És akkor ahhoz képest.
3: Tessék, itt van, én 80 ezeret csináltam 6 nap alatt, 80 ezer forintból csináltam 6 nap alatt 970 ezeret, és azt ki is utaltattam. Tehát valószínűleg, hogy ezt a 120 forintból csinált másfél milliárdot, azt is mondjuk hónapok alatt görgette össze, nem?
2: Nem.
1: Az egy este. És megcsinálta, igen. A legnagyobb, amit láttam, kaszinóban dolgoztam, 150 ezerből 36 millió rulettem.
3: És mekkora volt a legnagyobb veszteség?
4: Az lehet.
2: Az annál több,
1: igen. Az annál több, igen. Egy barátom az egyik kaszinó jackpotját nyerte meg, eddig nem hittem benne, de tényleg létezik, kifizették.
4: Jackpot.
1: Aha.
4: Hát ez az.
1: Krupié voltam, sokat tudnék mesélni. Hát akkor mesélj.
2: Akkor
1: csak mondd el nekünk, hogy csalnak. Csalnak-e a kaszinók? Fölhívunk.
3: Sokat tudnék krupié mesélni, sokat,
1: de nem
3: mondhatom el.
1: Legjobb esemesek. Figyeljetek, ha én egyszer kiindom a számát, nyisd ki Lajos. De nem. Oké, Lajos, nagyon hasznos megszólaló voltál, köszönjük szépen, de jó, hogy írtál. Ha én annyit tudnék mesélni, és mesélj, ezt biztos, hogy nem. Ezeket szeretem a legjobban, ők a legjobb megszólalók, igen. Mondjuk a 36 millió azért messze van az 1,2 MRD-től, írja valaki, és ebben igaza van. Igen. Tehát krupiéként 36 milliót nyert. Ahhoz képest azért az 1 milliárd az igen. De mondjuk a 150 ezerből 36 millió azért az is nagyon szép, hogy ezt megcsinálod.
2: Meg ez ugye klasszikus kaszinó. Az 1,2 milliárd az meg online.
1: Igen.
2: Rendszere.
1: Igen. Engem a negyedik kör után kidobtak Ibizán a Blackjack asztaltól számolás miatt. Tehát ott számolod és fejben tartod a paklit.
4: És akkor kivezetnek.
1: Aha. De hogy jönnek rá, hogy én magammal számolok?
2: De az miért tilos? Miért tilos a számolás?
3: A számolás joga.
1: Miért tilos?
2: Ha nekem olyan az agyam, hogy én meg tudom jegyezni ezeket,
1: kiment,
2: hogy
1: két király, lap... négy bubi, három izé, három tízes, négy kilences, három hatos, és azt tudod, hogy két paklival játszák, akkor tudod, hogy még mennyi van bent, és azt észreveszik, hogy motyogsz magadba? Vagy vagy?
3: Becsukod a szemed. Használod az ujjaidat.
1: Igen, használd egy, négy, nyújt, hat. Na mindjárt itt van Krisztián, megkérdezzük. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
5: Halló.
1: Hello Krisztián, ciao, jó reggelt. Itt vagyunk.
5: Sziasztok.
1: Hello. Te meg krupiéként dolgoztál, ez rendes, élő kaszinó, nem gépi kaszinó? Tehát...
5: Nem, élő kaszinó volt, és volt egy kollégám, aki mesélte, hogy fiatal Sebestyén Balázs szeretett játszani.
2: De elárult az előbb.
1: Nem mondok kamu történeteket, amik nem igazak. Így van, én Szentendrére jártam. Ő ott volt?
5: Igen, Szentendrére, igen.
2: Jó, és az igaz, hogy a pókerasztalról árva húgyoztak le a haverja, hogy
5: ilyen? Ilyet nem hallottam.
1: Igen, ezt nem emlékszem, hogy mindig nagyon szomorú jöttem ki a kaszinóból, de másnap mindig visszamentem.
5: Az ugyan nyeresen. Azt mondta, egyszerű játékot játszottál, csak kolonokat, vagy piros-feketésztél.
1: Borzasztóan primitíven benyomtuk, persze, rulettesztünk leginkább, igen. Figyelj, és na, akkor oké, tehát mi van a kaszinó oldaláról? Tehát, hogy van-e bármilyen buherálás, macera,
5: megbüttelés? Élő játékban én nem gondolnám, de gépi rulettnél sokszor ott látszódik egyébként, hogy a levegő megfújja a golyót, ha éppen jó helyre esne.
1: Aha, tehát a gépi rulett érzékeli a téteket, tudja, hogy ugye nyilván a szoftver szerint, hogy mit hova raktam, és azonnal számol, hogy milyen jó szám, ami jó a kaszinónak, és megfújja a levegőt.
5: Igen.
1: Megfújja a levegőt.
5: Igen, még annól, amikor fiatalon jártunk, volt olyan, hogy például a barátom megrakta 1-36-ig az összes számot mondjuk 1000 forinttal, én meg megraktam 1000 forinttal a nullát, és nyilván a nulla jött be, és én nyertem, a barátom pedig veszett.
1: Aha, figyelj, és te egyébként krupiéként tudnál csalni, tehát lenne rá lehetőséged, ha mondjuk a kaszinó engedi?
5: Én erről nagyon sokat néztem videókat egyébként, hogy ez létezik-e, hogy ki tud szériát pörgetni, krupié vagy számot. De én ebben nem hiszek egyébként, mert a rulett keréken ugye vannak ilyen, ami ledobja a golyót, és az ugye mindegyik máshogy áll, és az golyó erősségtől a rulett kereket is ugye mindig egyszer egyik irányba forgat, az egyszer a másik irányba, én abban nem hiszek, hogy számolt a szériát.
1: És mágnes alulról, tehát hogyha nem is a krupié keze, de valamilyen technikai segítség?
5: Hát azt nem gondolnám.
3: Sosem néztél az asztal alá.
1: Nem néztél az asztal alá, az valami nagyon sugárzó.
5: Nem néztem az asztal alá, de egyébként ezt volt egy bizottság, aki ezt ellenőrizte időközönként az asztalokat.
1: Meg, hát aki jött a bizottság, az nagyon
5: megnyugtató. Volt olyan, hogyha a krupié mondjuk rossz golyót adott, és kilőtte a golyót, akkor utána egy be kellett rakni egy gépbe a golyót, hogy esetleg nincs-e buherálva a golyó, vagy ilyesmi.
1: Jó, mert neked ott van lehetőséged golyót cserélni. Aha. Te magyar kaszinóban dolgoztál, vagy külföldön?
5: Magyar kaszinóban, de most voltam Nászuton, és Vegasban voltunk éppen.
1: Azt a mindenségét neki. Kérdezik, amikor megfújja a golyót, akkor nem feltűnő a kompresszor beregése?
3: Egy lomfúval.
1: Igen, egy lomfúval, mindenképp az asztal alatt, és megfújja a golyót, az nem feltűnő?
5: Hát de, és az a legdurvább egyébként, hogy a nagy függők mindig mondják, hogy csalás, de ugyanúgy visszajárnak.
1: Visszajárnak, mi? Sok életet láttál elúszni, meg sok pénzt a szemed előtt?
5: Sokat.
3: Mi volt a legnagyobb nyeremény?
5: Legnagyobb mi?
3: Legnagyobb nyeremény, még a legnagyobb veszteség?
5: A legnagyobb nyereménye, láttam, hogy 20 euróból mondjuk több ezer eurót tudtak csinálni, de a legnagyobb veszteség meg volt egy kínai úriember, aki egy hónap alatt 600 ezer eurót csinált, és utána azt mind visszabukta, és utána még sokat visszatett.
1: Ahogy az orsüzi levélben, Sajnos elroblott a repülője, ezért még egy éjszakát Vegasban kell tölteni, ezért visszament, és megint játszani kezdett. Hát ez a repülő ez nem működött, nem tud felszállni felé egyről, azért aznap este megint a kaszinóba volt. Miért hagytad abba? Miért nem csinálod már?
5: Nem bírtam az éjszakázást.

0: ott megvártunk 10 pirosat, elkezdtünk rakni a feketére. Csak aztán 26 feketét. 26 piros jött egymás után, úgyhogy nyilván, nyilván leszettek.
1: Erre van kitalálva az asztal maximum, hogy aki ezt a progresszív játékot játsza, ez egy idő után ugye nem tudja megduplázni azt a tétet.
0: Igen.
1: Amivel nyerni fog.
0: És hát csak a beszállót nyered meg, tehát igazából nem egy nagy biznisz. Krisztián, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, köszi, hogy csörögtél. Ciao.
1: Köszönöm szépen,
0: hello. Köszi, hello. Gyerekek, akkor ezek szerint tiszta.
2: Létezik,
0: a kaszinó egy tiszta biznisz.
3: Nagyon olcsó a pia? Egyébként ezekben a kaszinókban?
0: Hát én meg nem mondom, szerintem igen.
3: A cél az, hogy minél részegebb.
0: Hát Vegasban nagyon olcsó, igen, ott nem is nagyon mész ki a kaszinóból, all you can eat büfék vannak, de itthon is az a lényeg, hogy így játszál, érezd jól magad, persze. Meg hát nincs ablak a kaszinó, nem tudod mennyi az idő. Ugye ez Vegasban ez a lényeg. Nem tudod, éjjel kettő van, vagy nappal, vagy világos, csak legyél benne 8-10-12 órát. Nagyon ki van ezt találva, hogy veszik ki a pénzt a zsebedből. Jövő mindjárt 2 perc, pontosan 7:30.
4: Folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteikben vagy a szatmári.hu-n.
0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Ha az egészségről van

0: mosoly is gyógyíthat. Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
1: Polc? Ez itt az üvegben.
0: És finom? Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 309

0: 50.000 forinttól. Fáradtak? Irritáltak a szemei? Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez? Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, megkezdődött a végzősök pályaorientációs vizsgálata, idén is megrendezik a sportág és hangszerválasztót. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 9 évre választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem voks született. A Fidesz és a KDNP frakciója nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók már le is tették esküjüket. A megbízatás időtartamát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette a korábbi 12 évről 9-re. Ellenszavazat nélkül döntött a parlament az állambiztonsági mód feltárásának részleteiről. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot. Korábban már döntöttek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, most a végrehajtás részleteit szabályozták. Mintegy 67.000 nyolcadikos kaphat segítséget ahhoz, hogy milyen irányban tanuljon tovább. Megkezdődött a végzős általános iskolások kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig várhatóan 2400 intézmény diákjai vesznek részt a mérésben. A vizsgálatból képet kaphatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, gyengeségeikről, valamint arról is, milyen ágazatok és szakmák állhatnak hozzájuk közel. Egész gyorsan átálltak a vállalkozások a NAV új digitális nyugta rendszerére. A kezdeti tapasztalatok szerint zöggenőmentesen indult az új nyugta adatszolgáltatás. Mindenről Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője beszél.
2: Az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20.000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget. 424.000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap az osztályoké, a szombat pedig várhatóan családi fesztivál lesz. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszán túlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc, majd jó reggelt kívánunk mindenkinek. A hírek előtti zene nem számít, gyerekek, azt nem mindenki hallja. Tehát ugye azt ígértük, hogy kevesebbet fogunk zenélni, de a hírek előtt zenét hallotok, az azt jelenti, hogy a ti körzetetekben az a reklámblokk az nem lett feltöltve. Bonyolult, de a hálózat az így működik. Mi azt ígértük, ugye, hogy az óra elejé zenéket kapjuk ki, és a hírek utáni zenét félkor, de ha megszólalás után megy egy zene, akkor az lehet, hogy máshol reklám, máshol zene. Ha üres a reklámblokk, zenét hallotok, ha azt föltöltötték, akkor ott reklámot hallotok, azért mi nem felelünk. Tehát mindig a hírek utáni történetet nézzétek, az a mi ígéretünk, jó? Ez csak így a tisztellátás véget. Milyen időnk lesz, Feri? Jó, jó, nagyon jó, köszönjük szépen. Egyedül vagyok
1: az
0: a stúdióban, csak szólok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Hagyja, nem érdekes, hadd dohányozz. Nincsen még hozzászokva, itt új munkatempó van, gyerekek. Visszajöttünk az iskolapadba, az egyik reggelizik, a másik jóni masszázs csinál magának, a harmadik dohányzik, érted? Hát itt... Na, ilyen rémületet még nem láttatok. Hármat szívjál még bele, hármat! Klasszik gyári munkás voltam, mielőtt kilépsz a teraszról. Jó megszívtad, jó megszívtad. Gyerekek, nincs idő a gól örömre. Itt meló van szeptemberre, visszajöttünk az iskolapadba, figyeljetek.
2: Igen, és itt vagyunk.
0: Az azért 3-4 perc, az sokat számítam reggel. Az még egy cigi, egy pisi, még egy kaja. Egy most nincsen. Laci, hogy rongyol be a stúdióban. Mindenki bagzott? Igen?
3: De le kell tennünk.
2: Ez kis megbeszélés volt. Igen, és megbeszéltük, hogy letesszük. Majd rágyújtottunk még
0: egyet. Ez az egészségtelen életmódod, de komolyan mondom, hát, mi történik
3: itt? Bénáskodsz a baboddal.
0: Én növényi fehérjét viszek be.
3: Mi a szenior testépítő bajnokságra készülsz? Hogy
0: nem, csak alakítok kicsit megint az étrendemen. Én ezt egy fél év átvarjálom. Most visszaveszem az állati fehérjét, és megnövelem a növényi fehérje bevitelt.
3: De ez... valakinek a tanácsára, vagy csak úgy sem?
0: Nem, intuitíven, amit kíván a szervezetem. Nem a paradicsomos bab lesz az, amit nagyon kíván. Viszont a bab az egyik legjobb fehérje forrás, ugyanakkor nagyon jó rost forrás. Ilyen változtatok a kaján egy csomószor.
2: És kiváló fink forrás.
0: Igen.
3: Hol a só? Hol van a só?
0: Az most itt a szerkesztőségben pihen. Úgyhogy van egy kis változtatás. Na de hát jobb ez, mint az erkélyen cigizni, hát én csak nézlek titeket, álltok ott ezzel a dohánytermékkel, de legalább lehet plegykálkodni, meg beszélgetni.
2: Érted? Vannak történések, például most
0: kimaradok egy csomó minden.
2: Lerántottunk egy új tagot a motoros társadalomba, érted? Hát szóval így azért ez zajlik.
0: Az erkélyen, meg a teraszon, meg a munkájában való dohányzásnak legalább a 30% az a dohányzó, aki nem dohányzik, de kijár, hogy nem maradjon le semmiről, nem? Nem, mert ti valódi jóféle igazi dohányosok vagytok. Tehát erről azért nem lehet megmondani, hogy Feri, hogy kocabagós vagy. Tehát sok mindent lehet mondani, de ebben a formában nem, mert ezért 30 éve dohányzol. De hogy nem erről szól ez a munkahelyi dohányzás. Ez a kicsit kimegyek, meghallgatom, kit rúgtak ki, kivel szexelt, van-e valami új a hírekben, bele tudok-e nyomogni valakit magánéletébe egy kicsit. Ez erről szól.
2: Nagyon jól látod, ezért jön Zsül is állandóan, ugye, aki nem dohányzik.
3: Csak arra somfordál, tudod.
2: És egyébként pedig itt nagyon jót írt a hallgató, hogy miért nem teszünk ki két mikrofont a teraszra.
3: Hát abból nem lenne köszönöm.
2: Amikor hallod, hogy megy az adás, akkor csak odalépsz. Itt vagyok.
0: Ha az egyszer bennmarad, igen.
3: Mennyivel drágul most?
2: Hát 300 forint a nagy átlag körülbelül dobozonként, úgyhogy aki most 2006-7 körül, az 3000-et fog érte fizetni.
3: Jó, akkor végigcsináltuk a lébőjt kúrát, belevágunk el.
0: Igen.
2: Én nem voltam ilyen hülye.
3: Leteszem a cikit projektbe.
2: Persze, hogyne, Juli, csináljad.
3: Nem?
2: Nem tudom, megint lélektani határ, de tudod, mi volt, én ezt már mondtam, 1500-nál, 1800-nál, 2000-nél, 2004-nél, 2005-nél, mindig volt a lélektani határ. Szerintem, aki így igazából csinálja ezt, ne csináljátok soha, ugye ezt mindig el kell mondjuk, akkor úgyis elő fogod ráteremteni a pénzt.
3: Kiszámoltad már? Hogy éves szinten mennyi?
2: Igen, nem akarom kimondani az összeget.
0: Na de milyen jó!
3: Mi? Hát azért csináljuk.
0: Szereted, kimész, cigizel, hát ezt szerintem nem kell itt lesz, még kéne leszokni, nem? Úgyse nem akarsz igazán, hát nem kell. De már nem hitegeted magad, ez tök jó, hogy nem majd, na jó, akkor álljunk neki.
2: Na most!
0: Nem kell.
3: Én megvettem, leteszem a cigit című könyvet.
0: Az Ellenkernek a könyvét, igen.
3: Az első 40 oldal az arról szól, hogy ez mennyire jó program, de még minden nem mondta el, hogy mitől lesz jó.
2: Én amikor volt a Balázsról a fogadásunk, ugye, a fél éves, én azzal csináltam. Nagyon jó.
3: Meggyújtottad és elszívtad?
2: Persze.
3: a könyvet.
2: Nem. Ott ugye az van, hogy nyugodtan szívd el még az utolsó cigidet. Ne parázzál, majd megyünk tovább.
3: Igen, leginkább ezt olvasom. Tehát hogy az első negyven oldal az, hogy még dohányoz nyugodtan, úgyhogy én még nagyon nyugodtan.
0: Ettől lett ilyen siker ez a könyv. Ha első oldal az arról szól, hogy még egy cigi. Na gyerekek, ellenőrös történetekkel régen foglalkoztunk, és ez még mindig megy. Egy egészen megdöbbentő videó került a tarsolyunkba, a Szeretlek Magyarország.hu hozta, hogy először a villamos padlójára lökött, majd a szerelvényből is kidobott egy ellenőr, egy nőt a budapesti 4-es 6-oson. Oh. Ez most olyan, mint ha visszaugrottunk volna az időben, és nagyjából 10 vagy 15 évvel ezelőtti híreket beszélnénk meg, amikor ez még volt, ezek verekedtek, üldöztek, futottak, lökdösődtek. Aztán a helyzet valahogy normalizálódni látszott egy kicsit, nem? Megtanultak magyarul, megvan az összes foguk.
3: Megtanultak
0: idegen nyelven
3: is.
0: Yes, no, fuck you, tehát hogy most tök jól beszélek.
3: Ticket, please.
0: Igen, tehát egy csomó mindent tudnak, talán már nem annyira büdösek, de hogy most mi van? Hát gyerekek, 10-15 éve ez volt. Rossz arcú, bűnöző arcú emberek áldogáltak és inzultálták az utasokat. Ez egész ellenőrrendszer ez. Digitalizálni kellene, beléptető kapuk kellene, ne ember vegzáljon embert, abban most se jön ki jól. De hogy aztán ez így normalizálódott, kaptak egy normális egyenruhát, nem, úgy valahogy úgy rendben lett a dolog.
2: Hát kivéve. De
0: most, kivéve most, mert hogy az egyik utas videót is készített, a budapesti közlekedési központ pedig vizsgálatot indított, és állítólagosan azt figyeld, azt mondják, hogy 5 év börtönt is kaphat az ellenőr, aki lelökte a földre, majd ledobta a villamosról az utast.
3: De egy ilyen szép megtermett fiatalember volt.
2: Hát ennél egyébként sokat... nem tudta volna ledobni.
3: Igen, látom, de hogy ennél azért sokat, hogy is milyen tagba szakadtabb arcokat látok én ellenőrként. Ő úgy nézett ki, mint egy biztonsági őr. Lehet, hogy átigazolt. De ilyet nagyon régen láttam. Igen, ilyet én soha nem láttam.
0: De mi oka van annak az ellenőrnek arra, hogy lelökjön valakit a földre, majd lerángassa? Tehát én értem, hogy valaki jegy nélkül utazik, vagy de az ellenőr nincs arra felhatalmazva, hogy hozzád nyúlhat és bánthatja az utast.
2: Tökéletesen mondod, itt nem láttuk az elejét a sztorinak, tehát valószínűleg a nő tett ezért, és ezzel nem tudom felmenteni a biztonsági őrt.
0: Aztán zavartan viselkedett, ennyi volt a bűne.
2: Értse senki, zavartan viselkedett, állítok, ápolatlan volt. Nem volt jegye, és a többi nem felmenthető ezáltal ez az ember, ugye ez a jegykezelő ember, mert elég csúnya szavakat használ, majd megfogja és ledobja. De létezik az a szituáció, amikor egyébként elborul az agyad, és ezt teszed?
0: Nem.
2: Még szerinte... egyszer mondom, nem mentve a csávó.
0: Ezt nem csinálhatod. Tehát ez azonnali kirúgás, azonnali ez szabálysértés. Nem, ilyet nem csinálhatsz.
2: Mit csinálhatsz? Ellenőrként például mit csinálhatsz? Felszólíthatod, hogy hagyja el a járművet? Nem megy. Azt látható, hogy nem megy. Karon foghatod és levezetheted?
3: Hát elvileg,
0: szerintem nem még karon sem foghatod.
2: Nem is
0: ha probléma van, akkor hívhatsz rendőrt, tehát te közfeladatot látsz el, ha a közfeladat során tettlegesség vagy bántalmazás van, az egyébként az a PTK szerint az börtön.
3: Figyelj,
0: tehát te simán mehetsz ezért börtönbe, hogy lelökted a földre, lerángattad, ledobtad, majd a villamos az tovább ment, és ott hagyta a földön fekvő nőt.
3: Azt írja, hogy
0: nem lehet csinálni.
3: Arcon köpte az ellenőrt. Jó. Mármint, hogy úgy értem, hogy nem jó, tehát, hogy de ez se fel.
0: Arcon köpte az ellenőrt.
2: Részek hajléktalan, már most ezt írják nagyon sokan.
0: Aha.
2: Arcon köpte az ellenőrt, nem borul, még, na, tehát, hogy egy nagyon...
0: Tehát akkor azt mondod,
2: vagyunk,
0: hogyha...
2: Talajon vagyunk, de hogy figyelj, elborult az agya a csávónak, lehet, hogy 6 órája, és nem mentve a sztorit, 6 órája szolgálatban van, ez volt a 48. hülye, akivel találkozott aznap, és ő sajnos kihúzta a gyufát nála.
0: De ha pofán köpik az ellenőrt, akkor van joga ilyet csinálni? Ez egy jó kérdés.
2: Oké, ha pofán köpik az ellenőrt, akkor mihez van joga? Tehát emberiségedbe aláznak meg, egy részeg ember, te megütnéd? Vagy te mit csinálsz?
0: Hát nem tudom, hogy mennyire borulnál az agyam. Nem tudom.
2: A csulát, és azt mondod, hogy
3: legyen
2: jó,
3: szíves,
2: hát legyen szíves, kedves asszonyom, tessék már leszállni.
3: Nem tudom, hát ők ugye közfeledatot ellátó személyek, tehát hogyha én bántalmazom őt, akkor én nagyon-nagyon megszívom. Tehát, hogy ugye az egy nagyon súlyos, hogyha én támadom meg őt, akkor engem nagyon megbüntetnek.
0: Az egész helyzet tök hülye, mert egyébként igen, ő közfeladott lát el, de mi van a kezében? Mit tud csinálni? Rángatni, kiabálni, megállítani, elédállni, de nem, semmit nem csinálhat veled. Tehát ő nem intézkedhet veled szemben, ha neked nincs egyed, akkor sem. Tehát van valaki, aki elkéri egyedet úgy, hogy semmiféle felhatalmazása nincs arra, hogy, hogy téged megrángasson, megfogjon, földre lökjön, leszedjen a villamosról. Nem is nyúlhat hozzád, neki elvileg ugye rendőrt kell hívni. Ezért tök beteg az egész rendszer. Tehát, hogy itt senkinek nincs igazán joga, hogy bármit csináljon, ezért kellene az egészet digitalizálni. De hát az, hogy...
2: Na most, de most neki mit digitalizálsz, könyörgöm?
0: Az utasnak?
2: Az utasnak. Hát, ennek
0: semmit, maga a rendszer az.
2: Láthatóan hajléktalan, de na most ez megint megbélyegzés, ez se jó. Már semmit mondani arra a téletben. De érted, látod, hogy milyen állapotban van ott zavartan viselkedő nő. Hogy neki mit digitalizálsz? Kérdés. Semmit nem digitalizálsz neki. Hát most már nem kell jegyet venni, ugye tudok pittyegni, mobiltelefonnal tudok fizetni, meg bankkártyával tudok fizetni, tehát a rendszer elméletileg már készen áll erre.
0: Igen, jó kérdés, mert ugye mit tudsz csinálni, mindenkinél telefon, azonnal előkerült a telefonok, elkezdik fölvenni. Onnantól kezdve az eset dokumentálva van. De mégis azt mondom, hogy az ellenőr fogják megszivatni. Mármint, hogy az ellenőr fog pórul járni. De én szerintem akkor sem fér bele. Szóval az van, hogy igen, neked sajnos, ezt nem azt mondom, hogy el kell viselni, hogy napot öltem pofán köpnek, de akkor meg kell fogni, le kell vinni a villamosról, rendőrt kell hívni, de hogy te lelobod a földre, és utána a földön végighúzva lerángatod a villamosról, ez szerintem nem fér bele.
3: Igen,
0: ez nem fér bele, mert látszik, hogy a nő az már fekszik a földön, és úgy húzza le végig le a villamoson, a padlón, majd dobja ki a földre, megy el a villamos. És hagyja ott.
2: Is
0: hát azért, na, de nem a vadgyukaton vagyunk, érted?
3: Oké, de közben meg rohadtul fel vagy fáborodva, hogyha felszállsz egy villamosra vagy egy metróra, hogy ott ül melletted egy ember, aki mellé nem lehet leülni, aki után, hogyha leülsz, akkor koszos lesz a ruhád, vagy bármi mást összeszedsz. Tehát, hogy azért, na. Igen, tehát, hogy itt egy csomóan írják, hogy igaza volt, meg van, amikor lemegy a ledöny, így járt az utas, jól tette. Tehát,
0: aha. Buszsofőr vagyok, itt háború van, gyerekek, higgyétek el, Kaller versus utas, sofőr versus utas, tehát, hogy tényleg háború van. A megvásárolt bérletemért viszont én biztonságba akarok utazni.
2: Így van.
0: Ti nem látjátok, hogy milyen 4-es-6-oson retkes, büdös, undorító, agresszív egyedek terrorizálják az embereket. Na. Üdvözlöm az intézkedést.
2: És ki szívja meg az, aki egyébként megveszi a bérletet, vagy a jegyet? Tehát a gyerekek, az nonsens, hogy azon háborog valaki, hogy vásárolsz egy szolgáltatást, és abban van egy ellenőrzés. Mert maga az ellenőr léte ebben az országban az azonnal kiveri mindenkinél a biztosítékot. Miért háborogsz? Van bérleted? Mutasd föl, meg fogja köszönni az ellenőr, és viszontlátásra. Érted? Tehát, hogy van egy ilyen alapvetően rossz beidegződés magával a rendszerrel szemben, hogy van ellenőr egy buszon, és látod, a rendesen utazók pedig itt vannak az SMS-ek tömkelegével, most majd kikérik maguknak azt, hogy ő egyébként megvesz egy bérletet, vagy megvesz egy jegyet, és ganéba, mocsokba, szarba kell büdös emberek között utazni. Még egyszer mondom, ez továbbra sem menti fel a viselkedését az ellenőrnek, de némiképp árnyékolja a helyzetet, hogy odamész, 8 órája ott állsz, érted, a melegbe, a hidegbe, az akármibe, a 85. baromarcú köd belét, mert neki nincs bérlete, és akkor elkezdott ugatni, hogy majd de nem mondom meg az adataimat. Bocsánat, puf.
3: Vagytok, annak kell normálisnak lennie, hogyha akinek nincs jegye, vagy nem száll el magától, azt ledobják. Üdv, Gábor.
0: Nekem kicsit az intézkedés, mondom, meglehetősen vagy nyugati.
2: Hát
0: én se találom a megoldást, csak azt gondolom, hogy igen, nyilván, ha leköpte, ha drogos volt, ha inzultált a többi testet, itt vannak, hogy is mondjam, csak azért itt fokozatok. Ugye, megismerve ezt a történetet, oké, azt mondom, hogy valahogy fel kell lépni. De mondjuk, ha ez a nő nem köpi le, akkor ez az ellenőr ezt teljesen normálisan leszállítja hétköznapi módon, és azt mondja, hogy hölgyem, nincs egy szálljon le. Tehát mi a jó megoldás, hát, hogy megvédjük volna az utasokat, hogy mindenki biztonságban legyen, az utazás méltósága is megmaradjon. Tehát az se jó, hogy úgy utazol a 4-es-6-oson, hogy közben embereket rángatnak le a villamosra, és dobják ki az utcára. Tehát, hogy ez se jó megoldás.
3: Jó, de kevésbé zavar téged az, hogyha mondjuk valaki egy élelmiszerboltban zsebrevág egy rút szalámit, és ugyanezt csinálják veled. Ugyanaz a fajta lopás, hát lopsz tulajdonképpen.
0: Tulajdonképpen meg. Károsít az a BKK-t, igen.
3: Amiért más fizet, azért te nem fizetsz, igénybe veszel egy szolgáltatást, én kifizetem, te nem fizeted ki. Akkor tulajdonképpen nekik joguk van valamilyen formában fellépni ellenem. Ha én nem szállok le magamtól, hát akkor leszállítanak. Így vagy
2: igen, igen, a módszer az most elítélendő volt, a leszállítás módszere. Ezen háborog mindenki.
3: Engem egyszer megrikatott.
0: Ilyen helyi serifeket kéne fölrakni, mint ami van a ilyen légimarsal, tudod, aki utazik a kombinón, ilyen áruhában, vagy hétköznapi ruhában, és amikor akció van, akkor viszont odalép, és ha kell, megvédi az utast a túlvezérelt ellenőrtől, ha kell, akkor az ellenőrnek segít, ha az utas mondjuk nincs beszámítható állapotban.
3: De a Haven van még ilyen? Igen. Mert ott szokott lenni biztonsági őr.
4: Pont a mi megszólalásunknak köszönhetően a gödöllői Hév vonalára tettek ilyen utazó biztonsági embereket, mert ugye az egy nagyon húzós rész volt, nem tudom, hogy javult-e azóta, én úgy tudom, hogy javult.
0: Oké, ha nem köpöm arcon, csak nem akarok leszállni. Ugye most mindenki az arcköpésen akad ki. Oké, arcköpé, igen, az tényleg megalázó, rossz, ez nem fér bele. Nem köpöm arcon, de nem akarok leszállni. Csak kérdezem, akkor neki van lehetősége, és jogatóbb, jól elismerjük, oké, legyen ez egy
2: a ledobás most nincs, de
0: rángasson, meg rángasson le, megrángathat?
2: De figyelj, gyerekednek a túlkapás nem már tudom. Tisztáztuk ebben a kérdésben, hogy ez túlkapás volt, tehát ezt nem teheted meg akkor sem, hogy lerángatsz valakit a földre, és ledobod a villamosra, ezt nem teheted meg. De akkor a te kérdésedet visszafordítva, ha nincs jegyed, akkor te utazhatsz
0: nem,
2: a
0: villamosra? Nem. Ez abszolút ilyen világ, igen. Ebben tök igazabban, tehát fel kell fogni azt, hogy kötelességed is van. Mert ugye mindenki azt tolja maga előtt, hogy na de nem bánthat meg, nem rángathat meg, milyen jogom van nekem meg, de mi a kötelessége? A másik oldalról igen, nyilván nem. Nyilván ki kell találni, hogy ez hogy lesz európai, és hogy lesz normális, és hogy neveljük rá magunkat arra, hogy igen, vegyük meg egy igénybe veszünk egy szolgáltatást, azt ki kell fizetni. Ezért mindenhol fizetnek. Azt biztosítja a szolgáltatás minőségét, a mennyiségét, az időben való odaérés, nem, hogy én fizetek érte. Tehát ez nem az, hogy nekem jár, és nekem vannak jogok. Nem ezt mondom, csak hogy lesz ez itt egy ilyen európai együttélés, az ellenőr és az utas, a sofőr és az utas között, hát itt ére valaki, és tényleg így van, itt dzsihád van. Tehát, hogy itt, amiket nekünk buszsofőrök írnak, hogy milyen inzultusok érik őket naponta utasoktól,
4: de
0: hát
4: milyen
0: az
4: emberek
0: sem normális
4: ezek?
0: Helyzet.
4: Milyen emberek ezek? Tehát, hogy azért én látom, tömegközlekedek, milyen emberek ezek, akik ezt csinálják? Tehát velük nem tudsz értelmesen beszélni. Ugyanakkor egy busznyi, egy villamosnyi ember szenved hátrányt miatta, mert azt mondod, hogy ő nem száll le. Uram, legyen szívesz, nem szállok. És akkor mi van? És akkor addig ott ül 140 ember, mert áll a... Tehát itt azért ezt is mérlegelni kell. Én értem, hogy nincs hozzá joga, meg nem vezetheti le, de nem fizetett, mocskos, büdös, olyan ruhába van, ami nem való tömegközlekedésre. Tehát vannak szabályok, tessék betartani őket.
0: Ja, töké, ebben is töké igazatok van. Abszolút adom.
3: Nekem eddig azt tapasztalatom, hogy... egyébként, hogy általában az ellenőrök felszólítja egyszer, aztán utána ráhagyja. Aha. Nem sétál mellett.
2: Na, ő nem,
4: nem, mert nem, igen, mert mit, igen, mert, nem, mit
3: mert, akkor, mert hozzá se akar érni, mert nem akar.
2: Hát mikor fog kiérni a rendőr? Soha.
4: Van biztonsági szolgálat.
2: Addig Anna meg Zsül ül a 4-es
4: 6-os. Azt fogja hívni, de az is idő, még az oda megy, a, és neki jogában áll, majd akkor két markos legény megfogja, fölemelik, és megemelik, és levezetik. Igen.
0: Igen, valami megoldást kell találni, én értem. Én nem közlekedek tömegközlekedéssel, igazatok van, nekem a gyerekem nagyon sokat jár 4-es 6-os villamossal, mert arra jár edzeni.
4: Hát nagyon-nagyon
0: rossz. Irdatlan állapotokat mesél ő is.
4: Tele, hogy... tele zsebessel, tele olyan arcokkal, hogy tényleg brutál.
0: Aha.
3: 1-es villamos a kedvencem.
4: Figyelj, megkockáztam, hogy a 4-es 6-os az egy inkrimináltabb járat szerintem.
0: Igen. Benne is mondja, hogy azért ott vannak. Vannak inzultusuk, incidensek. Olyan arcok, akiknél azért egy kicsit így arrébb állsz, igen. Ja, nem tudom, hogy ennek mi lehet a jövőbeli megoldás.
2: Van jegyed, van jogod? Nincs jegyed? Nem, akkor kész.
0: Akkor keményítsünk
2: be. Akkor igen.
3: De ez nem magyar sajátosság egyébként.
0: Valahogy a gondolkodás szerintem azért európai országokban más. Tehát ott alap. Szolgáltatás veszek igénybe, fizetek érte. Vaj egyem. Mert ennek kultúrája, múltja, minősége van, nem? Ott van a kapu beengedve, nincs ellenőr. Hát, vagy nem tudsz felszállni, vagy van benned annyi, hogy megveszed. Ez nálunk még
4: egy villamos,
0: ezeket
4: nagyon nehéz kivitelezni, mert ugye egy olyan jármű, ahol megállók vannak és felszáll sajnos. Egy metróba jobban le lehet hozni, bár egyébként
3: A blitzelés, mint olyan, az valahogy egy ilyen, a magyar fejekben ez egy ilyen huncut kategória.
2: Igen, az olyan tök normális.
3: Tehát igen, tehát egy kicsit szembe megyek a rendszerrel, blitzelek, na most jól megkárosítom. Tehát valahogy nincsen rossz érzésed attól, hogy blitzelsz.
0: Én benzinkúton sem fizetek, úgyhogy én csöndbe vagyok. Nem mesél, nem mondhatom.
2: Hogy egyszer jó, kivesztek a kocsit bulit.
0: Nem ítéletem el a blitzelőket, de ebben is igazad van, igen.
3: Nem lopszál semmit se a boltból, de felszállsz jegy nélkül a villamosra, és még egy kicsit így ki is húzod magad, hogy na, én most huncut voltam. voltam.
0: Attila írja, sofőrként szólok, hogy addig nem megyünk tovább, amíg a blitzelő fent van. Néhány másodperc alatt az emberek ledobják, mert mindenki időben akar eljutni
4: ezt
0: a céljára.
4: Ezt mondtam, hogy egy komplet járat, így van, nagyon helyes, szépen a össze kell fogni, azt kell, légy szíves, szálljál le, mert nem tud miattak tovább menni. Így van. Ja, egyébként meg nincs 10 000 forint a havi bérlet, tehát szorozzátok le, légy szíves, benzinárba, és annyit utazol vele, amennyit akarsz. Tehát, hogy azért ez is felháborító, mert nézd meg Európában, hogy milyen tömegközlekedési árak vannak. Élnek kint külföldön, ismerősém.
0: Nem, én nem adtam, gyerekek, meggyőztetek. Átálltam. Rendben van.
4: Te is ledobtál. Újjon
0: a férgesebb. Meggyőzhető vagy a gyerekek. Na jövő mindjárt, igazatok van sok minden, mert 8 óra fontos, hogy

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek 1 évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: One. Minden pillanat számít.
9: One.
10: Telefon.
9: Kávé.
10: Reggeli.
9: Kávé.
10: Munka.
9: Kávé.
10: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország. Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
12: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópart 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
15: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
16: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
17: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
18: Hány óra?
19: Hajnal 2.
18: Megint nem alszol?
19: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
18: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
20: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Alszol.
20: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő. Bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
20: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
22: 27% lett. Maradhat?
2: Mennyi?
23: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
24: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér? Pipa. Sportosság? Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalasz Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalaszdélpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
25: Reklámot hallottak.
26: Hírek a Rádió Egyen.
27: Akár 10%-kal is drágulhatnak a dohánytermékek. Megkezdődött a végzősök pályaorientációs vizsgálata. Átalakuló rendszer jön a szakképzési centrumokban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átalakul az irányítási rendszer a szakképzési centrumokban. A kancellári munkakört kivezetik, az intézmények irányítását a főigazgatók veszik át. A kormány az intézkedéstől megtakarítást vár, mivel kevesebb lesz a felső vezető. Akár 10%-kal is drágulhatnak egyes dohánytermékek novembertől. A parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt elfogadta a dohánytermékek jövedéki adójának emelését is. A cigaretta adó terhe 9, a hevített dohányé 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal nő. A változás a fogyasztói árakban várhatóan 5-10%-os emelkedést jelenthet. Döntöttek tegnap arról is, hogy a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai decemberrel bezárólag havi 5000 forint támogatást kapnak. A képviselők 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el utóbbi előterjesztést. Több sportágat és hangszert is kipróbálhatnak a gyerekek a hétvégén Budapesten. Pénteken és szombaton rendezik a budapesti sportág és hangszer választót. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok. Pénteken főként iskolai osztályokat várnak, szombaton pedig családi fesztivállá alakul a program. Mindenről Puporka Jenő művészeti vezető beszélt.
28: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
27: Napi 8000 lépés a cél az iskolák új 77 napos mozgás kihívásában. Jövő hétfőn ismét elindul a Millió lépés az iskoládért program. A napi 8 motto arra ösztönzi a résztvevőket, hogy naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz a Millió lépés applikáción keresztül lehet csatlakozni. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszán túlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Pénteken több felhő lesz fölöttünk, és egyre több helyen van esély esőre, záporra, az ország déli felén zivatarra is. Jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a dizájn bútorok otthona.
29: Hölgyeim és
3: uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
4: Anna Júli!

0: reggeli műsor Balázsék!
1: Ez így jó sűrű, már itt is vagyunk 8 óra után 10 perce, jó reggel, nincs zene, vége!
2: Semmi, ennyi!
1: Vége itt a muzsikálgatásnak, ősz van gyerekek, mi is visszaültünk a nem is tudom, az iskolapadban, úgyhogy itt vagyunk és nem nagyon muzsikálunk. Kiszabó írja, hogy jó ez a Kalipszó Rádió, de mire gondol? Kalipszó Rádió, mint micsoda? Mire gondolsz, Kicabó? Írd meg nekünk, hogy mi van-e meg gondolat mögött? Most, hogy nincs zene, a sárga kabátos melyik sarokba szomorkodik? Jó kérdés. Jó kérdés.
2: Tegnap, hogy csak ül maga elé meredve, így a két arcába temetve érted a fejét, hogy úristen, dolgozom,
3: erről
2: de minek?
3: Erről én is tehetek egy kicsit.
1: Igen, különös dologok eltűntek a reggelből a zenék. Most mit csináljon? Hogy szerkeszte be a legújabb?
3: Nincs zene, már kakilni sem tudok nyugodtan.
1: Igen, tényleg itt nincs, itt most munka van, igen. Anikó küldött nekünk egy nagyon kedves képet, kellemes szerdereget, szép napot, és ilyen süni kávézik. Ez cuki ez a kép. Én rosszul vagyok az ilyen képektől, de ez most valahogy megfogott. Öregszem, gyerekek, öregszem. Várjál, megnézem az előző üzeneteit. Aha.
3: Az nem egy süni.
2: Még több is, mi?
1: Ez nem egy süni, ez magáról csinált egy képet. Nézd, már nem is süni. Nem, ez cuki ez a kép, egy ilyen kis gőzölgő kapucsinó, tízik egy süni, nagyon mosolyog, nagyon vidám, és így hullanak mögötte az őszi erdőből levelek.
2: Ez mi van vele?
1: Nem tudom, ez így elkapott. Most ez a kép, ez így, ezt megvette, de ne küldjetek ilyen nyálakat, mert nem fogjuk előadni, meg beolvasni, meg semmi, csak ez most nem tudom, ez most így valahogy elkapott. Ez egy olyan kis... A süni aranyos, ahogy mosolyog, azt úgy szeretem.
2: Küldöttő hétfővel is, hogy minden napokat azt teszi szépé, hogy képesek vagyunk belevarázsolni gyönyörű pillanatokat.
1: Igen, igen, igen, itt már én is megbántam, hogy beosztom a sünit, mert ezzel azt szabadítottam magunkra, hogy a következő 5000 évben 40 ilyet fog küldeni. Nem csak ezt így, hogy megnyitottam, én ránéztem, mondom, ez kedves, ez így kedves. Már hiányzik a Dua Lipa, írja Szabika. Ja, hát nekünk is egyébként nagyon igen. M1 bevezető elesett, rendőrök és tűzoltók, autó a feje tetején, gyerekek. Autó a feje tetején.
2: És akkor fölteheted a kérdést, hogy az M1 bevezető szakasz. Hát mondjuk ott 100-zal lehet még jönni. 100-nál, ha megdobja a kocsit, az pont elég.
1: De mitől állsz a feje tetejére? Tehát hogy mi kell, hogy ahhoz történjen, hogy a feje tetején kössünk egy autó egy bevezető szakaszon, zsúfolt neked, reggelen, ahol azért még csak valószínűleg 100-zal sem ész, hiszen nagyon sokan jönnek be.
2: Ott most ez már lehet, hogy másfél órája ott van, tehát fél hétkor fordult. Belső sávban egy kicsit megijedt, elhúzta balra a szalagkorlát felé, rá a patkára, megdobta az ügykész.
3: Vagy autószállító trailer, és kicsit elhúzta.
1: És rá, igen. De azért az tényleg...
3: Jason Statham leszek.
1: Ott nagyon sok hiba kell, vagy nem rossz döntés, hogy a feje tetén rájön az autó. Elrántod a kormány, mitől ijedsz meg ennyire? Mi történik? Ez mindig olyan fura. Megtörténhet, csak úgy az ember nem érti. Bakcsomopot, írdatlan csörtetés, csőtörés, bocsánat, nem konkrét. Vírus van az Aranyhíd előtt. Dani küldte nekünk. Csörtetés van, de csőtörés is van. És M5-ösön is nagy baleset. Ma megint front, vagy hold, vagy nem tudom.
3: Tessék, belementek hátulról, haverom állt fejre.
2: Aha. Na tessék.
1: Hát akkor ő azért fékezett egyet, hátulról nem figyeltek, telibe verték és fejre álltál. Az kevés kell hozzá.
2: Pont a tegnap vagy tegnap előtti a M1-es autó pályás, hogy fölháborodott a kis furgonos csávó, ezt elkezdte ráhúzni az autóját a mellette lévő belsősában közlekedő autóra, aki szintén ugyanez. Patka, hopp, szia!
1: És fejre is állt.
2: Azt hiszem ott is ez volt. Ja.
1: Nagyon kemény.
2: Na de hát majd jön ugye a izémérés, ahhoz mit szóltok?
1: Hú, gyerekek, nagy a baj!
2: Mérés
1: nagyon jön. Nagy a baj!
3: Hát oda fognak települni ugye majd a benzinkutak.
1: Nagyon nagy a baj, gyerekek. Itt jön az átlagsebességmérés, meg befejezték a vitézék ezt a kutatást, ami arról szólt, ugye, hogy autósokat kérdezek meg arról, hogy egyet értenek-e azzal többek között, hogy átlagsebességet mérjenek.
3: És mi arra szavaztunk ezek szerint, hogy egyet értünk?
1: Ki az a hülye? Magyarázzatok ezt meg nekem. Hát nem jobb azért egy kicsit a vazénél lelassítani, amikor látod, hogy trafi van, aztán, hogy menni a saját tempóban. Ezt nem is értem, komolyan mondom. Ugye itt ez arról szól, hogy ők végeztek egy nagy kutatást, egy országos kutatást, miszerint megkérdeztek bennünket, autósokat, hogy egyetértünk ezzel, mit szólnánk a bevezetés, vagy ilyen felmérés, pontosan nem tudom a kérdéseket. És figyeljetek, a lakosság nagy része az arra szavazott, hogy vezessék be az átlagsebességmérést. Vagyis ez nem két végpont között azt méri, hogy egyszer csak van egy, nem tudom, egy trafival, aki kifejezetten ott lelassítasz, aztán ugye mész tovább, hanem A pont a belépőpontod, B pont a kilépőpont, azt tudják, hogy ezt
3: mennyi idő alatt
1: minimum meg? Ehhez ennyi idő kell, és ha te a minimum idő alatt megfutod, akkor az azt jelenti, hogy gyorsabban mentél. Mm-hmm. Na. Hát látom magam kávézva, hogy üldögélek
3: a
1: belépő pontok előtt, és ő azt mondja, aha, jó, hát akkor ígyunk egy kávét, igen, negyed órával előtt.
2: Negyed órát.
1: Igen, van egy negyed órám aludni, hogy ne büntessenek meg 100 000 forintra. Egyébként ez már egy csomó helyen van ez az átlagsebességmérés. Aztán Olaszországi egyes részén, Svájcban is csinálják már. Nem hülye rendszer, egy bajom van vele, hogy nem tud kijátszani. Ez egy nagyon komoly hiányosság ennek a rendszernek egyelőre, amit még nem fedeztem föl, hogy ezzel mit lehet csinálni. Ez egy komoly hiányosság.
2: Mondjuk te vagy jóba a Vitézivel, tehát ugye, ahogy az üldözős műsorból fölhívtad.
1: De most hívjam oda, hívjam föl, figyelj.
2: Igen, hogy figyelj.
3: Már megint megbüntettem.
1: Ne csináld már, Dávid.
2: Dávid, tudod, hogy ki vagyok olyan már.
3: Te is tudod, hogy ez butaság.
1: Okay.
3: És hány ilyen pont lesz?
1: Na, ez egy jó kérdés. Én tudom a belépő pontot? Vagy én a belépő és a kilépő pontot se tudom. Hogy működik majd a rendszer? Hát belépek
2: azt
1: valahova?
2: Írni, az ugyanúgy, mint most, hogy ugye kint van a tábla, hogy a telepített trafipax, működő telepített trafipaxnál kint van a trafitábla. Ugyanúgy ezt is írni kell, mint ahogy külföldön is írják, hogy átlagsebességmérésre alkalmas útszakasz következik.
1: Tudunk egy olyan kompromisszumot kötni, hogy az autópályáink, legalább az autópályáink olyanok lesznek, hogy amikor nincs torlódás és nem vasárnap este van Balaton, akkor az autópályán feliratban megjelenik, hogy a 130 az mondjuk 150-re módosult.
2: Alkalmatlak vagyunk.
1: De autópálya, jó látási viszonyok, Szegedre megyek, nem tömött az autópálya, és ott fölgyorsíthatok 150-re. 130-al az autópályán, gyerekek?
2: Igen.
3: Ki tudjuk írni azt, hogy kivéve Sebestyén Balázs?
1: legyen ez mindenki, de hogy ezt írja valaki, ezt azok szavazták meg, akik 70-nel mennek a belső sávba az autópályát. Nem vagyok az előszigorítson. Látom a morát, látom, mennyi alnak meg, látom, mi történik a motorosokkal, de valahogy egy ilyen húz meg, erez meg lehetne, hogy akkor mehessünk már 150-re. Gyerekek, a 130 azért autópályán, de azért most mindenki tegye a szívére a kezét, jó? És nem ér hazudni. Na, őszintén azért, na.
2: Hát
1: azért
2: szigorúan betartjuk a...
1: Rohadt segnyalók. Azért mindenki nézzen egy kicsit magába, hogy nincs trafi, jelez a vezek, tudsz egy kicsit menni, hát, hogy ott azért senki nem 130-al pötyög, az egész biztos.
3: És kompenzálhatok? Tehát, hogy az első szakaszon megyek 150-nel, de utána megyek 90-nel.
1: Neki az a lényeg, hogy a kilépő ponton akkor érkez meg, amikor megérkezhet.
3: Csak levonják, tudod. Nagyon gyorsan mentek, ott nagyon szép lassan.
2: Na most a 90-del menés, mert te tudom, a belső sávba mennél, az ugyanúgy baleset veszélyes, érted, mint a 130. A Vitézi nem csak ezt mondta, hanem azt is, hogy most az elmúlt időszakban az összes ilyen alkalmas eszközt üzembe helyezték, mert ugye a védakapu, ami arra jó, hogy a jogosultságodat ellenőrizze, hogy van-e matricád, elméletileg az is tud ilyet, hogy méri a sebességet, mindent üzembe helyeztek. Az autópályán közlekedő autók 30%-a túllépi a sebességet szinte folyamatosan. A 130-nál most 180-at mennek. Akkor ha fölemered 150-re, akkor az 200 lesz. Mert szerintem mi úgy működünk egy kicsit, ugye?
1: Nem, egyébként fura módon nem. Ha én úgy működöm, hogyha nekem megengedik a 150-et, én annak örülök.
3: De
1: szar volt! Nagyon szar érünk! Én akkor nagyon hálás leszek, és ígérem, hogy nem megyek többen.
2: És betartom.
1: De nem áll 100-szal, legalább az autópálya ne. Én értem, városban legyen 50, meg 70, próbálom tartani. Egyébként viszonylag kevés büntetésem érkezik, lekopogom, néha beleszaladok, az a rohadt Szentendrei út, azt a telerakták mindennel, 70-ről 50-re váltanak, 50-ről megint felengednek 70-re. De hogy valami kis gyorsulás, tehát azért nem mindenki hülye, meg azért vannak emberek, akik tudnak vezetni ebben az országban.
2: De vannak, akik meg nem.
1: Azok a 70-nel azok okozzák a balesetet az autópályán, mert az hülye, az nem tud vezetni.
2: Jó, de most meg fog bátorodni ő is. Na?
1: Nem, mitől bátorodik? Az nem bátorodik meg, pedig ez így is, úgyis 70 nem megy félvakon, szürke hályokkal, a belső sávban 80-nal. Tehát az
3: sírtok 130-nak, Hollandiában reggel 6-tól este 7-ig 100 a limit.
2: Az autópályán.
1: De azok be vannak tépve, várj, azok gombáznak, rommá vannak szakadva.
3: Tele van tulipánnal
1: rommá vannak szívva, és full gombán van mindenki, úgy megértem, hogy nem megedik, hogy gyorsan menjünk. Jó, én tudom, mit csinálok, megvan. A kiléptető pontra nyitok egy fornetit.
3: Ez az. De hát ez a megoldás.
1: Én oda benyitok egy fornetit, egy kávézót, ez és leülök, és azt mondom, elsietted a sebességet, gyertek. Gyorsan ment, gyere, így áll meg nálam, hogy kávét, mert van még fél órát, hogy nem akarod, hogy megbüntessenek. Egyél egy túros batyút, meg egy nem tudom. Én azt benyitom oda.
3: Szigorúan túlárazott.
1: Ja, autópályadíjakkal. Hát a benyát is drágábban kapom, akkor a túros táska is, mint a 3000 forint lesz, fél kiló. Nem, és akkor vigyél, egyétek meg, aztán várjátok, míg leketyeg az idő.
3: Átlagod le, hogy mondjuk 20-30 kilométeres túllépéssel mennyi lenne a büntetés, és akkor legyen úgy a kávé.
1: Akkor oké, matematikai feladvány. Tessék, ha egy 30 kilométeres szakaszon te 130 km/h-val mehetsz,
2: Igen.
1: Mennyi idő a minimum, ami alatt ezt a távot megteheted? Ez egy másodikos matematikai példa, tessék. Lajos! Nem! A szöveges példa így hangzik, kedves diákok, amiben most dolgozatot írunk. Juli és Feri elindult Siófokra.
3: Juli túlbefektet kapott a 0 kilométer.
1: Juli elaludta volánnál. Juli és Feri elindult az autópályára. 80 kilométer alatt mentek 130 kilométer per órás sebességgel. Mennyi a minimum idő, aminél előbb nem érhetnek oda a 80-as táblához?
2: 16.
1: Tessék, gyerekek?
2: 30 kilométer osztva.
1: Na?
2: 16.
1: Ugye? Legalább az időt megmondják.
2: 13,8 perc.
1: 13,8 perc. Micsoda?
2: A 30 kilométer megtétele.
1: 80 kilométer
3: megtétele. Mi volt a kérdés?
1: 30 kilométer, tehát 13 perc
2: alatt.
1: Hol teszek meg én autópályán 13 perc alatt 30 kilométert? Hát hagyjad már.
2: Hát 5 perc alatt teszed.
1: Hát már látom, hogy 30-as kilométer, mert keresem a lakáskulcsomat, hogy már tudom, hogy 1 perc múlva otthon vagyok, érted? Tehát akkor ott fogunk döcögni 130-al.
2: Igen.
3: A 130 se döcögős.
1: Üres autópályán, jó körülmények között szerintem egy kicsit az. Szerintem egy kicsit az. Nem, díleljünk
3: nem,
1: valamit.
3: Figyelj, nem az egész autópályát takarják le ezzel a rendszerrel, szóval...
1: Nem, lesznek, biztos, hogy nem. Szakaszok lesznek.
3: Lesznek részek, ahol majd behúzzák. Oké, rendben. És egyébként meg adom, hogy ahol 130-al lehetne menni, ott nem menjél 180-nal. Az meg szerintem egyébként nem igazságos, hogy 130 helyet, ha már 140-nel, vagy 145-tel, vagy 150-nel nem mész, akkor nagyon megbüntetnek. Én is, nekem is néha elszalad, de ott kicsit belassítasz. Most már nem csak a véde, most már nem csak azt fogja mondani, hogy hol van a trafipax, hanem hogy hol van a lassító.
1: Hogy hol van az átlagsebesség. Javul ettől a morál? Tehát, hogy a büntetés az alapjában jövőve előre mozdít egyfajta, nem tudom, közlekedési minőségbeli javulást? Emelkednek szerintem a tételek, igen. Többször megbüntetnek. Tudod, hogy itt átlagsebességet mérnek? Igen?
2: Hát mert most már nincs például ugye az, hogy 10 000 forintból megúszott, mert nincs ilyen büntetés, tehát sokkal magasabb a tételezés. Mikor így a harmadik, mit én, 100 000-est megkapod, akkor szerintem még te is azt fogod mondani, hogy...
1: Hogy az már azért egy kicsit combos.
3: Igen. A zsebedre csak.
2: Igen. Ja, hát és a pontok, ugye? Azt is kapod. A saját autóval.
1: Én ezt le akarom vásárolni az Orrefkárnál. Én nagyon várom, hogy az Orrefkár mörcsöket megvehessen majd.
3: Nyakbaakasztót
1: vegyek az Orrefkárnál. 38 darab ponton van ilyen. 130-al se tudunk közlekedni, írja Máté egyébként, igen. De akkor, aki nagyon lassan teszi meg a távot, azt is büntessék meg. Ez is jó. Ez is jó felvetés. Autópálya mentél, túl lassan mentél, irreálisan lassan értél a másik oldalra, ezért megbüntetünk. Ez érdemes lenne megnézni, hogy európai autópályáknál körülbelül mennyi a limit. Tehát, hogy mert ugye mindenki azt, hogy na nézzek a németeknél, hogy mennek meg, milyen gyorsan.
2: Egyrészt
1: mennyi balesetük van.
2: A német autópályákon csak bizonyos szakaszok
1: vannak, így van, nem mindenhol.
2: Egy csomó helyen 110-es tábláik van nekik is, meg száll, nem, azt hiszem, azt is 130, de ez, hogy akkor nyomhatod, mint az állat, az nagyon kevés szakaszon van. Nem az egész.
1: Az nem az egész, igen.
3: És itt is lesz egyébként egy ilyen, mondjuk egy ilyen 10%-os tűrés határ? Vajon?
2: Hát az megmarad.
1: Az mindenhol az megvan. Az máshogy mér az órád egy kicsit, az övék máshogy mér, tehát azt a 10%-ot azt ráengedik, igen. Igen, egy kis matek a volán mögé, ha egy kicsit nehezebb a lábad, ez 150-nel hasítasz, a trafipaxok miatt 130-as átlagot szeretnél kihozni, a 200 kilométeres úton van egy tippünk, állj meg pont fél úton egy kávéra, nyújtsd el a pihenőt 12 perc 18 másodpercre, úgy az átlagsebességet 130 lesz. Na de akkor nem érdemes gyorsabban menni, hiszen nem érek oda előbb, mindenképpen meg kell, hogy álljak.
2: Így van.
1: Tehát valójában tök mindegy, hogy mennyivel megyek. Akkor már betartod, mert úgy is meg kell, hogy álljál, tehát nem érsz oda előbb.
2: Én rájöttem, ez az elektromos autók miatti lobby.
1: Hogy?
2: Hát mert azzal úgyis meg kell állni, tölteni.
1: Igen, mondjuk ha 100-as kilométerre meg kell állod, az jó szer elektromos autód van. Ne sírjatok, Svédországban 110 a limit a pályán. 110-el mennek. Aha. Azt a mindenségét neki. Gyerekek, van, ahol azért egyedi, így nézzük a térképet, sok helyen 100 és 110 kilométer, és nagyon kevés helyen 130 kilométer. Nem, itt a körülöttünk a 130 kilométer, lengyeleknél, cseheknél, szlovákoknál, olaszoknál 130 kilométer, de például a spanyoloknál ott 110 kilométer, nézd meg. A franciáknál hát pedig időjárás függő. Ez milyen érdekes? Tehát a franciák azt mondják, hogy oké, mi az időjárástól tesszük függővé, hogy mennyi, és ha nincs sebességhatár, az Európában csak és kizárólag Németország. De ott is ugye csak bizonyos szakaszokon. Tehát azért ez a 110-es sok helyen van, ha megnézed a kéket.
3: Ha már ilyen kamerákat felszerelnek, akkor igazán büntethetnék azokat is, akik levillognak.
1: Na most mi a bajod a villogással? 80-nal mész a belső sárba. Ha szerintem a villogás az tud normális lenni. Itt vagyok mögötted, engedj el, léci, gyorsabban jövök, ne okozzunk balesetet, ne fékezz veled, ne ijedj meg, lásd, hogy jövök. Nekem néha egy-egy villogással nincsen semmi bajom. Most nyilván a föltolt reflektorral 200-al tolsz le valakit, igen. De hogy így felvillantasz a helyzetjelződből, hogy figyelj, érkezem mögötted, egy picit menj már jobbra, mert 70-nel éppen az unokád orráról törlöd a fikát a belső sávban, és érted, pogácsát adsz az uradnak az anyósülésre, menj már le a külső sávba, mert szeretnék menni. Azt hiszem, a villogással nincs baj. Az agresszív, segbe menő és folyamatos villogtatás, oké. Én villogok.
3: Igen?
1: Én villogok, persze.
3: Én az agresszívségben ősökkel nem vagyok kibékülve.
2: Na, mi a baj?
1: Az agresszívségben ősökkel vagyok kibékülve. Lengyeleknél már van 140 km-es szakasz, Ciprus 110 km. Tehát, hogy így ennyire oszlik ez meg. És akkor megmondják majd a büntitételeket? Mikortól vezetik be? Tudunk valamit? Mit mondanak?
2: Egyelőre ez még csak ugye egy ilyen nagy társadalmi egyeztetés volt, de egy csomó ponton fognak majd változtatni. Ugye ott vannak a rolleresek, ha ugye itt van a Betesda fő támogatója Júli, akkor biztos olvasta, hogy egyre több fiatal fekszik bent, összetört arccal van, aki kómában van, mert tényleg olyan rollereket használnak. Ezt is szabályozni fogják a büntetési tételeket, ez is nagyobb lesz, ezt bevezetik valószínűleg ezt a kobozzuk el az autódat típusú történetet.
1: Nálunk?
2: Igen, már erről is szó van, úgyhogy nagyon-nagyon nagy változások lesznek.
3: Ti szavaztatok? Kitöltöttétek ezt a nyomtatványt, mert az online ki lehetett tölteni.
2: Ő a távolmaradásával.
1: Én tüntettem. Én a csöndben.
3: Most ne sírjál.
1: Én a csöndben értem el, tüntettem. Ugye most nem sírhatok, hogy mi lett az eredmény.
3: A buzgómócsingok odaálltak.
1: Igen, a 70-es varburgosok. Igen, a 70-es varburgosok nyugi. Na, azok kitöltötték. Ezért fogunk 100-zal menni az autópályán, mert ezek mindig mindent kitöltenek. Igen.
2: Jó, a varburgosoknak
1: most... Nemzeti konzultációt is.
2: Bár a varburgosoknak most újabban ugye nincs. Hogy hívják ők? Mi a kötelező biztosítás?
1: Kötelező. Óriási történet, igen. Na jó van. Balázs, szívemből beszélsz, de én is arra szavaztam, hogy legyen átlag sebességmérés. Gyerekek, ha javul a morál, én beáldozom magam. Úgy is megtalálom a kiskaput.
3: Milyen gyakran kapsz bírságot?
1: Két havonta egyszer.

0: pontosan 8:30, itt vagyunk a hírek után.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: a rádió egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
11: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
10: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
11: Jobb, ha felkészül.
12: Nagyon féltelek.
11: Ne lassíts!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
11: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
10: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
13: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Éve.

0: Live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
2: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu. Kiságy, babakocsi, babaszoba.
3: Minden kész.
2: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
3: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
2: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
4: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
3: Szia drágám! Na rá is, Daniel, aludtam ma is.
4: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
4: Sedacor Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Bármikor jöhet a pát. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
9: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
10: Akár 10%-kal is drágulhatnak a dohánytermékek. Nem sokára indul az iskolák új mozgás kihívása. Magyar alkotás is bejutott a Diák Oszkár döntőbe. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Drága lesz a füstölés, akár 10%-kal is drágulhatnak egyes dohánytermékek novembertől. A parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt elfogadta a dohánytermékek jövedéki adójának emelését is. A cigaretta adó terhe 9, a hevített dohányé 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal nő. A változás a fogyasztói árakban várhatóan 5-10%-os emelkedést jelenthet. Döntöttek tegnap arról is, hogy a 150 lóerő alatti dízelautó tulajdonosai decemberrel bezárólag havi 5000 forint támogatást kapnak. A képviselők 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el utóbbi előterjesztést. 2 tonnányi romlott vagy kétes eredetű élelmiszert szedtek le a polcokról és a pultokról a nyári ellenőrzéseken. A fogyasztóvédelem több mint 37 millió forint bírságot szabott ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte csak nem másfél ezer vendéglátóhelyet, strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket is vizsgált. Mindenről Eitmann Norbert sajtófőnök beszélt.
11: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtők, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
10: Magyar alkotás is bejutott a Diák Oszkár döntőjébe. Díjat végül nem kapott Pető Zsófia kísérleti rövidfilmje, de az Inlands szerepelhetett az Amerikai Filmakadémia finalistái között. A filmes hallgatók legjobb munkáit elismerő Diák Oszkár díjakat idén először a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon adták át. A magyar alkotás különlegessége, hogy homok és paint on glass animációval készült. Az alkotó egy megvilágított üveglapon mozgatta a finom homok szemcséket, és alakította át a még nedves festék rétegeket. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszántúlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Pénteken több felhő lesz fölöttünk, és egyre több helyen van esély esőre, záporra, az ország déli felén zivatarra is. Jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, már megint 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva, mi pedig újra itt vagyunk. Hát ez a tempó, ez meg kell szokni, meg kell szokni, gyerekek, meg kell szokni. Igen, mert hogy sűrű a dolog, 10 perc is szabad a pálya, M1-M7 bevezetőre autót menteni, most megyünk. 10 perc és szabad a pálya, ezt 8:36-kor küldte nekünk Krisztián.
1: Ez úgy, hogy ő megy menteni, hallgatnak bennünket, mindjárt jöhettek.
0: Igen, és írja, hogy gyerekek, 10 perc és szabad a pálya, és ott van a fotó, igen, hogy mentenek éppen. Mit látsz onnan? Táplálkozásomat figyeled, hogy milyen romok vannak?
2: Az, ami a te gyomrodba lehet. Hát én nem szeretnék most a gyomrod lenni.
0: Az izom csak úgy nő, ha
2: megkapját. A barackon át, a méz, a paradicsomosba, a kimcsi.
0: Kimcsi. Ez kemény lesz.
3: Vegyes tüzelésű kájhal. Ebbe beboríthatsz mindent.
0: Ez kemény lesz. Tisztőr mell és karnap van, úgyhogy be kell tölteni mindent, mert ma odavágunk. Odavágjuk ezt a dolgot keményen.
2: Hát, hogy rásven kell te vegy.
0: Én is érzem, hogy lehet, hogy lesz ebből baj, de most már megyünk a vonattal, már mindegy. Márjára már felszálltunk, ez már benn van, úgyhogy jön, aminek jönnie kell. Úgy járok majd, mint az a Hydroxos Csajci tegnap, akiről beszéltünk, hogy gyúrás közben. Én abba hagyom, én kimegyek a teremből, ígérem, én nem csám végig. Tehát, hogy... Ugye azért tegnap csak egy fél mondat erre, hogy azért gyerekek, hogy milyen érdekesen működő világ ennek, ezen aspektusában nem beszélünk, hogy hány ember éli úgy le az életét, ugye tényleg, hogy szorongattól, de nem is csak, hogy mit mondanak a szomszédok, csak hogy az anyja, az apja, vagy a barátai, vagy a munkatársai mit gondolnak. És jön a csaj, végigfossa a versenyt, és megnyeri, és nem érdekli. Uh-huh. Hogy milyen végletesek vagyunk, nem? Milyen érdekes?
3: Hány ember éli le úgy az élet, hogy egyszer se fossa össze magát?
0: Azon görcsölt, hogy most azért nézett rám így, mert szeret, vagy nem, és jön a csaj, befosik a versenyen, és azt mondja, nem állok meg, megnyerem a versenyt. És a közösségi média világában Facebook, Insta, TikTok ezt évekig cipeled, hogy te összefostad magad azon a versenyt. És nem érdekli. Hát, ő megy. Jövő... Te meg szorongasz, hogy mit gondolnak rólad a közérbe. Ugye? Tehát ezért, érted? Hogy ezért nagyon mások vagyunk.
3: Figyelj, ez most hír volt, bejárt, mindent láttad, az arcát, oké. Jövő héten fel tudod majd idézni az arcát.
1: Nem, de hogyha ő még egyszer csinál egy rekordot, akkor az lesz, hogy a szaros a nő megint gyorsabban
0: kész
1: futott.
0: Kész életedbe fent leszel a nete, hogy összefostad magad, és őt ez nem érdekelte. Szóval mennyi hülyeségen tudunk szorongani, mert hogy ilyen bátrak lennénk. Még 8 kört megyünk, és megnyerjük a versenyt, mint a tegnap a Csajsz.
3: A mai nap kihívása a kimcsi után, fosd össze magad.
0: Ez színes, még ma kipróbálom ezt a munkáját. Na nézd meg, hogy milyen lesz, meglátjuk. Adri, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
0: Na, mi a helyzet, Adri?
4: Minden rendben, köszönöm szépen. Nekem is volt egyszer egy ilyen nagyon szoros helyzetem, de egy kocsmában megoldottam a dolgot.
0: Na, mármint a Hyroxos lányra gondolsz, aki ugye tegnap beszéltünk róla, hogy a verseny közben kis nadrágban, rövid nadrágban, súlycipelés közben teljes mértékben összefosta magát, és utána megnyerte a versenyt, egészen durva.
3: De beszaladtál a kocsmába? Tehát úgy ott...
4: De nem konkrétan oda, hanem a mellékhelyiséget sikerült még azért elkapni.
3: Ó, hát akkor
1: mi volt a kiváltó
3: a pulthoz?
4: Hát túrázni voltunk aznap, és szerintem a párizsi zsömle nem volt az igazi már.
1: A melegben túrázás rejtelmei.
0: Az kemény. Jól van. Na, tudod a játékszabályokat, vagy figyeltél tegnap?
4: Mert tegnap előtt?
0: Meg fogalmunk is. Az jó, meg mondd már, meg fogalmunk is.
3: Mindig nem vagyunk.
0: Kapod a kérdéseket, segítséget is igénybe vehetsz, ugye itt 50-100 ezer, vagy 75 ezeres csomagot nyerhetsz, ugye Deichmann vásárlási utalványt, és hát ha elhasználsz egy segítséget, akkor csökkenünk. A rossz válasznál pedig vége a játéknak. Ez ilyen egyszerű. Mehetünk?
4: Mehetünk.
0: Na figyelj, indulunk akkor.
1: Melyik állítás igaz az emberi lábfejről? A lábfej mérete felnőtt korban soha nem változik. A lábfej napközben akár kissé meg is duzzadhat, ezért délután érdemes cipőt próbálni. Reggel mindig nagyobb a lábfej, mint este. A lábfej csak terhesség alatt változtathat a méretén.
0: Minden segít neki.
1: Na?
4: Szeretném a B-t megjelölni.
1: Micsoda?
0: B! Nézzük, hogy jó a válasz. Nagyon mész, Adi, nagyon mész. Jól van.
3: Láttátok volna a terhesség alatt az élábfejemet?
0: Dura volt?
3: A végére. Hát,
1: az 46-osba járt.
0: Komolyan?
3: Nincs az a cipő, amit fel tudtam volna húzni.
1: Na, eddig megmaradt a 100 000-es utalvány, megyünk tovább, figyelj. Melyik filmszereplőhöz kötődnek leginkább a legendás kék rubinvörös cipők? A. Alicehoz, az Alice csodaországban. B. Dorothy Óz, a csodák csodája. C. Bell, a szépség és a szörnyetek. D. Hamupipőke, legendás kék rubinvörös cipő.
4: Hát ez a kocogtatós lesz, ez az Óz, a csodák csodája, ez a Dorothy cipője volt. Hát
0: és tudja. Halad. Öcsém. A körmemet lerágom,
3: szerintem
0: úgy izgulok.
3: Anna előre leadta a kérdést.
0: Nagyon szép, nagyon szép. Akkor van eddig?
1: Eddig kettő. Marad a 100 000 forintja, megvan. Tehát a harmadik kérdés jön, és megvan mind a három segítséged, azt is elhasználhatod még.
0: Aha. De... nagyon komoly a dolog, 100 000 forint megvan. Segítsünk a harmadik, vagy ne segítsünk? Ja, még nem többi a kérdés.
4: Hát megválik a kérdés.
0: Jogos, igazad van.
1: Én most így a kizárásos alapra helyezném a válaszomat, jó? Ez egy kis segítség volt, de ezt még nem számoljuk. Melyik cipőtípus neve származik egy francia szóból, amely eredetileg papucsot jelentett? Tudsz franciául?
4: Papucs. Kicsit sem.
1: Oké. A. Sneaker. B. Espadrilles. C. Mokaszín, D. Lufer. Kizárásos kérdés. Papucsot jelentette eredetileg.
0: Na, belezhetünk, ha gondolod.
4: Hát segítsetek egy
1: ne
4: kicsit.
1: Ne legyél már ilyen gonosz.
0: Ja, mi segítsünk, hogy mi segítsünk.
4: Igen,
0: segítsünk.
4: Akkor, már biztos tudja.
0: Én tudom a választ. Igen, de azért, mert az előbb ránéztem az adásvetre.
1: Mondom, hogy kizárásos alapon. Mi a mokaszín, azt tudod?
4: Mokaszín, hát az ilyen barnás, nem?
1: De mi a jellemzője még?
0: Igen, miben vagy?
4: Hát a fának van mokaszín.
1: Mi van?
4: Fának.
1: A fának levele van, érted?
0: Mi van? Leestem a lóról.
4: Van törzse.
1: Na, ez mind a négy egy cipőtípus, szívem.
4: Cipőtípus.
1: A mokaszín az a bebújós.
4: Ja.
0: Na, szülje meg valamit, addig kérlek. Bármit. Felezhetünk, hívhatunk egy sztárt, vagy...
1: Már mi segítettünk.
0: Ja, mert mi már segítünk, akkor ez már mi segítségünk.
4: Rá, igen.
0: Jó, akkor mi segítünk. Szerintem nem, én segítek egyet, szerintem nem a C. Ennyi, és ez a segítségünk, nem?
1: Így van.
0: Gyuri, te is segíts egyet?
3: Fingom nincsen, az nem az A.
1: Jó, nem az A.
0: Nem az A.
1: Mert az a sneaker, a sportcipő.
3: Igen, az más, nem az A.
0: Oké?
1: Okay? Franciául...
4: Nem mondhatom még egyszer a lehetőségeket, bocsánat.
1: Most már csak kettő magam. Marad. Na, papucsot jelent. Ez az egyik, az espadrilles.
0: Padrilles. Papucs. Padrilles.
1: Padré. Papucs.
4: Akkor legyen az.
0: Jó a válasz. Tudja?
1: Istenem.
0: Ő nem volt könnyű kérdés.
4: Most nagyon megfogtatom.
1: De hogy az a fa, hogy jött be meg a barna?
5: Az önnyereménye. Hát egy 75 000 forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
0: Most nehéz szülés volt, de összeraktuk. Azt mi se értettük, hogy fa, meg törzs, meg nem tudom, mi volt ott.
1: Igen, nem mokkának a színe, tehát értelek, hogy a mokka az a kávé. Mokaszín.
0: Mokaszín.
1: Tudod, ez a bebújós.
3: Hát több értelme van, hogy mokkaszín.
0: Jó messze voltunk, ha kávékon gondolkoztunk azért. Ültünk volna még itt egy kevés időt. Jól van, Adi, figyelj, akkor meg kell mutatnunk, vagy már megmutattuk? Ne, ott van, megvan, 75 000 forintos Deichmann ajándék utalványa jutalmad.
3: Jó? Mire fogod költeni?
0: Egy nagy bevásárlása.
1: Egyet veszek.
0: Igen. Jól van, köszi.
4: Köszönöm szépen a játékot.
0: Csáó.
1: Hosszé, hello.
0: Azt minden segít neki. Na, nem volt egyszerű szülés, de összeraktuk.
1: Megvan, de egyébként az első kettőnél szépen teljesen.
0: Igen, ügyes volt. Nem szoktunk ilyen nagyon tudományos alapú kvízkérdéses játékokat kitalálni. Igen, ott voltam ezen az értekezleten?
3: Nem.
0: De ott voltál, csak nem
3: gondoltam. Teljesen mindegy, hogy ott vagy-e, vagy sem. Mindig adásban csodálkozol rá, hogy ezt.
1: Az is bajod, ha csak egy szlogent kérünk. Most az is bajod, ha intelligens, értelmes, szép játékunk van.
0: Ez igaz, nem lehet mindig minden baj. Ez ilyen beigazatok
1: van. Ne legyen már ilyen az élet.
0: Ha túl könnyű, az a bajom, ha túl nehéz, az a bajom, nekem semmi nem jó. Ebben is van, ebben is van valami.
1: Egyébként most visszahozhatjuk, ha gyorsan kérsz egy tizedik telefonálót, mert az meg nulla szaktudást igénylő játék, és akkor a kettő az pont kihozza egymást nullára.
0: Ja, tényleg, mert hogy van egy konténeres. Dobj egy kulcsocskát, Anna, akkor még dobjuk.
1: Most telefonáltok.
0: Aki gyors, aki ügyes, aki szerencsés, az kaphat kulcsot. És megvan a dátum, gyerekek, október 9. Anna nem bírja, Anna feladja. Büdös van benne, tényleg?
3: Hát a
0: most mi a baj? A kincsi?
3: A kincsi a büdös.
0: Tényleg?
1: Hát vagy a bableért.
0: Nem, mert a kincsi ez egy dél-koreai savanyúság, káposztából csinálják, ez ennyire durva?
3: Igen, de mi már megszoktuk.
0: Mondom, hogy a halál a belegbe kezdődik, higgyetek el.
2: Hidd el, bármit megengedhetsz magadnak, ez elnyomja a kincsi, ne fogd vissza magad.
0: Fermentál dolgokat kell enni, gyerekek, fermentál dolgokat.
3: A kincsi
0: az fermentál? Halál a belegbe kezdődik. Ha az rendben van a bélflórád, akkor az még a kedved is jobb.
1: Mester, milyen hosszra tervez? Egy hét, két hét?
0: Ezt most sokáig fogom tolni, gyerekek.
1: Sokáig, jó.
0: Ősszel ez nagyon fontos.
3: Mikor lesz egy ilyen jó kis roborálás, egy ilyen szénhidrátos, valami ilyen nagy óriás sütemények, hogy
2: azt még
0: az... Mi volt az alkat? Nem én voltam. Te voltál anna. Te volt.
2: De, persze.
0: Nem, imádom.
2: Nyugodtan ezt... engedem magad.
0: Jó, tehát tulajdonképpen két aspektusom van ebben a műsorban, aki fingik és aki büdös. Köszönöm, én tök hálás vagyok, hogy veletek dolgozhatok.
3: Nem, három. Abszolút... Fingik, büdös és filozofia.
0: Igen, nem köszön senkinek. Paraszt, fingik, büdös, csak magával áll szóba, senkivel nem beszélget. Jó! Szerintem jó a kép. Szerintem jó az irány, amire megyek. Most gondolom, szerintem ez a jó irány, ez kell rólad, Bali.
3: Hogy én nagyon régen hallottalak téged egy olyan jó recsegőset.
0: Hát ez most nem hiszem, el leszállt. Ez komolyan, tényleg nem akartok rólam lepattanni? Itt van a kulcsos játék. Azért, mert jó dolgokat eszem, ti meg mérgezitek magatokat a teraszon. Azért, szóval tényleg minden egyes cigarettával közelebb kerültek a sírhoz, én közben a kimcsivel még a 110 életében, mert ott fogok Japánba túrázni, te meg már, ó, de jól ne Juliska itt lenne. Szegény Feri, mikor elhamvasztottuk.
1: Emlékszem a temetésére, de szép volt.
0: Hogy
1: sütött a nap?
0: Hogy sütött a nap, érteni, én meg Tokióba megyek valami 3-5-es japán körül.
2: Emlékszem a temetés végén, ettem egy kimcsit.
0: Hát megint kinevettem a kimcsit, hogy ott voltak.
3: Hát te tök kiég a beled, ne szórakozzám.
0: A halál a belegbe kezdődik. Ha azt rendbe teszed, akkor meg vagy. Kitti, jó reggel, ciao.
6: Jó reggel, sziasztok.
0: Hello Kitty, mi a helyzet?
3: Hello Kitty.
6: Minden oké, okay. Most már így beszélek veletek, minden oké. Okay.
0: Na, igen, mit, hogy telt eddig a reggeled?
6: Vegyes.
3: Ettél a kimcsit.
6: Rágondoltam a konténerre, mondom, tárcsázok egyet, és fel is vette Anna.
3: Óriási szerencsét, mert nagyon sok ajánl kezdve.
0: Igen.
6: Úgyhogy jó, jól telik idáig.
3: Tavaly próbálkoztál?
6: Próbálkoztam, sőt, ott voltam az első sorba, és a mögöttem lévő hölgy nyerte meg a konténert. Igen, ott voltam.
0: Azt a mindenit. Na, hát akkor igen. Talán idén.
6: Nem talán, most lesz, igen.
0: Igen?
6: Október 9-én, igen, enyém lesz, úgyhogy megyek.
0: Mm. Ezt kell mantrázni, autó van benne, utazás van benne, tárgynyeremények vannak benne, bővül is még addig a nyeremények listája, úgyhogy sok minden lesz. Jó?
6: Nagyon köszönöm, mindent köszönöm.
3: De egy szlogen.
0: Van a hangodban valami igazán ijesztő. Mindenki szendelmesz, hogy sútogni kezdesz, és sötétséget adom a színba, jön rám. Valakit bele sútogna hátul a fülembe. Kitty, mondj egy szlogen nekünk, léci.
6: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Ja, milyen foglalkozol, Kitty?
6: Én egy hivatalban vagyok ügykezelő.
3: Ügyet kezel.
0: Lehet, hogy valamilyen call centeres munka jobb lenne neked, így a sóhajtozásaid alapján.
1: És
0: meg a
1: milyen ügyeket kezel?
0: Igen.
1: Milyen ügyeket kezdesz?
0: És mi van a másik kezedben, egy womanizer? Vagy az egyikben a telefon, a másikben egy womanizer. És éppen mit csinálsz, Kitty, ezek a suttogások? Ezek nagyon ilyen erotikus irányban
6: viszik ezt a dolgot. Örülök neki, hogy ott lehetek, és hogy elvihetem a konténert, ennyi. Jó. Csak azért, mert reggel mantráztam pont, és az elsőre sikerült ezért, hogy hihetetlen.
0: Jó. Oké, Kitty, akkor találkozunk október 9-én, mondjuk a helyszínt, van kulcsod, aztán meglátjuk, köszönöm. Hogy a szerencse majd mellé szegődik-e. Jó?
6: Igen, köszönöm szépen, köszönjük.
0: Oké.
6: Sziasztok.
0: Ciao, hello.
6: Hello.
3: A végén próbált minden naturálisabban.
0: Furák ma hallgatóink, nem érzitek? Valami van az erőben.
3: Vagy csak te képzelsz oda egy csomó videót.
0: Vagy csak egy szerda. Nem, Kittire nem képzeltem oda semmit, csak vártam, hogy szólnak, hogy gyere Kitty, megjött, ezt be kell venned. Már 9 óra van. Ezt most megint vedd be Kitty, és megint telefonálgat, össze vissza.
3: Nem,
0: Kitty. Nem, aranyos
3: volt. Kombuchát ittál, vagy szoktad inni?
0: Nem.
3: Nem? Az kimaradt eddig a repertoárból? Kombucha tea.
0: Nem ülök nem föl kombucsa. Ilyen New Age-es dolgokba.
3: Kombucsa? Én kombucsa.
1: Nem kombucsa, kombuka.
0: Kombuka, kombucsa mindenféleképpen.
1: Gombika.
0: Nem ittem még meg. Igen, azt mondják, hogy mi van a Jóni és Lingám vonalunkkal.
1: Hoppá.
3: Hát nekem van Jónim, neked van Lingámod, úgyhogy...
0: Hát oké, okay, ez van, de hol a masször? Miért nem vagyunk már könnyékig valakiben? Azt ígértük a hallgatóinknak, hogy ezen a héten Lingam Jóni továbbképzés. Nem rajtunk, meg nem velünk, csak hogy bejön valaki, aki elmondja, hogy idegen embereket, nőket, férfiakat így masszíroz. És hogy ez mire jó, mit célt szolgál, hát, hogy találunk valakit. Hol vannak a Jóni és Lingam masszőreink?
3: Rajta tartom a kezem.
0: Igen? Lesz?
3: Benne van. Vagyok nyakig.
0: Megígértük, hogy lesz?
3: Lesz.
0: Van már valaki?
3: Nem, nincs.
0: De Júli nyelvén ez a elfelejtettem. Igen. Júli nyelvén ez a nem foglalkoztam eddig vele, rajta tartom a kezem, lesz már valaki majd.
3: Tehát ezt, na, igen, ez most teljesen
0: kivett a fejlődésre. Jó, nem baj, érzem, hogy van egy ilyen ígéretünk.
1: Akkor az a büntetés, hogy az elsőt neked kell megcsinálni, Zsülön.
3: Jó, figyelj, csere, Zsül. De nézd, milyen elnézően mosolyog.
0: Már felmerült, hogy ennek utána járunk, hogy ez mire jó, kik veszik igénybe, és vannak női terapeuták, meg férfiak, bemész, és tök 5000 forintért megmasszírozza a jónidat, meg a lingamodat, de nem a tájföldféles, hanem tudományos alapon, ők ezt csinálják, ebben semmiféle, nem tudom, örömlánykodás nincs, hát ez nem ilyen, hanem ez rendes masszázs alapú jóni és lingam masszázs.
1: Hát most vehettek párosan, és megtanuljátok egymáson.
0: Igen, igen, van, aki tanít, van, aki továbbképez, van, ahol a párok mennek, és hát gondoltuk, hogy azért meghívnánk ide valakit, aki ezt elmondja, hogy ez hogy néz ki mégis, kik mennek hozzá, milyen egészségügyi céljai vannak ennek, meg egyébként ki a fene masszíroz így vadidegen embereket. De mondom, ez nem az, hogy tényleg bemész a Goldfinger, tájföldi, kőványi Goldfinger szalomba, és
3: akkor a hátsvajtó.
0: 8000 forint egy bum bum finist ígér neked egy Liam nevezett tájföldi nő, hanem hogy rendesen ez a munkájuk, hogy ezt csinálják nőknek és férfiaknak.
3: Kiegészítő kereset. Egyébként nagyon jó oktató videók vannak fent az interneten, csak felhívnám rá a figyelmeteket.
0: Na, de hát akkor először csináljuk meg. Hát figyelj, a párodnak oké, de hogy ez legyen a foglalkozásod, hogy ott jön Pista, 80, nem tudom, 52 éves, hentes, földobja magát oda.
1: És akkor, igen, nem, és mi a bajod az 52 éves hentesekkel?
0: Nincs bajom az 52 éves hentesekkel.
3: Bali, sose tudhatod, hogy merre visz az élet.
0: Igen?
3: Igen. Lehet, hogy lesz egy pont, amikor azt mondod, hogy sőt, eljön hozzánk a beszélgetés, és azt mondod, hogy
0: ezt akarom csinálni. Én ezt akarom csinálni. Férfiaknak akarok jóni masszázs csinálni. Na, ez a
3: pont, férfiaknak nőtt.
0: Vagy akkor a férfiaknak akarok lingám. Ugye a férfiaknak a lingám van. Nektek van a jóni.
3: Nekem van a jónim, neked van a lingamod, én masszírozom a te... Mi nem masszírozzuk egymásét, de mindegy, tehát, hogy a nő masszírozza a lingamod, a férfi a jónit általában.
0: Na jó, hát majd jön a masszőr, akkor megkérdezzük.
3: A füstölők.
0: Ajánlottak valakit Veszprémből, azt ne felejtsük el. Jó?
3: Veszprém, jó.
0: Veszprém, jóni lingam. Jó, ne felejtsük el. Jó, van gyerekek.
3: Olcsóért.
0: Igen, olcsó vasútállomás mögött a kis resti előtt. Igen, Erikától 4000-ért jóni masszás, az olyan is.
3: Ugyan itt kenyérpirító, eladó.
0: Igen. Na jövő mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra. Még adunk egy kulcsot, gyerekek. Még egy darab kulcsunk van. Egy rövidre, ha próbálgatjátok hívni a számot, hát ha valakinek összejön. Jó, itt vagyunk mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra.
7: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
6: Tudod miért jó? Mert nád udvari.
7: Gri energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Nyisd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!

0: Pizzami.hu. Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodom Green lakóparkban, és használ ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁVÁRT galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
5: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
6: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
7: Közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek voguemyworldshow.hu.
3: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
8: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, megkezdődött a végzősök pályaorientációs vizsgálata, idén is megrendezik a sportág és hangszerválasztót, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 9 évre választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem voks született. A Fidesz és a KDNP frakciója nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók már le is tették esküjüket. A megbízatás időtartamát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette a korábbi 12 évről 9-re. Ellenszavazat nélkül döntött a parlament az állambiztonsági mód feltárásának részleteiről. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot. Korábban már döntöttek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, most a végrehajtás részleteit szabályozták. Mintegy 67 ezer nyolcadikos kaphat segítséget ahhoz, hogy milyen irányban tanuljon tovább. Megkezdődött a végzős általános iskolások kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig várhatóan 2400 intézmény diákjai vesznek részt a mérésben. A vizsgálatból képet kaphatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, gyengeségeikről, valamint arról is, milyen ágazatok és szakmák állhatnak hozzájuk közel. Egész gyorsan átálltak a vállalkozások a NAV új digitális nyugta rendszerére. A kezdeti tapasztalatok szerint zöggenőmentesen indult az új nyugta adatszolgáltatás. Mindenről Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője beszél.
3: Az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget. 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
2: Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap az osztályoki, a szombat pedig várhatóan családi fesztivál lesz. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszán túlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Pénteken több felhő lesz fölöttünk, és egyre több helyen van esély esőre, záporra, az ország déli felén zivatarra is. Jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, na?

0: mai adás ide, valaki előbb felöknek a villamoson, aztán megmasszíroznak, végül elbukott a péntet. Komplett wellness csomag. Köszönjük szépen. SMS-ben jött, hogy hát itt sok témát érintünk ma reggel is egyébként, igen.
1: Csak és az élvezetek.
0: Csak az élvezet, és 9 óra után 8 perccel már itt is vagyunk, ugye, és több témát megbeszéltünk, átbeszéltünk, és van még egy kulcsos játékunk, úgyhogy lehet itten győzködni Annát, megpróbálni telefonálni, és akkor aki tizedik, meg gyors, meg ügyes, meg szerencsés, az még kap egy kulcsot. És ezek közelítünk ez az október 9-es, gyerekek. Ez holnap utához, azt hiszem, talán 3 hétre meg vagyunk. Péntek az 3 hétre, már megyünk a konténeres játékra, fordulunk rá.
2: Menő!
0: Az nagyon menő.
2: Ajándékok ugye benne, meg benne. Még szaporodik is van, autó van, utazás van, Bosch szerszámkészlet, mindenünk van. Nagyon menő lesz.
1: Utána indulhatunk is.
0: Hova?
2: Ahogy szoktuk.
0: Mert ki lelettünk szúrva, hogy a múltkor már az utazásra voltunk elfoglalva, nem figyeltünk oda rendesen a konténeres játékra, úgyhogy sehova.
1: Ki szúrt le? Annyira odafigyeltünk arra a játékra, hogy nagyon odafigyeltünk.
0: Néha érdemes befogadni a kritikát. Elgondolkozni azon, hogy lehet benne.
2: Ebben nem, de van, amikor igen.
0: Az önreflexió egy hasznos tulajdonság, szerintem. Van azért igazság abban, amit mondtam. Szerintem ezen érdemes elgondolkodni. Jó, hát minket nem szúr le senki, csak jelezték, inkább jelezték, igen.
1: Bari, ne haragudj, csak nem érdekel.
0: Igen, úgyhogy ez volt, gyerekek. Na, szóval, igen.
2: Még egy gombos kérdés lehet?
0: Még egy milyen?
2: Egy ilyen jón is.
0: Jó, föltesszük majd a csajszínak, hogy a pasiterapeutának, ha jön.
2: Magunknak.
0: Lingam Jóni topik.
2: Hogy elmennénk egy ilyen Lingam Jóni topikra, tanfolyamra.
1: Igen, a 80 rugó egyébként.
2: Azt a kutyafáját, akkor nem megyünk el, akkor nincs kérdés.
0: Nem akarok elmenni.
2: Elmegyünk, akkor téged, Júli, például neked mindegy lenne, hogy nő vagy férfi tanít?
1: Várjál, tehát, hogy én azt tanulom meg, hogy hogyan kell a férfit megmasszírozni. És hogy nekem mindegy az, hogy egy férfi
2: tanító. Hát, hogyha vegyesen megyünk, megy nő és férfi, nincs egy férfi meg egy női tanító, hanem egy nő, vagy egy nő van, vagy egy férfi van.
1: Ja, hát ha már ilyen tanfolyamra megyek, akkor szerintem akkor teljesen mindegy.
0: Persze. Hát abban ez úgy van egyébként, hogy akár a pároddal is elmehetsz, és akkor ott van egy instruktor, vagy egy terapeuta, aki tanít, és ő megmutatja, de hogy te a párodon gyakorolsz. Uh-huh. Na most, ha nincs ott a párod, akkor ott van Lajos. És
2: akkor hát erre akartam
0: Lajos megkérdezni.
2: Igen, de te is ott vagy, a Lajossal azért érdekes, ugye, tehát Lajos az oktató, oké, ti mint egy pár, Juli és Balázs elmentek. Uh-huh. A verzióban Lajos van ott, B verzióban pedig Katika.
0: A párodban ott. De van olyan, hogy nő tanít nőt, hogy kell férfinek csinálni.
1: Igen.
0: Tehát nő a terapeuta, elmész hozzá, és ő megtanítja neked.
2: Jó, de te is ott vagy, és rajtad mutatják meg, és nem nő tanít, hanem Lajos.
0: Hát, ez így szerintem ebben a formában ritka.
2: Lajos vezeti a kezed.
1: A nyitott gondolkodás mindenképpen szükséges. Én arra lennék kíváncsi, hogyha nem viszem el a páromat, akkor ezeknek a terapeutáknak mindig van egy ilyen beugrója, aki lehet gyakorolni?
0: Nem.
1: Akkor modelleznek valamit?
0: Modelleznek valamit, igen, megmutatja neked. Lehet akár, nem, tehát nincs ott tényleg egy ilyen ketrezből kiengedett béna. Hozzátok a bénát, és akkor bejön a béna, tudod, és akkor fölül valahol nincs ilyen, hanem hogy különböző eszközökkel, meg tárgyakkal ő megmutatja, hogy ez szóljában hogy kell.
1: Nagyon magabiztosan nyilatkozol erről a dologról, Balázs.
0: Tartok ilyen tanfolyamokat, csak mondani.
1: Én már látlak téged egy kőbányai masszázsszalonban.
0: Ott én is látom magam, hogy oktatom a Jóni meg a Lingamot, igen.
1: 65 évesen nagyon megvilágosodom a szitárzenére.
0: Igen, egyébként úgy tetszik. Szerintem tök jó, a párok elmennek, hogy hogyan tudnak egymásnak jobb, vagy mélyebb, vagy tartósabb örömet szerezni, és mondjuk, hogy együtt megtanulják, nem? És akkor a nő megtanulja, hogy kell a férfinak csinálni, a férfi a nőnek, és hogy együtt kalandoznak ebben, hogy felnőtt emberekben még van ennyi nyitottság, vagy kíváncsiság, vagy összerezgés, hogy mondjuk nem azt mondják, hogy figyelj, nekünk a megoldás a szakítás, vagy hogy lépjünk félre, hanem valahogy dobjuk föl, és mi lenne, ha megtanulnák egy ilyen masszázs. És akkor elmennek, és mindenki a másik örömének érdekében megtanul egy módszert.
1: És szerinted ilyen tanfolyamokra olyan emberek mennek, akiknek eleve jó a szexuális életük, és ettől még jobb lesz, vagy pocsék, és azt gondolják, hogy...
0: Valaki lehet hallottak, hogy gyakorolják. Nem tudom, szerintem nem lehet így általánosítani. Ebben van kíváncsiság, ebben van olyan, egy nő ezt egyedül akarja megtanulni, ebben van olyan, akinek kiváló, és érdekli őket, és tovább mennek. Tehát, hogy szerintem nincs ebben olyan, hogy még csak eltávolodott, elhidegült, szexuális kapcsolatban megromlott emberek mennek Jóni meg Lingámot tanulni. Na, nem, szerintem vegyes, mindenki megy.
1: Jó. Gimnáziumi fakultáció? Nem lehet ezt feladni?
0: Talán kicsit korai. Kulcsot, gyerekek, dobunk egy kulcsot?
2: Persze.
0: Még? Kulcsot. annyi fura hallgatónk volt, hogy most már simán lehet, hogy akkor még egy furába beleakadunk. Akkor játsszuk le.
1: Rosszul tudod, Balázs, van, ahol lehet modellt kérni.
0: Van, ahol kérhetsz modellt.
2: Aha, az mekkora, és mi a szakmádám, modell vagyok.
1: Milyen modell?
0: És akkor ott bejön egy
2: csávó, aki...
0: Akin te gyakorolsz.
2: Akin gyakorolsz.
0: Azért az is egy karrier, nem?
1: Szétnyílik a szalagfüggöny.
0: Zoli, mit csinálsz? Hát, én most egy masszázszalóban vagyok modell. És mit kell gyakorolnod? Hát, ha valaki kér egy jónit, akkor rajtam megcsinálja. Érted? És jön Lajos egy kis virsli ujjával, és akkor ott elhetszik. Megdögögyözni. Te meg modell vagy, hát neked ez bírnod kell, mert rajtad kísérleteznek. Szóval azért vannak álommelók, meg vannak kevésbé álommelók, nem? Hogy is mondjam? Hogy azért ezt nem biztos.
1: Vajon hogy zajlik a felvétel?
0: Kulcs.
1: Milyen elvárásoknak kell megfelelni?
0: Hát azt nem tudom. De ha szereznél már végre egyet, akkor ezeket mind meg tudnánk kérdezni. Jó, ne érezd ezt a pressziónak.
1: Nem, semmi esetre sem.
0: Finoman szólunk. Mondjad, Anna, sztoriba vagy?
3: Volt sztoriboltam Lacival, nem érdekes.
0: Igen, jó, de jó a sztorid?
3: Hát, nagyon.
0: Nem? Laci, rázza a fejét, hogy
3: nagyon,
0: nem annyira.
3: Nem annyira. Én nem tudtam végigmondani.
0: Láttam, hogy valamiben nagyon vagytok. Kicsit azért is szóltam közben, hogy kicsi munka nem biztos, hogy ártana nektek. Úgyhogy...
3: Milyen jó kis parfümöd van neked.
0: Kimcsit érzed.
1: Oda kimcsi.
0: Orsi, mi a csak csajok, gyerekek? Mi van?
3: Ez van.
0: De mi van? Tényleg, Orsi, szia.
4: Sziasztok!
2: Este hiszem, itt vagyok. Hát
0: mi se, Orsi? Hát mi se, Orsi? Honnan?
4: Kérlek szépen, én Csobánkán élek a családommal, most pedig úton vagyok a budapesti irodába dolgozni.
1: Mivel foglalkozom?
4: Csak annyira izgultam, hogy itt félreálltam addig, és alig vártam, hogy csörögjetek, könyveléssel foglalkozok, és pénzügyekkel.
2: Milyen vidám.
0: Könyvekkel és pénzügyekkel.
4: Aha. Én szeretem a munkámat, és mindig is jóba voltam a számokkal, úgyhogy én nem panaszkodok, én ennek is végeztem, úgyhogy teljesen rendben van, úgy gondolom.
0: Nagyon jó, jó.
1: Az a jó, hogy tök lelkes hallgatók nyernek kulcsot.
4: Igen, nagyon örülök.
1: Kezdi, boldog, tehát akik kijönnek, azok biztos, hogy meg fogják csinálni a sót.
4: Óriási buli lesz, biztosan.
0: Uh-huh. Sokszor talán nem ezt a jelzőt használom, de igen, abszolút. Ja. Gyors, jó, hogy jó kedves van, tényleg. Mondj egy szlogen nekünk gyorsan.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mindenki fogykos egy kicsit, tényleg. Így ez hallgatom. Mi van, Orsi, de ez a jó kedv, vagy ez a tavasz, vagy az ősz, vagy csak jelenül
4: az ősz? Nem, az izgatottság, meg általában én ilyen vagyok, próbálom így.
1: Hányan dolgoztok abban a könyvelőirodában? Hány kolléganőd van?
4: Nem is tipikus könyvelőiroda ez, hanem én mérnöksrácokkal dolgozok együtt, ők tervezők, és a pénzügyet azt én viszem egyedül.
1: De csípnek téged, nem?
4: Persze. Én nagyon csípek férfiakkal is együtt dolgozni, mert tényleg kedvesek, udvariasak, és egy jó csapat.
1: Jönnek a megfejtések, frontim, ez gomba.
4: Nem sokat találkozok velük, mert csak heti egyszer kell bemennem, a többi az home office, úgyhogy így igazán kibírható.
0: Nagyon jó. Jól van, Orsi, akkor találkozunk 9-én. Egyre jobban félek, milyen tömeg gyűlik majd ott össze.
1: De... Jókedvű hangos tömeg.
0: Igen, jókedvű hangos tömeg lesz ez. 9-én, mondjuk majd a helyszínt, hogy hol lesz, jó?
4: Jó, rendben, alig várom.
0: Oké.
4: Köszönöm, szép napot.
0: Csáu.
1: Yeah,
0: igen.
1: De most inkább ilyen nyerje meg, mint olyan, aki...
0: Sziasztok. Egyébként ebben tök igazad van.
1: Hello. Nagyon örülök a kulcsnak, régóta próbálkozom.
0: Nagyon szeretem a retro rádiót.
1: Nem
0: a rádió. Igen, ez egyébként tényleg inkább ilyen, csak a túlvezéreltekben mindig van valami fura egy kicsit,
1: Gábor,
0: nem?
1: Gábor, te vagy a kedvencem.
0: Igen. Tervezik az öngyilkosságukat, így az a igazi kenyek. Nem, tényleg inkább ilyenek legyenek. Legyen benne lendület, vitalitás, ez jó.
1: Most jött a jó nyomasztásról.
0: Igen, pici oxigén hiány. Tehát ez rendben van, tehát ezen nincsen baj. Jól van. Oké, tartunk előgurulást. Jó, nagyon jó. Tehát tartunk előgurulást, és aki rosszul gurul, attól elveszük a kulcsot. Mehet? Lehetünk? Legyünk ilyenek, jó?
1: Szűkítsük a kört, úgyis olyan sokan nyertek.
0: 100-ból egy 50 gurul, és az 50 gurulból minimum 25-től elveszük a kulcsot. Ez lesz az egyik szűkítés.
1: Egy ilyen rajtcél.
0: Igen. Tényleg, rajtcél. Át kell gurulni A-ból B-be. De ők egyébként gurulós esélyesek.
1: Ők mi? Eddig ma, aki volt,
0: Azt szerintem a Orsi megnyeri, hogy az előző játékos, igen, ők egy Dunaplázától legurulnak a Petőfinig szerintem. De biztos vagyok benne, hogy kell a guruláshoz azért némi baj, nem?
2: Ahhoz, hogy bevállald.
0: Ahhoz azért, hogy bevállald,
1: hát, igen. Ugye Éva volt az első, Baukó Éva volt az első, aki meghonosította a gurulást.
0: Innen vettük.
1: Gurulást, igen, úgyhogy az...
0: Teszünk majd le valami szőnyeget.
2: Egy vöröset, vörös szőnyeg.
0: És akkor a szőnyegen kell majd gurulni.
1: De egyébként bármi lehet, bukfenc, cigánykerék, nem?
0: Ez kifejezetten le kell feküdnie, és amikor így legurulsz egy dombról, tudod, így nagyon kell gurulnia. Jó? Tehát hogy ez a lényeg, hogy hogy gurul. De az előgurulás az tetszik. Orsi gurulva jön. Az írja egy hallgató, Orsi gurulva jön. De úgy érkezik. Úgy hallom, hogy csak nagy hátról jelentkeznek. Jó, tehát az lenne jó tényleg gurulni, és így elütni a lábadat, tudod, és így kiütni a lábadat. Óriási esés, és csak gurulni. Ugye itt az Éva gurulása, hát itt van.
1: Hát ez csodálatos.
0: Csodálatos. Figyelj, gurult. Gurult, érted?
1: Olyan extázisban volt.
0: Nincs ilyen.
1: Fantasztikus.
0: Senki nem csinált ilyet való világban, hogy gurult a lábaim előtt, de nem miattam, hanem egyszerűen annyira örült.
1: Akkor te voltál, nem most a buci?
0: Nem, azt én csináltam, ott állok. Igen.
2: Úristen, hát micsoda extázisban van a nő.
0: Figyelj, nekem kellett 3 másodperc, amíg magam azt értem, hogy ez a nő tényleg gurul itt előttem, ez nagyon durva, ő gurul, ő bolond. De azt mondja, jó értem, mert én egyébként bírtam.
1: De most
0: így gurulni tévéműsorban, hogy te megnyertél egy bejutást, vagy egy döntőt, vagy egy elődöntőt, szerintem bevállalós. Azok még jó vévék voltak, de azok voltak a nagy idők.
1: Bármilyen, a Baukó Éva bármilyen műsorban megy el, ő ott megcsinálja a showt. Tehát ő nem az, aki ül a sarokban, és hagyja, hogy történjenek vele az események, ő irányít. Úgyhogy szerintem ő egyébként egy jó játékos.
0: Csendben van mostanában, nem? Vagy nem hallok róla? Nem hallok róla ő nagyon sokat. Nem döntött be műsorokat, hogy mit nyeri. Az utóbbi években nem írta meg, nem spoilerezett.
1: Éva, mi van veled?
0: Mi van veled, Éva? Hol vagy? Alekosszal se vitatkozik már egy kicsit, úgyhogy ez így rendben van. Na gyerekek, kínai munkásokat és emeletes ágyakat találtak egy szegedi étteremben.
2: Mi a csoda? Mi
0: a baj ezzel?
2: Mi a gond?
0: Kormányhivatal kiszállt, tűzvédelmi előírások, 10 kínai állampolgár találtak a hatóságot Szegeden, a Kék Csillag étteremben tartott július 29 és 31-ék közötti ellenőrzések során. Ez egyébként azért tegyük hozzá, hogy ez egy étterem. 37 darab emeletes állt az ingatlan korábbi vendégterében.
2: Jó, na bezárt étterem.
0: Igen, ez egy bezárt étterem, ahova bementek a kínaiak, felejtettek az emeletes ágyakat. A hatóságok az épületet és az ott tartkozó külföldieket is ellenőrizték, és megállapították, hogy a szálláshely üzemeltetése nem alkalmas, kitették önnen a kínaiokat. Tehát bezárt egy étterem, ők bementek, felállítottak.
1: De nem bementek, meg felállítottak, ne szórak. Mi az, bementek és felállítottak?
2: Bementek és vittek 30 emeletes ágyat.
1: Volt egy tulajdonosa ennek a helységnek, aki fogta és kiadta munkásszállónak, ennyi.
2: Igen, és mi a baj ezzel?
1: Hát semmi.
0: Hát nézd, egy konyha.
2: Volt konyhájuk, tudtak hol főzni.
1: Így van.
2: Van benne mosdó? Van. Sőt, ha ez egy jó működő étterem volt, akkor ugye van teljes szociális helység, ahol a régen a dolgozók tudtak tusolni, tehát a kínaiak is tudtak tusolni. Na?
1: Üzemeltettek mellette kínai éttermet?
0: Ez egy jó
1: van ezzel valami problémánk?
2: De kiszállítást vállaltak.
0: Igen. Az ellenőrzés során megalapították, hogy az érintettek a tartózkodási engedélyükben meghatározottan eltérő helyen és eltérő munkakörben dolgoztak. Ezért eljárást indítottak ellenük, emeletes ágyakat is találtak az egykör étteremben, bekempeltek oda, aludtak egy kicsit, és dolgozgattak. Hát nincs ezzel baj.
1: Sok jó ember.
0: Én imádom, végre valami hír a kínaiakról.
1: Valami történik.
0: Végre van egy hír róluk, hogy ők itt vannak. Hát ez a legnagyobb rejtély, ahogy ők itt élnek közöttük, ha csak Budapestet nézzük. Hát imádom az ő történetüket.
2: Zárt világ.
0: Ez egy zárt világ, gyerekek. Egy zárt világ nem létező kínaiakkal, akik sok-sok tízezren vannak mégis itt.
1: Várandós kínait láttatok már?
0: Én tudok mondani nagyon sok ilyet. Láttál már tankoló kínait? Láttál már várandós kínait?
2: Orvosi rendelőben találkoztál kínaival?
0: Ültél már orvosi rendelőben, volt kínai? Láttál már kínai veszekedőt kínaival?
1: Kínai valahol? Veszekedőt, azt láttam.
0: Igen?
1: Azt láttam.
0: A 10. kerületben valószínűleg arra fel.
2: Ja, hát
0: a kínai negyedben, igen. Terhes kínai,
1: nem láttam még.
0: Jelted. Kínai temetés. Ült már kínai melletted moziba? Mit csinálnak? Hol vannak? Hova tűnne? Hogy rejtőzködnek itt? Imádom. Egy párhuzamos társadalommal élnek itt. Tízezresével.
1: Megvan a saját kerületük és a saját
0: nem jönnek ki.
1: Infrastruktúrájuk erre, de
2: vagy te nem mész be
1: a kerületbe.
0: Vagy te nem mész be már lassan a 10. kerületbe.
1: Hát ott van nekik egy komplett lakóparkuk. Azt tudom, hogy egyébként óriási karaoke bulikat csinálnak, tehát oda rendszeresen, ahova mi megyünk, azokba az éttermekbe, esténkizáltalak hatalmas nagy bulik vannak.
2: De ti ezt nem
0: igen. De te nem vagy ott.
1: De lehetnék, egyébként beengednek. Simán.
0: Aha.
1: Csak még nem keveredtünk.
0: Ez azért a tizedik körben az olyan éttermes, és ahol éttermek vannak, ugye különböző kínai éttermek, igen, kínai rendszámok, nagy autók.
1: Óriási autók. Nagyon, ott nagyon élnek egyébként, és mondom, megvan a kis saját kis közösségük, a saját, vannak orvosaik, van állítólag saját rendőrségük, tehát hogy egyébként ők ott megélik.
2: Mi az, hogy van saját rendőrség?
0: Hát, ott ül bent a kis csen a rendőrség.
2: Egy országban nem lehet egy külön rendőrség, érted?
0: De érted, volt már a rendőrség, hallottál már arról, hogy kínai késelt kínait? Láttál bűnügyi műsorban, hírekben, két kínai összeverekedett a blalőzetéren, tetlegességig fajult? Veszekedés, tartozás, robbantás, alvilági dolgok, semmi. Tehát úgy vannak itt, hogy nincsenek itt. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként.
2: Lehet, hogy mindannyian egy étteremben laknak. Nem lehet, hogy ők...
0: És közben élnek, dolgoznak, áruforgalmat bonyolítanak, de egy csomó mindent csinálnak, de effektíve úgy élnek közöttünk egy párhuzamos társadalom, hogy láthatatlanok, gyerekek, láthatatlanok.
5: Múltkor beszéltünk erről, és van egy nagyon kedvenc kis kínai büfém. És megkérdeztem tőle, képzeld el,
1: hogy szaporodtok,
5: hogy megkérdeztem, hogy ha meghal valaki, mondom, aki Magyarországon él és kínai, mondta, hogy igen, akkor mondom, mi történik, mert nem látunk kínai sírokat, és mondta, hogy megmondom.
0: Tojás 3500.
5: Ez van, Anna, cipőszalnyúl ez közben, mehet, mondom, mehet. Az van, hogy elhamvasztják őket, és hazaviszik Kínába. Hát hamvaszt, azt nem elhamvasztják őket.
1: Saját hamvasztójúval.
5: Nem. És elviszik őket Kínába, haza viszik őket.
0: Tehát nincs kínai temetése.
5: Ezért nincsen.
0: Tehát az elmúlt 15 évben hallottál azt, hogy a rendőrség bement a lakásba, ahol egy kínai gyilkosság történt, az elkövető kínai testvér féltékenységbe bonyolódott a húgával, és leszúrta a bátyját. Nem találsz ilyen híreket.
5: Szerintem ők nagyon belül tartják ezeket az infókat.
0: Tehát
5: szerintem
0: van egy külön rendőrségük, egy pici kínai belrendőrség, a 10. kerületemből egy iroda, ahol van egy kínai tábla, és ott elindul a kínai rendőrség, és nyomoz a kínai ügyekére.
5: A Jegenye utcai őrs.
1: Tessék, 2004-es cikk, beismerő vallomást tett a rendőrségen az a kínai férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy a múlt héten két kínai társával is végzett a József
0: Ház. Oké, 2004-ben véletlen hiba volt a Matrixban, és felbukkant egy kínai, aki csinált valamit. De nem nagyon hallasz erről.
2: Jó, egy hallgatónk jelentette, hogy minden szombaton horgászik egy kínai a Tisza parton. Oké, még egy.
0: Már ketten megvannak. De nagyon érdekes, tök érdekes világ lehet, hogy mennyire zárt társadalomban élnek. Azt nem tudom, hogy mennyire párhuzamos társadalom, de valószínűleg azért nem nagyon asszimilálódnak, és milyen keveset tudunk róluk.
5: Fegyelmezettek.
0: Nagyon fegyelmezettek, semmi nem kerül ki. Nem. Nincs balhé, nincs féltékenykedés, nincs válás, nincs verekedés, nincs rablás, gyilkosság.
2: Hát
0: semmit
2: van,
0: nem halad.
2: Nem tudunk róla.
0: De hogy nem kerül
2: hogy,
0: ki?
2: Igen, hogy marad ez belül, ez a nagy kérdés.
0: Megy a magyarországi rendőrség, vagy a budapesti rendőrség, és, de oda nem megy be a sajtó, azt nem írják meg. A 7. kerületben valaki megszúr valakit, aztán leolvasod a hírekbe, hogy 7. kerületben késes támadás történt. De azért, ahogy több 10 000 kínai, én nem tudom elképzelni, hogy ne legyen. Semmi nem megy ki. Semmi nem jut ki.
1: Van egy nagyon jó sorozat, vagy volt egy nagyon jó sorozat a Spektrumon, az volt a címe, hogy a Tabu. Emlékeztek rá, vagy láttatok belőle, és annak volt egy külön része, ami az itt élő kínaiakról szólt. Tehát kifejezetten erről, hogy ők hova járnak, hol szórakoznak, hol temetkeznek például, úgyhogy ott azokból azért egy csomó mindent meg lehet tudni.
0: Nem látsz nagyon kínai lányokat kijönni matróz blúzba iskolával. Nem látsz hétvégén buliban kínaiakat.
1: Nem.
0: Oké, most egy nemzetközi iskola környékén
1: is. Nemzetközi iskola, nem.
0: Látsz kínaiakat iskolában?
1: Persze, az én lányomnak például volt legalább egy-kettő ilyen osztálytárs.
0: Nem lehet, hogy szorosan húzták a Tófia?
1: Nem.
0: Egyébként Katinak hívták, és Katina meghúzta az anya Tófiát, hogy ő lett a kis csien, tudod?
5: Karinának is kettő osztálytársa volt.
0: Akkor már az iskolában láthatjuk őket egyszer-egyszer. Na de hétvégén az éjszakában az ezresével kéne jönniük, jelen lenniük, hogy szórakoznak, eztek, isznak ott. Nincsenek nagyon kínaiak az éjszakában.
1: Hát a saját helyeiken buliznak. Nem akarnak velünk vegyülni? Nem vagyunk mi
5: szárt
1: jó?
5: A világ, megbecsülik de magukat, itt szépen beilleszkednek, csöndbe vannak, teszik a dolgukat, nem akarnak fókuszba kerülni, valami ilyesmi.
0: Annyira érdekes, hogy élnek, nem? Igen. Ahhoz képest, hogy milyen nagy számban vannak itt. Igen. Ahhoz képest, mennyire zárt és kevés információ jut ki? Tehát, hogy vigyáznak erre, vagy magukra, vagy mennyire zártan élnek közben?
1: Számomra az a félelmetes, hogy több ezer kilométert elutaznak valahonnan, átjönnek Magyarországra, csinálnak egy vállalkozást, és kurvaszót nem beszélnek magyarul.
0: És tökéletesen lehozzák.
1: És lehozzák. Nyilván megvannak az ügyvédjeik, megvannak, van erre egy teljes
5: fiatalok már beszélnek.
1: De úgy üzemeltetnek boltokat, éttermeket, mindenféle ízékkereskedelmet, hogy rohadt szót nem beszélnek magyarul.
0: Azért egy negyedéves áfa bevallásnál azért szerintem azért vakarod a fejed, nem? Hogy társasági adót be kell fizetned, azért elbogarászol egy ideig a NAV oldalán, mire azt megtalálod, hogy egy büdös szót nem beszélsz magyarul.
5: Tehát, akik már itt születnek, azok jól beszélnek magyarul. Tehát a fiatalok már beszélnek. Karinának a két kínai osztálytársa nagyon-nagyon jól beszélt magyarul. Ők fordított

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy, és papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
11: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható párti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
12: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
13: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
12: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
14: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Akár 10%-kal is drágulhatnak a dohánytermékek. Megkezdődött a végzősök pályaorientációs vizsgálata. Átalakuló rendszer jön a szakképzési centrumokban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átalakul az irányítási rendszer a szakképzési centrumokban. A kancellári munkakört kivezetik, az intézmények irányítását a főigazgatók veszik át. A kormány az intézkedéstől megtakarítást vár, mivel kevesebb lesz a felső vezető. Akár 10%-kal is drágulhatnak egyes dohánytermékek novembertől. A parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt elfogadta a dohánytermékek jövedéki adójának emelését is. A cigaretta adó terhe 9, a hevített dohányé 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal nő. A változás a fogyasztói árakban várhatóan 5-10%-os emelkedést jelenthet. Döntöttek tegnap arról is, hogy a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai decemberrel bezárólag havi 5000 forint támogatást kapnak. A képviselők 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el utóbbi előterjesztést. Több sportágat és hangszert is kipróbálhatnak a gyerekek a hétvégén Budapesten. Pénteken és szombaton rendezik a budapesti sportág és hangszer választót. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok, pénteken főként iskolai osztályokat várnak, szombaton pedig családi fesztivállá alakul a program. Mindenről Puporka Jenő művészeti vezető beszélt.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. A sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Napi 8000 lépés a cél az iskolák új 77 napos mozgás kihívásában. Jövő hétfőn ismét elindul a Millió lépés az iskoládért program. A napi 8 motto arra ösztönzi a résztvevőket, hogy naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz a Millió lépés applikáción keresztül lehet csatlakozni. Ma északnyugaton lehet több felhő az égen, máshol marad a szárazabb idő. 25 és 28 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Holnap a Tiszán túlon várható több órás napsütés, máshol elszórtan eső, zápor előfordulhat. Keleten még 28-30, nyugaton viszont csak 20 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Pénteken több felhő lesz fölöttünk, és egyre több helyen van esély esőre, záporra, az ország déli felén zivatarra is. Jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és már is jövünk a nap legjobb pillanataival. Kidobtak egy 4-es-6-os villamosból zavartan viselkedő BKK ellenőr egy nőt, ugye kidobott. Erről kezdtünk beszélgetni. Itt én azért a nő mellé álltam az elején, aztán közben jöttek az infók, amit én egyébként cikkben nem találtam meg, de írtak hallgatók, hogy ugye a nő leköpte az ellenőrt, és akkor itt azért egy kicsit változott az én véleményemet is, de én ezt először ugye nem tudtam. Állítólag arcon köpte, írták a hallgatók, cikkekben ezt nem találtuk meg. Mit csinál az ellenőr? Jó-e az, hogy ki tudja dobni? Lerángatta a földre, kidobta. Erről beszélgettünk. Ez egyre többször történik meg sajnos, hogy ilyen emberek kerülnek, vagy ilyen emberek utaznak villamoson. És kaszinók nyeremények, jött szóba korán reggel egy krupié is betelefonált, hogy csalnak-e a kaszinók.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Az egész helyzet tök hülye, mert egyébként igen, ő közfeladott lát el, de mi van a kezében? Mit tud csinálni? Rángatni, kiabálni, megállítani, elédálni, de semmit nem csinálhat veled. Tehát ő nem intézkedhet veled szemben, ha neked nincs egyed, akkor sem. Tehát van valaki, aki elkéri egyedet úgy, hogy semmiféle felhatalmazása nincs arra, hogy téged megrángasson, megfogjon, földre lökjön, leszedjen a villamosról. Nem is nyúlhat hozzád, neki elvileg ugye rendőrt kell hívni. Ezért tök beteg az egész rendszer.
2: Most már nem kell jegyet venni, ugye tudok pittyegni, mobiltelefonnal tudok fizetni, meg bankkártyával tudok fizetni, tehát a rendszer elméletileg már készen áll erre.
0: Igen, jó kérdés, mert ugye mit tudsz csinálni, mindenkinél telefon, azonnal előkerültek a telefonok, elkezdik fölvenni, onnantól kezdve az eset dokumentálva van, ledobod a földre, és utána a földön végighúzva lerángatod a villamosról, ez szerintem nem fér bele.
3: Igen.
0: Ez nem fér bele, mert látszik, hogy a nő az már fekszik a földön, és úgy húzza le, végig le a villamoson, a padlón, majd dobja ki a földre, megy el a villamos. És hagyja ott.
2: Is
0: hát azért, na, de nem a vadnyugaton vagyunk, érted?
3: Oké, de közben meg rohadtul fel vagy fáborodva, hogyha felszállsz egy villamosra vagy egy metróra, hogy ott ül mellett egy ember, aki mellé nem lehet leülni, aki után, hogyha leülsz, akkor koszos lesz a ruhád, vagy bármi mást összeszedsz. Tehát, hogy azért, na. Igen, tehát, hogy itt egy csomóan írják, hogy igaza volt, meg van, amikor lemegy a ledöny, így járt az utas, jól tette. Tehát,
0: hogy, buszsofőr vagyok, itt háború van, gyerekek, higgyétek el, Kaller versus utas, sofőr versus utas, tehát, hogy tényleg háború van. A megvásárolt bérletemért viszont én biztonságba akarok utazni.
2: Így van.
0: Ti nem látjátok, hogy mi menne 4-es-6-oson, retkes, büdös, undorító, agresszív egyedek terrorizálják az embereket, na. Üdvözlöm az intézkedést.
2: És kis hívja meg az, aki egyébként megveszi a bérletet, vagy a jegyet. Tehát a gyerekek, az nonsens, hogy azon háborog valaki, hogy vásárolsz egy szolgáltatást, és abban van egy ellenőrzés. Mert maga az ellenőr léte ebben az országban az azonnal kiveri mindenkinél a biztosítékot. Miért háborogsz? Van bérleted? Mutasd föl, meg fogja köszönni az ellenőr, és viszontlátásra. Érted? Tehát, hogy van egy ilyen alapvetően rossz beidegződés magával a rendszerrel szemben, hogy van ellenőr egy buszon, és látod, a rendesen utazók pedig itt vannak az SMS-ek tömkelegével, most majd kikérik maguknak azt, hogy ő egyébként megvesz egy bérletet, vagy megvesz egy jegyet, és ganéba, mocsokba, szarba kell büdös emberek között utazni.
0: Amiket nekünk buszsofőrök írnak, hogy milyen inzultusok érik őket naponta utasoktól,
4: de
0: hát az sem normális
4: ezek? Milyen
0: helyzet.
4: Milyen emberek ezek? Tömegközlekedek. Milyen emberek ezek, akik ezt csinálják? Tehát velük nem tudsz értelmesen beszélni. Ugyanakkor egy busznyi, egy villamos mostni ember szenved hátrányt miatta, mert azt mondod, hogy ő nem száll le. Uram, legyen szívesze, nem szállok, és akkor mi van, és akkor addig ott ül 140 ember, mert áll a... Tehát itt azért ezt is mérlegelni kell. Én értem, hogy nincs hozzá joga, meg nem vezetheti le, de nem fizetett, mocskos, büdös, olyan ruhában van, ami nem való tömegközlekedésre. Tehát vannak szabályok, tessék betartani őket.
0: Ja, töké, ebben is töké igazatok van, abszolút adom.
3: A blitzelés, mint olyan, az valahogy egy ilyen, a magyar fejekben az egy ilyen huncut kategória.
2: Igen, az olyan tök normális.
3: Tehát igen, tehát egy kicsit szembe megyek a rendszerrel, blitzelek, na most jól megkárosítom, tehát valahogy nincsen rossz érzésed attól, hogy blitzelsz.
0: Én benzinkúton sem fizetek, úgyhogy én csöndben vagyok. Nem mondhatom
2: a blitzel, jó, kivesztek a kocsit
0: buli. Nem ítéletem el a blitzeleket, de ebben is igazad van, igen.
3: Nem lopsz el semmit se a boltból, de felszállsz jegy nélkül a villamosra, és még egy kicsit így ki is húzod magad, hogy na, én most huncut voltam.
0: Attila írja, sofőrként szólok, hogy addig nem megyünk tovább, amíg a blitzelő fent van, néhány másodperc alatt az emberek ledobják, mert mindenki időben akar eljutni
4: ezt
0: a céljára.
4: Ezt mondtam, hogy egy komplet járat, így van, nagyon helyes, szépen akkor össze kell fogni, azt kell, légy szíves, szálljál le, mert nem tudom miatta tovább menni. Így van. Ja, egyébként meg nincs 10 000 forint a havi bérlet, tehát szorozzátok le, légy szíves, benzinárba, és annyit utazol vele, amennyit akarsz.
0: Meggyőztetek, átálltam, rendben van.
4: Te is ledobnál.
0: Újjon a férgesebb.
3: Itt volna.
2: Van, tessék, az én barátom nyerte az 1,2 milliárdot, teljesen valós, azóta kb. Csak nyaral.
3: De tényleg igaz?
0: 1,2 milliárdot.
2: Igen.
0: Van valaki, akinek a barátja azt megnyerte. Mi a játék? Tehát azt tudjuk, hogy ez rulett, vagy félkarú, vagy blackjack, tehát mind csinálta meg ezt a lóvét.
2: Kérlek szépen, ez egy Dream Drop nevezetű játék. Nemzetközi jackpotok közé tartozik, úgy működnek, hogy az összes kontinensen több száz országban játszanak, majd az összegyűlő nyeremény bárhol, bármelyik játékosnál leesett.
0: Aha!
2: A legnépszerűbb...
0: Menő, akkor bejött neki ez a Dream Drop, jött be neki, aha.
3: És figyeljetek, ha mi elmegyünk, és én feldobom az összes pénzt egy számra, és megnyerem, mondjuk,
2: hogy jó. Nem dobsz, te nem nyersz.
0: Tehát földobod, igen, nem. De mondjuk igen, tessék.
3: Egyébként meggyőződésem, hogy aki az életben szerencsés, én.
0: Igen. Azt láttam a Bariról a készült hoteles képeket. Ha ezt hívott szerencsének, akkor... Igen. Jó, hívhatjuk ezt szerencsének, az a tűzfalat.
3: Az a szerencsejátékban nem szerencsés, de hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen estére, és én feldobok egy számra egy pénzt, és mondjuk megnyerem a 20 milliót, akkor azt nekünk kifizetik?
4: Hát persze.
0: Ki? Szerintem ki? Pláne hát nekünk. Persze. Igen, tehát azért abból lenne ügy, ha nem fizetnék ki.
3: Ott álljunk!
0: Persze, de miért ne fizetnék?
2: Nagyon ha megnyered, kérlek, hogy ne adjátok Julinak a izét a vouchert, jó?
4: Nálam van ez. Hamar lepörök, ha számra játszol.
2: Igen, meg van világosodva az egészet így egy számra föl.
4: Mondjuk az bátor dolog, azért ott a nagy a szorzó. Ott a nagy a szorzó.
0: Ha 20 milliót nyersz, azt még tovább viszed, vagy azt elhoznád?
3: Elhoznám.
5: Halló?
0: Hello, Krisztián, csáó, jó reggelt, itt vagyunk.
5: Sziasztok.
0: Hello. Krupiéként dolgoztál, ez rendes élő kaszinó, nem gépi kaszinó? Tehát...
5: Nem, élő kaszinó volt, és volt egy kollégám, aki mesélte, hogy fiatal Sebestyén Balázs szeretett játszani.
2: Oh! De elárult az előbb.
0: Nem mondok kamu történeteket, amik nem igazak, így van. Én Szentendrére jártam, ő ott volt?
5: Igen, Szentendrére, igen.
2: Jó, és az igaz, hogy a pókerasztalról árva húgyoztak le a haverjai?
5: Ilyet nem hallottam.
3: Hagyott jattot?
0: Igen, ezt nem emlékszem, hogy mindig nagyon szomorú jöttem ki a kaszinóból, de másnap mindig visszamentem.
5: Az ugyan nyeresen. Azt mondta, egyszerű játékot játszottál, csak kolonokat, vagy piros-feketésztél.
0: Borzasztóan primitíven benyomtuk, persze, rulettesztünk leginkább, igen. Figyelj, és na, akkor oké, tehát mi van a kaszinó oldaláról? Tehát, hogy van-e bármilyen buherálás, macera,
5: megbüttelés? Élő játékban én nem gondolnám, de gépi rulettnél sokszor ott látszódik egyébként, hogy a levegő megfújja a golyót, ha éppen jó helyre esne.
0: Figyelj, és te egyébként krupiéként tudnál csalni? Tehát lenne rá lehetőséget, ha mondjuk a kaszinó engedi?
5: Én erről nagyon sokat néztem videókat egyébként, hogy ez létezik-e, hogy ki tud szériát pörgetni, krupié vagy számot. De én ebben nem hiszek egyébként, mert a rulett keréken ugye vannak ilyen, ami ledobja a golyót, és az ugye mindegyik máshogy áll, és az golyó erősségtől a rulett kereket is ugye mindig egyszer egyik irányba forgat, az egyszer a másik irányba, én abban nem hiszek, hogy számot összérjet.
0: És mágnes alulról, tehát hogyha nem is a krupié keze, de valamilyen technikai segítség?
5: Azt nem gondolnám.
3: Sose néztél az asztal alá.
0: Nem néztél be az asztal
5: alá. Nem néztem az asztal alá, egyébként ezt volt egy bizottság, aki ezt ellenőrizte időközönként az asztalokat.
0: Meg, hát aki jött a bizottság, az nagyon
5: megjutott. Volt olyan, hogyha a krupé mondjuk rossz golyót adott, és kilőtte a golyót, akkor utána egy be kellett rakni egy gépbe a golyót, hogy esetleg nincs buherálva a golyó, vagy ilyesmi.
0: Jó, mert neked ott van lehetőséged golyót cserélni. Aha. Te magyar kaszinóban dolgoztál, vagy külföldön?
5: Magyar kaszinóban, de most voltam Nászuton, és Vegasban voltunk éppen.
0: Azt a mindenségét neki. Kérdezik, amikor megfújja a golyót, akkor nem feltűnő a kompresszor beregése?
3: Egy lomfúval.
0: Igen, egy lomfúval, amikor az asztal alatt, és megfújja a golyót, az nem feltűnő?
5: Hát de, és az a legdurvább egyébként, hogy a nagy függők mindig mondják, hogy csalás, de ugyanúgy visszajárnak.
0: Sok életet láttál elúszni, meg sok pénz a szemed előtt?
5: Sokat.
1: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na!
3: Há jó van, na!
2: Vége a szerdának.
0: Vége a szerdának, és egy naphallgatóját még hívunk, a fölveszi, aztán megyünk. És eltelt szeptemberből lassan egy újabb hét, gyerekek. Szeptember közepén vagyunk. Most fordultunk rá szeptemberre.
2: Jaj, ne is mondd.
6: Balázsék!
3: Ó, de jó!
0: Oh, na várjál, dobunk egy tapsot. Balázsék vagyunk, így van. Így van. És
6: sziasztok.
0: Hogy hívnak téged? Csak nézzem, hogy mit írtál.
6: Mladen.
0: Mladen?
3: Mladen.
0: Mladen. Aha. Nagyon jó neve, azt hittem nekünk, hogy a kaszinóban nyerni lehetne, akkor Vegas úgy nézze ki, mint Kondoros. Jó duma volt, igen, ezt szerettük, korán reggel küldted nekünk. Hol hallgatsz minket?
6: Pesten, Budapesten.
0: Pesten. Van egy ajándékcsomagot, küldjük neked, jó?
6: Köszönöm szépen. Köszi.
2: Kedves egészségedre, hello.
0: Ciao, ciao.
6: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, gyerekek. Mi pedig akkor
2: kiszabadulunk a nagyvilágra, elmegyünk edzeni.
0: Egy jó edzést, tisztől én is odavágok. Fú, most olyan nagyon szétedzem magam. Elhatároztam, most jó bekajáltam, most jönnek
2: az
0: a társak.
2: Babok.
0: Most gyerekek, tisztől olyat odavágunk, neked milyen nap van ma, mit csinálsz?
2: Nekem nagyon szép szerda, hát vál.
0: Hátvál.
2: Egyszer meglátszik.
0: Egyszer meglátszik. Ez a beszéd.
3: Én ma boxolni még.
0: Arccal a vas felé. Igen? Szülőértekez lehet, hogy mit hívsz boxnak? Hova mész? Rendes boxedzés?
3: Rendes, igen.
0: Igen, ez a fellángolás, ami egy hét múlva már fogócska lesz valahol a Marcibányi téren megint?
3: Vagy nem, ez most... nem igaz, ezt csinálom én.
0: Igen?
3: Igen.
0: Na, újra most megint?
3: Újra most megint.
0: Na, az mit jelent? Hány edzés most?
3: Heti kettő.
0: Na,
2: jó. Szépen lassan.
3: És a többit meg otthon.
0: Árnyékbox a híradóval? Vagy?
2: Nem, híróval.
3: A kis párnával.
0: Jó van, boxoljál akkor egyet. Jövünk holnap, puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, ciao.
1: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ÍPEK-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
13: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
18: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
19: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
20: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, fel. feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
2: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
21: 27% lett. Maradhat?
2: Mennyi?
22: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
23: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér? Pipa. Sportosság? Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalasz Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalaszdélpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
24: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
25: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kíván.

0: hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy. Az előbb felsoroltam, hogy mi minden található a rádió egy konténerben, hogy miket lehet belőle elvinni. Hamarosan fel is soroltatom a 10. telefonálóval. Halló!
1: Halló! Szia, Szabó Berendi Andi vagyok Náraiból.
0: Andi, szia!
1: Szia!
0: Azért csörögtél, mert?
1: Mert a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hanyadikként bejelentkezni hozzám?
1: 10-ként.
0: Sikerült! 10-ketté!
1: Akkor mondom is a szlogent. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes a szlogen. Jókor, jó időben telefonáltál.
1: Nem hát hiszem el.
0: Persze, hogy kapsz egy kulcsot a rádió vagy konténerhez.
1: Jaj, köszönöm.
0: Fel tudod sorolni, mi minden van a konténerben?
1: Elektromos autó, az biztos. 1 millió forint értékben Bosch szerszámkészlet. Van benne a Colping Hotelbe családi belépő.
0: Nyaralás?
1: Nyaralás, igen. Ennyit tudok most így hirtelmamba.
0: És ennyit is árultunk el egyelőre. A többi meglepetés, de fogsz neki örülni, ha te nyitod.
1: Jaj, de jó. Köszi.
0: Gratulálok! Köszi. Hello!
1: Köszönöm, szia!
0: Ez a játék egész nap zajlik itt a Rádió 1-en, a következő órában is.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusó Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu App nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu App-ban.
8: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
9: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
8: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
9: Jobb, ha felkészül.
10: Nagyon féltelek.
9: Ne lassíts!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
9: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
8: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Igazán változatosan a következő zenei órában is, hogy jó hangulatú legyen a közös munka. A nagy Rádió 1-es klasszikusok közül ezt biztosan játszom majd. Lesz itt pop dance és egy kis varázslattal. És klubhimnusszal indulunk, az idei nyári bulikat többek között ez a dal is felpörgette, az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
3: Az egészségről van.

0: voksa is gyógyíthat.
1: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: jó munkát, jó utat ezekkel a zenékkel. Jöttek üzenetek, és Halitól tudtam meg, hogy az M5-ösön Kiskunszállásnál melóznak az úton a Budapest felé haladó oldalon, emiatt 2 kilométeres a sor. Sanyitól tudom, hogy ugyanez a helyzet az M7-esen, Kápolnásnyék környékén dolgoznak a Balcsi felé haladva, és itt is nagyjából 2 kilométeres a dugó.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomag

0: csak igazi mai sláger, mert a kinti napsütés szépen hozza azt a nyár hangulatot, amit ez a zene sugároz, amit indítottam. Holnap napközben viszont nyugat felől érkezik majd a borulás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen. Tényleg egyébként a rádió egy konténerben még egy kis nyarat bepakolhattunk volna. Mindegy, így is szép ajándékok vannak benne. Egy-két dal múlva lehet is értük játszani. Addig zenélek.
2: Hey, what's up? This is Hemphill.
3: Hey guys, we are Switch Disco.
4: And you're listening

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak annyit mondok, a játék indul. Várunk egy picit. Halló?
1: Szia, Marian vagyok, konténeres játékra
0: jelentkezik. Azt a mindenit, Marian.
1: Igen.
0: Te voltál a leggyorsabb, első vagy.
1: Komolyan.
0: Marian?
1: Igen.
0: Pedig hát készültél mindennel, ugye? Tudod a Rádió 1 szlogenjét is?
1: Igen. Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.
0: És micsoda szomorúság van a hangodban?
1: Hát igen.
0: Jó, már nagyon...
1: 700-szor, hittem.
0: Mennyiszer? 700?
1: 700-szor, hittem benneteket, igen.
0: Na hát leszel még tizedik, én érzem. Drukkolok, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: És megyek tovább, számadom tovább a hallgatókat, nem sokára visszatérek a tizedik telefonálóval. A Rádió 1 konténer nyereményeiről pedig most jönnek az információk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer!

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemellcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 a muzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapp-ban.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri.

0: csak igazi mai sláger megy. A rádió egy konténer arra vár, hogy egy hallgatónk kinyissa az ajtaját, és elvigyen belőle minden nyereményt, amit belepakoltunk. A szerszámgépcsomagot, az autót, a nyaralást, és még további meglepetést, ami benne lapul. Szinte minden órában esélyt adunk a rádió egy konténer kinyitásához azzal, hogy egy kulcsot adunk a 10. telefonálónak rádió egy szlogenért cserébe. Halló!
1: Halló, szia, Dani vagyok.
0: Honnan hívtál, Danikám?
1: Kiskunfélegyházáról.
0: Így, munkaidőben. Mit dolgozol?
1: Hát lehet egy kicsit megosztó ez a munka, de sírköves vagyok.
0: Azt is meg kell csinálnia valakinek, és örülök, hogy a rádió egyet hallgatjátok ti is. És a sírkövesek ilyen mázlisták?
1: Hát én nem tudom, már ugye műhelyben mindig szól a rádió. Bevallom, ez az első próbálkozásom.
0: És olyan mázlista vagy? Hogy hát, bejutottál 10-nek?
1: Azt a mindenit.
0: Dani, told nekem a szlogent!
1: Hát nagyon örülök neki. Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: Ó,
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: Igen, hát nem tudod, ezzel van a probléma.
1: Basszus!
0: Hát igen! Csak azok a Rádió 1 hallgatók járulhatnak a Rádió 1 konténer elé, akik álmukból felkeltve is tudják. Halló!
2: Szia, Tamás vagyok, és a játékra jelentkezni.
0: Tamás! Na figyelj rám!
2: Igen.
0: Tudod a Rádió 1 szlogenjét?
2: Hogyne. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Na így tökéletes, Tamás! Te vagy a nyertes ebben az órában!
2: Ah, nagyon király, köszönöm szépen.
0: Nem nyertél volna, ha nem rontják el előtted a szlogent.
2: Úristen, azt a mekkora mázlim van.
0: Úgyhogy a mázlisták közül is mázlisták.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipapocs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopján.

0: Fáradtak? Irritáltak a szemei? Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez? Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Ha az egészségről van

0: mosoly is gyógyíthat. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyek

0: és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event, The Cream, szeptember 26, MVM Dome.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Anya, megint fáj a hasam!
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek voguemyworldshow.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
8: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Sláger egy, tessék!
1: Haló, rádió egy!
0: Haló, hallgató!
1: Jelenkező szeretnék egy nyereményjátékot.
0: Na lássuk, tudod-e a rádió egy szlogenjét?
1: Rádió egy, csak igazán ma a sláger megy.
0: Ez a hang azt jelenti, hogy nem nyertél.
1: Hanyadik voltam.
0: Figyelj, nem indult játék és a szlogen se tudod.
1: Ja, nem indult játék.
0: Több problémám nincs. Szia! Csak igazi Rádió 1 fanok vihetik el a Rádió 1 konténert. Ki kell hallani az adásban, hogy mikor indítok játékot, és tudni kell a rádió.

0: The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
5: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
6: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
5: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
6: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak a szoki szerda. A Rádió 1 megy közben, és rettenetesen szórakoztat a Rádió 1 konténerjáték, főleg amikor nincsenek képben a szabályokkal. Pacsiat is, neked is, és mindenkinek, aki dolgozik.

0: rádió egyen. Csak igazi mai slágerbe egy, és a következő zenei óránkat azonnal nyitja BB Rexa. Ő az az énekesnő, akit egy koncerten egy néző mobiltelefonnal fejbe dobott. Évekkel ezelőtt történt, és annyira eltalálta, hogy össze kellett varni a szemöldökét. Mondjuk nem volt a legélesebb kés a fiókban ez a rajongó. Mobiltelefon alapján a pillanatok alatt kiderült, hogy ki volt az. Csengettek is aztán a rendőrök a lakásánál. New Religion, hamarosan ezzel a dallal indítom az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
5: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
6: Majd elmúlik.
7: Ezt mondtad múlt héten is.
6: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
7: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
8: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
6: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
8: De jó neked. Mi a titkod?
6: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
8: Cedacur Forte.
6: És a koncentrációt nem befolyásolja.
9: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most
12: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a friss kedvencek közül hozok most egyet Alex Warren-től, Fever Dream. Na ez is egy olyan dal lett Alex-től, aminek a kezét évekig nem fogják elengedni a mainstream rádiók világszerte, nekem legalábbis ez a tippem. Most aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A forradrotunk 23 111 111. Halló?
1: Rádió 1, igazi sláger megy.
0: Szia! Kettes vonal.
2: Szia, Marian vagyok. A konténeres játékra jelentkezz meg.
0: Marian, te tudod a szlogent?
2: Igen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Honnan csörögtél, Marian?
2: Zalaegerszegről.
0: Zalaegerszegről. Mutatok egy hangot, amiből megtudhatod, hogy nyertél el, jó?
2: Jó.
0: Figyelj!
2: Figyelek.
0: Nem! A szlogent tökéletesen tudtad. Nagyon-nagyon... Nagyon-nagyon jól tudod a szlogent, csak az a baj, hogy éppen nincs játék.
2: Olyan? Én hallgatom a rádiót, és most mondtad nemrég, hogy... Most lehet akkor hinni.
0: Ilyenkor mindig elgondolkodom saját magamon, hogy össze-vissza beszélek adásban, és nem tudom, hogy miket mondok, de biztos, hogy nem volt ilyen most.
2: Pedig beszéltem veled nemrég.
0: Mondom,
2: mondtad,
0: biztos, hogy velem van a hiba.
2: Nem baj, ennek is örülök, hogy legalább már beszéltem veletek.
0: Csókoltatlak, ölellek, súgok neked egy picit, hogy 2 óra után folytatódik a játék itt a Rádió 1-en. Ezt mondom a többieknek is. Az információk után pedig Dua Lipával térek vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR verseny.

0: Live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
4: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
6: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
5: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
6: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Café Perte.
0: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu. Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Én nyerem meg a Rádió 1 konténert. Rádió 1, csak igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió Egyen, azonnal indítom az újabb zenei órát ezzel a dallal, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzlet

0: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
3: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteikben, vagy a szatmári.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

interjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.

0: vezetés közben, jó? Mert itt csúnya balesetek vannak, és nem szeretném, hogyha a rádió egy hallgatók megsérülnének. Józsi írta, hogy Vácnál a határban, a 2-es főúton 3 autó karambolozott a 38-as kilométernél. Gabó pedig a 21-es főúton látta Pászton, hogy lerobbant egy autó a 27-es kilométernél. Úgyhogy tessék rá vigyázni, főleg, hogy emiatt egy sávot nem használható.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, játszom a jó zenéket, és közben olvastam, a holnapi front nyugat felől érkezik, tehát a Tiszán túlon még lesz egy szép napos csütörtök. Mindenütt másút közepesen, illetve erősen felhős lesz az ég.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok.

0: ként elér, tudja a Rádió 1 szlogenjét. Esélyt kap, hogy elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től. Halló!
1: Szia, Beatrix vagyok.
0: Beatrix!
1: Nagyon szeretnék nyerni, és hozzátok olyan nehéz bekerülni, szerintem a pápát előbb lehet elérni, mint titeket.
0: Itt Atis pápa. Aki azt mondja, hogy még csak az első lettél.
1: Hogy legyek a tizedik? Olyan nehéz tényleg felhívni titeket.
0: Lehetsz tizedik, de akkor nagyon gyorsan kell most felhívni újra.
1: Jól van, oké.
0: De nagyon szurkolok neked, legyen meg az a kulcs, jó?
1: Oké, köszi.
0: Szóval tudod, mindent tudsz, tudod, hogy mi van a konténerben.
1: Azt is tudom.
0: Szeretnéd kinyitni?
1: Igen, nagyon szeretném.
0: Na, hát akkor nagyon ügyes legyél, jó?
1: Jól van, köszi a ti is, szép napot.
0: Veszem tovább a hívásokat, mindjárt visszatérek a tizedik telefonálóval.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: rádió egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
9: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
0: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autóvásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
10: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: magunkat? Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát akkor játszunk. A Rádió 1 konténer nyertese ugye az lehet, aki megszerzi a nyerő kulcsot hozzá a játékainkban. Hát kívánom a legjobbat annak, aki most érkezik, mert nyerhet akár egy autót, egy nyaralást, értékes szerszámgépcsomagot, és még mindig van meglepetés a Rádió 1 konténerben. Háló!
1: Szia!
0: Hello, mély hangú barátom, szia! Hát micsoda mély hangod van?
1: Hát, pedig amúgy nincsen.
0: Ütős volt a beköszönésed. Hogy szólíthatlak?
1: Én Dani vagyok, szia!
0: Autóval?
1: Igen, taxis vagyok.
0: El ne dobd a kormányt, mert hogy tizedik lettél! Majdnem mondtál egy csúnyát!
1: Majdnem, amúgy.
0: Mondd inkább, a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, igazi mai sláger megy.
2: Várjál már, úristen, csak a rendőr meglátott.
0: Mi történt a játékosaimmal? Valaki javítsa meg őket. Nem nyithatja ki a Rádió 1 konténert az, aki nem tudja a Rádió 1 szlogenjét. Nem baj, valaki örülni fog ennek a kulcsnak. Rádió 1, tessék!
3: Halló, Regi vagyok.
0: Te nem taxis vagy?
3: Nem.
0: Mivel foglalkozol?
3: Én most még otthon vagyok a gyerekekkel.
0: Aztán mi lesz?
3: Remélem, hogy lesz egy kis vállalkozásom, amivel most már ilyen gyerekcipőbe elindultam, és nagyon gondolkozom benne, hogy lehetne belőle nagyot készíteni.
0: Jaj, de jó, ez nagyon jól hangzik. A kis vállalkozásodban is, viszont mindig a Rádió 1-et kell hallgatnod, jó?
3: Ez biztos, hogy így lesz.
0: Legyen ez a deal, és mondd nekem a Rádió 1 szlogenjét, kérlek.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Tökéletesen tudtad, tiéd a nyeremény! Mert hogy előtted valaki rontotta a szlogent.
3: Komolyan?
0: A taxis. A taxis rontotta a szlogent.
3: Van egy kulcsom.
0: Meglátta egy rendőr. Azt mondta legalábbis. Úgyhogy tiéd a kulcs a Rádió 1 konténerhez.
3: Azt a mindenit, nagyon örülök.
0: A következő órában is játszunk itt a Rádió 1-en.

0: rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Sziasztok, Enike vagyok Egerből, és már van kulcsom a rádió egy konténer.

0: Ez a Rádió 1, és a vidám szerdai munkanap folytatódik. A következő zenei órát Camrad indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
1: És a finom görög ízekre?
0: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
1: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
2: Mi a panasza?
3: Doktor, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
2: Tetőszorongás, van gyógymód.
3: Orvosság?
2: Lejjer tetőcserép.
3: Cserép?
2: Betonból. Fagyálló, vízzáró. 50 év garancia házon, garázson. Aj, álmodni sem lehet jobbat.
3: Lejjer beton tetőcserép, mindenek felett.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Anya! Kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés. A külön matek szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
9: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forró drót 2311111. Halló!
1: Sziasztok, Eszter vagyok. Hallottam és hittalak.
0: Igen? Mit hallottál, Eszter?
1: Na, tehát hogy van nyelmi játék, nem tudom. És nem tudom, kifolytatok, hogy mondom, megpróbálom.
0: Aha, Rádió 1 szlogenjét tudod?
1: Rádió 1, csak a mai sláger megy.
0: Nem jól tudod.
1: Várjál, még egyszer fogalom.
0: Várok.
1: Itt van a Rádió 1, csak a mai sláger megy.
0: Nem megy ez? Nem szoktad hallgatni a Rádió 1-et?
1: Most kapcsoltam be,
0: hát ez az.
1: Mert keveszett vagyok itthon.
0: Vinnéd a Rádió 1 hallgatók elől a nyereményt, úgyhogy nem is tudod a szlogent?
1: Hát én nem tudom, várjál. Rádió 1, csak a mai sláger megy.
0: Nem okay. Vagy igazi Rádió 1 hallgató. Az lennél, akkor tudnád a szlogent.
1: Rádió 1, csak a mai sláger megy.
0: És ez így megy az idők végezetéig. Nem megy ez, sajnos, ebből nem lesz Rádió 1 konténer neked.
1: Miért nem?
0: Nem tudod a szlogent. Legegyszerűbb dolog lenne a világon. Meg is sértődött. Hölgyeim és uraim, csak az nyerhet a Rádió 1-től egy konténernyi reményt, aki pontosan tudja a Rádió 1 szlogenjét, aki mindig hallgat minket, és tudja egyébként, hogy mikor indul a játék. Eddig még nem indult, úgyhogy tessék fülelni.

0: out of my head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipapocs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: csak igazi mai sláger megy, és közöttük játék. Hát kérem szépen, drága Rádió 1-esek, a Rádió 1 konténerben autó, nyaralás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, van még benne meglepetés, és most szépen komótosan felvettem a telefonokat az előző zeneszámok alatt. Mindenkivel próbáltam picit beszélgetni, sokan elmondták, hogy nagyon szeretnék megnyerni a Rádió 1 konténert. Rengetegen voltak, akik mondták, hogy tavaly nem sikerült elérni, szóval nagy szó, hogy idén végre felvettem nekik is a telefont, és ezt abszolút így gondolom én is. 9 ember után viszont megígértem, hogy adásba kapcsolom a 10. telefonálót. Halló!
1: Szia, Tícsani vagyok, Kulcsért jelentkezem.
0: Szia! Mi a neved?
1: Zsani.
0: Honnan csörögtél be, Zsani?
1: Pomázról.
0: Pomázról jött a 10. telefonáló!
1: Úristen, komolyan!
0: Igen!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Azt a mindenit!
1: Jó, úristen! Köszönöm.
0: Az óramáz listája, aki most kapott egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, az a Zsani! És még mindig rengeteg esély van nyerni a következő órában is. Rádió 1 konténerjáték, az igazi mai sláger.

0: Én mondtam, hogy ez egy jó zene. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Györki Attila, a következő zenei óráért még én felelek. 5 órától aztán Rádió 1 Live Mix, 2 órás lesz ma is, Juhász Gergő mellé Antonio áll majd zenélni. Én pedig ilyen zenékkel készülök, mint a Bambalé, hamarosan indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonyaszirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1-en, 4 perccel 4 után közlekedési infók. Nagyon sok baleset történt Budapesten, nem győztem összeszedni őket a Viberekből, az SMS-ekből. Az Egér úton például, az autópálya felett, az egyes főút felé haladva írta Z. A Rákóczi úton is baleset volt az Infoparknál, és azok lassulhatnak mögötte, akik Pest felé haladnának, írta Su. És Újpesten volt még baleset a Nádor utcában, a Vécsei Károly utcai kereszteződésnél, küldten Norbi.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ez pedig egy olyan zene, amit most indítok, amit autós barátaim nagyon fognak szeretni.

igazi mai sláger vagy. Na most már mindenki arra kíváncsi, hogy ebben az órában ki a tizedik telefonáló. Kizenélgettem magam, egymás után vettem fel a telefonokat, 9 emberrel beszéltem, hát ők nem örültek, hogy lecsusszantak a rádió egy konténer kulcsáról, mert ő

0: rádió egy konténer. Na, rányomok az egyik vonalra, ki érkezik most? Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, mi a neved?
1: Melinda vagyok.
0: Melinda, honnan hívtál?
1: Debrecenből.
0: Debrecenből jön a tizedik telefonáló!
1: Úristen, már nagyon régóta próbálom.
0: Akkor toljad nekem a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nyertél egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Úristen, nagyon örülök.
0: Gratulálok.
1: Köszönöm.
0: El nem tudod képzelni, mekkora mázlista vagy.
1: Köszönöm szépen. Nagyon
0: látom
1: örülök.
0: A Vibereket, az SMS-eket. Volt, aki írta, itt van előttem Tamás, panaszkodik, hogy másfél hete ki se csöng neki a telefon.
1: Hát igen, tényleg nagyon nehéz, de nagyon örülök.
0: És senki ne adja fel, ezt üzenem a többieknek. Lesz még játék a mai nap folyamán több is Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
2: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
3: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ÍPEK-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
8: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
11: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik, gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési hírek. Tamás küldött egy infót Székesfehérvárról, a határban a 62-esen aszfaltoznak a 42-es kilométernél, és oda-vissza torlódnak az autók. Korábban szóltak, ugye, hogy Budapesten baleset volt a Rákóczi úton, de aki Pest felé megy az infoparktól, még mindig számítson lassulásra. Újpesten a Nádor utcában is volt egy baleset a Vécsei Károly utcai kereszteződésnél. Jó utat mindenkinek, kitartás, most már csak percek kérdése, és pontosan 5-től Live Mix, Juhász Gerivel és Antónióval.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben.

0: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
3: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/partnerünk oldalon.
4: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
9: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
12: Már csak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
13: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
12: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
13: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. CaféPerte.com.
14: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
15: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
16: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
17: Majd elmúlik.
18: Ezt mondtad múlt héten is.
17: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
18: És ha rosszabb lesz?
16: Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
19: a nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
20: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egy.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: pontosan délután 5 óra van, egészséget rontik.
1: És erre még rá is kellett üszenteni. Úgyhogy ez biztos
0: abban
1: így van.
0: A pillanatban, ahogy benyomtam a mikrofonokat. Hello mindenkinek, indul a Rádió egy Live Week Summer Edition. 2 órán át Antonio elemezjátszói mögött. Kezdjük is el.
1: Bele is.

0: ünnep év végén ez volt a Satisfy. Úristen, de jó.
1: Imádom, imádom. Már nem is tudom, pár héttel ezelőtt hoztam el a délután Live Mixben, és játszottam, akkor már Gergő felkapta rá a fejét. Szerintem Calvin Harris egy igazán-igazán zseniális producer.
0: Abszolút, egy közlekedés info. Baleset Budapesten történt a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé, és ez az egyetlen baleset, amiről eddig hírt kaptam. Reméljük, hogy így is marad. Jó utat! Hello Geri, hello Anti, ez egy üzenet, eddig zseni a mai mix, max hangerő megy nálam, szép napot mindenkinek, üdv Dávid. Dávid, 18 perce kezdtük még csak, úgyhogy van még hát a bő másfél óra, és ez is zseni lesz, megnyugtatok mindenkit.
1: Szokták mondani, hogy van még ott, ahonnan ez jött, igaz? Don't leave me, ez így is van, maradjatok velünk, hallgassatok minket, ez a Rádió 1,

0: mondtuk, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgattok, és neked is.
0: Adjatok neki! Ez Irvine írja a TikTokon. Adjatok neki! Három felkeltő jellel. Adunk, nem is dumálunk többet, menjünk tovább.
1: Hoztam nektek valamit a múltból, meg is halljátok mindjárt, figyelj csak!

0: valamiről.
1: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Hidratációs szünetet tartunk, iszunk egy csomó vizet Antónióval, ti is tegyétek ezt, mert gyakorlatilag nyári meleg van ma, aztán pedig jövünk vissza, és egy órán át itt vagyunk még veletek élőben.
0: Lecseréljük a hűtőfolyadékot, aztán megérkezünk újra az igazi mai slágerekkel.
1: Folytatjuk rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejtett?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
9: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
10: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
11: Kulcs, telefon, cipő, holap...
12: Áj!
11: Jó, most már jöhet a nap.
13: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
14: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
17: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
18: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
19: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre.
12: Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
19: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
20: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
21: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
20: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
22: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
23: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
1: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
24: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér? Pipa. Sportosság? Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalasz Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalaszdélpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
25: Premium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
26: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
27: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
28: Carglass javít, Carglass cserél.
29: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
30: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
31: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
32: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
15: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hallottok, sőt, ezt az előadást tudjátok nézni és a rádió egy TikTok csatornáján, valamint a YouTube-on. Mellette még mindig Antónia a lemezjátszói mögött. Továbbra is nyári időszámításban vagyunk. Hello, Anti, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, Rádió Egyesek, napsütéses délután, szia Geri. Én is útjára is engedtem. Már is Taylor Swift szól alattunk. Írjatok nekünk közlekedési infót, Geri, nagyon szeretné olvasni, hogy merre.

0: Köszi, Norbi.
1: Köszönjük.
0: És egy motoros balesetezett az M70-es autópályán, az M7-es felé a 15-ös kilométernél. Mind a két forgalmi sávot lezárták, csak a leállósávon lehet haladni. Az M7-es felé emiatt tehát nagy dugó van az M70-esen. Mindenkinek jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Rengeteg az üzenet. Sziasztok! Nagyon jó látni titeket. Nagyon jó, hogy ilyen pörgés van délután is, mint 9-től a World Is My Radio Show-ban. Sok ilyen műsor, még üdvözlettel, Roland.
1: Nagyon köszönjük, Roland. Mi pedig egy nagy ölelést küldünk nektek, vagyis hát ölejétek át magatokat. Érkezik Kamrád, itt a Rádió 1-en. Hallgassatok minket!
0: Kamrád, hug yourself! Ez itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: És egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék most nektek mondani. Direkt tartok egy kis szünetet, de tényleg figyeljetek, ha szeretnétek nyerni egy vadi új elektromos autót, akkor mindenképpen hallgassatok minket este 7 után is, hiszen egy vadi új Cupra Raval már biztosan van a Rádió 1 konténerben, amihez két kulcsot is kaphatok tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Sziasztok, ez egy üzenet, nagyon jó a műsor és istenék a zenék, én Tarpán hallgatlak titeket, számomra itthon egyértelműen Antonio a number one. Üdvözlöm,
1: szépen köszönöm. Geri.

0: 7 és 8 között két játék is lesz a Rádió egy kívánság műsorban. Elmegyünk inni megint egy csomó szűrt vizet, hidratáljatok ti is, aztán pedig jövünk vissza.
1: Hozok nektek Hypatont, itt leszünk veletek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval.

0: Védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event.

0: kettős világból egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
3: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
8: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van. Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
7: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
8: Pontosan. Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. CaféPerte.com.
6: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: sétát adni, jó?
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, Andi, van még jó 10 percünk, menjünk tovább.
2: Figyeljétek a kezemet, abrakadabra csalók, érkezik Lady Gaga itt a Rádió 1-en.

0: Tunk vadonatúj dala a Fire, Antonio ezzel zárt ma a Rádió 1-en, ennyi volt mára a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Nagyon szuper a műsor, a World is My Radio Show DJ nagyon sokat segítettek nekem a műsorokban az elmúlt 3 évben, írja nekünk valaki név nélkül SMS-ben, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük, és itt vagy, és hallgatsz minket.
0: Így van, nem is gondolnátok, hogy milyen jól esik, itt vagyunk, fogjuk a kezet továbbra is. Fiúk, ezért a mai mixért megérdemeltek egy kis kaját, most lett kész nálunk a vacsi, rakott kell.
1: Jaj, te jó,
0: vigyek egy kicsit, kérdezi Anita. Anita, ne egy kicsit, hanem sokat. Én is nagyon-nagyon szeretem. Úristen! Antikám, nagy pacsi, Zseni volt.
1: Köszönöm. Szombaton találkozunk újra itt a World is My Radio Show-ban.
0: Így van, Antonio 11-től szombaton a lemezjátszók mögött a World is My Radio Show-ban is. Kamrád, Be Mine, hamarosan ezt szólnálunk. És jönnek a játékok, a beígért játékok kulcsokért a Rádió 1 konténerhez. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. A műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalvány.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, úgyis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd Narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Telefon.
7: Kávé.
6: Reggeli.
7: Kávé.
6: Munka.
7: Kávé.
6: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj. Bravosz. Az első a kávé.
7: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
8: Polc? Ez itt az üvegben.
7: És finom? Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
4: Van. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
15: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, fordulj jó hozzánk bizalommal a Bávárd galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
16: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
17: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodom Green lakóparkban, és használ ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
18: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
4: Rádió
19: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: nektek csomó ajándékkal, és egy valaki fog mindent megnyerni. Halló, halló!
1: Szia, Viki vagyok, Egerből telefonálok, és játszani szeretnék.
0: Hello, Viki! Milyen estét van Egerben? Mit csinálsz pontosan?
1: Hát, nagyon jó, mert veled beszélek, úgyhogy feldobtad az estémet.
0: Hát, és még nem is mondtam el a lényeget.
1: Hát, nagyon várom azt a lényeget.
0: Én pedig a szlogent várom előbb.
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy!
0: Tökéletes, Viki, te vagy a
1: Nagyon köszönöm, szuper, nagyon örülök.
0: Úgyhogy Egerbe küldjük a következő kulcsot a rádió egy konténerhez. Remélem tisztában vagy vele, hogy ha október 9-én a nagy konténernyitó partin a te kulcsod nyitja ki a rádió egy konténert, akkor mindent viszel, ami csak benne van.
1: Ó, nagyon bízok benne, nagyon jó lenne.
0: Minek örülnél a legjobban az eddigi ajándékok közül?
1: Hát, amúgy a kocsinak, de amúgy mindennek tényleg, mert szuper ajándékok vannak benne.
0: A kocsi ugye egy elektromos, vadi új Cupra Raval.
1: Nagyon jó hangzik.
0: És van még ugye a konténerünkben utazás, valamint elektromos szerszámgép csomag. Néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék. Most pedig Martin Garrix és Ed Sheeran érkezik. Ez a Repeat It, csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, közlekedési információk jönnek röviden. Baleset történt Budapesten a Döbrentei téren a Hegyalja út felé, és erős az esti forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél különösen lelassul a haladás. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szia, Barbie!
2: Szia! A sugárzetit szeretném kérni. A

0: azaz mindent elvihet, ami csak a konténerben van. A számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
9: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
8: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
9: Jobb, ha felkészül.
10: Nagyon féltelek.
9: Ne lassíts!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
9: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
8: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
11: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Smegday burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közben, vagy éppen az edzőteremből. Halló, halló!
1: Halló, szia Geri! Egy pillanat. Most megálltam. Bocsánat.
0: Hello!
1: Most megálltam.
0: Útközben jelentkeztél a játékra, és gyorsan félreálltál?
1: Igen, igen. Bekapcsoltam a elakadási jelzőt, és akkor...
0: És most már tudunk játszani. Kresszből csillagos most... ötös, egyelőre nagyon jó vagy.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Hogy hívnak?
1: Lacinak hívnak.
0: Laci, honnan mész hová?
1: Debrecenből megyek, Oszlára.
0: Tudod a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.
0: Laci, óriási hírem van, megérte félreállni, te vagy a tizedik!
1: Ne csinálj, tényleg?
0: Bizony!
1: Azta, ez nagyon durva.
0: Laci, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez. Lehet, hogy te fogod elvinni az elektromos autót, a családi utazást, valamint az elektromos szerszámgép csomagot, meg még egy csomó mindent, ami a következő hetekben kerül a konténerbe.
1: Aztán, ez nagyon durva. Tavaly is szerettem volna részt venni játékba, csak nem is került kulcsot nyernem.
0: Nagyon örülök, hogy most végre sikerült. Konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én.
1: Mindenképpen ott leszek.
0: A játékot természetesen már holnap reggel folytatjuk, most pedig jön Európa jelenlegi negyedik legjátszottabb rádiós sláger. Itt a Rádió 1-en Alex Warren és a film.

0: Igazi mai sláger megy, holnap is marad az indián nyár, délután meg lesz a plusz 30 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
2: Igen, tessék.
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től, a Rádió 1 kívánság műsorból. Lilit keresném egy nagyon fontos ügyben.
2: Szia, én vagyok.
0: Hello, Lili! Van itt neked egy üzenet, engem kértek meg, hogy legyek a postás.
2: Jó, igen.
0: Olvasom, figyelj! Szia, Geri, kérlek szépen hívd fel Lilit, a feleségemet, akivel éppen egy házassági válság kellős közepén vagyunk. A hibás én vagyok, de talán van még esély, hogy ezt helyrehozzam. Szeretnék tőle bocsánatot kérni, és megígérni, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy újra boldogok tudjunk lenni. Ő életem szerelme és két csodálatos gyermekem anyja. Nem tudok nélküle élni. Lili a nagybetűs igazi feleség, aki minden hibámmal együtt szeret. Remélem segítesz, Geri. Köszönöm szépen, Zoli.
2: Igen.
0: Jaj, Lili, mekkora most ez a házassági válság?
2: Hát elég nagy.
0: Szóha. Zoli nyilván szeretné helyrehozni a dolgokat, de?
2: Hát volt neki esélye, nem is kevés, de akkor nem élt vele, úgyhogy nem tudom, egyelőre teperjen nagyon.
0: Oké, én itt ki is szállok, egyetlen dolgom van még, küldöm neked az új blondis dalt, Zoli megírta, hogy ez most a nagy kedvenced, jön a Lovers on the Dance Floor itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, és a legjobbakat kívánom neked, meg mind a kettőtöknek.
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
3: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio.

0: 1-et halljátok, ez volt Selena Gomez és a single Soon. Viszont ma este 9-től senki nem lesz szingli, senki nem lesz egyedül. Itt leszünk veletek élőben a World Is Mine Radio Show-ban. Fogjuk a kezeteket, és bemutatunk egy csomó vadiúj zenét Jaminával, és Pure Beat-tel Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk élőben a diszkósít után. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport, minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolatókamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyautó,

0: és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event, The Cream, szeptember 26, MVM Dome.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indulunk.
1: Disco! Disco shit. Disco shit. DJ Juniorral egy konvoi PG-vel és Bárány Attilával. Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igaziban egy sláger, megy indul a diszkosi trédióshoz, szerda este van a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PJ és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, my dame and herman, admeső, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy időm, publikum, jó magam, Hanvai PJ, és itt leszek egészen este 9-ig.

Az elmúlt 21 esztendőben a diszkosi történetében nagyon sok Alex Kendrit játszottunk, azok azért húzos, pattogos, jó kis hauszenék voltak. Ez egy igazi mai sláger, ezzel indulunk, jön a Bambolé, DJ Junior Remixbe, ezzel kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádió.

0: Istenét és az ünnepelteket.
1: A House zene történetének egyik legjobb darabja ez, én legalábbis nagyon szeretem, ez a Good Life, ezzel megyünk tovább. Kevin Sanderson és Paris Gray, hogy zenei hír is tegyen, ez az Inner City az Egyesült Államokból, és újra dolgozta a Last Boy Jay ezt a bizonyos dalt, jó kis House korong született belőle, én meg a Beatportról szedtem le, úgyhogy most

0: összesen hármat konferált. Az elején egyet, a közepén egyet, majd elbúcsúzott. És egyáltalán nem beszélt, várjál, és azt mondják egyébként Olaszországban, hogy a legpopulárisabb elektronikus zenei műfaj fölött már nem konferálnak a DJ-k, tehát hogy ott nem menő.
1: Én annyit tudok erről az egészről mondani, hogy amikor a zene beszél, és önmagáért beszél, szerintem ez az lehetett, hiszen azért, azt nem felejtsük, hogy a Swedish House Mafia dalt, ha meghalasz egyből, tudod, hogy Swedish House Mafia, Steve Angelo-nál is azért sok jó régi dal van, amit ismersz, tudod, hogy ő csinálta, úgyhogy szerintem neki nem nagyon kell konferálgatnia, meg hát behirdették a nevét, elmentek a nevére, biztos nem csak ő volt egyedül ezen a festival.

0: meg egyébként szinte csak is kizárólag Magyarországon. Tehát ez annyira telibe találta a magyar közönséget, nagyon, hogy ez valami eszméletlen.
1: Nagyon, én a privát oldalon majdnem 700 lájkot kaptam, meg vagy 80-90 komment, mindenki írogat hülyeséget.
2: Csak a hülyeséget.
1: Ja, igen, most viszont komolyra veszük a kérdést, jön a Remix Pack szombaton, 18 darab DJ Junior eredeti valódival, ez is benne lesz, és ez nem tudom, hogy 80-as évek vagy nem, de ez az A-E-I-O-U, ez a 80-as évek, Oliver Heldens, Kreider és The Young Punks, DJ Junior-ba, a diszkos.

0: nagyon.
1: Én nem tudom, de már vagy 20 év hallgatom ezt a 80-as éveket, és nekem már akkor is elején is a könyököm jött ki, meg most így.
0: Most a Juniori. Én Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam, holnap jövök, diszkózok nektek itt, aztán vasárnap és szombaton pedig ugyebár Balatonfűzfön találkozhatunk. Szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órával, legközelebb szombaton jövök majd. Amit akartam még mondani, DJ Junior Remix Pack elérhető szombattól a Facebook csatornámon, illetve az Instagramomon keresztül. Aki szeretné a nyári remixeimet letölteni, hallgatni, játszani, azt megteheti majd. És búcsúzom egy olyan, ami szintén benne lesz a Remix Pack-ban, Julien Jebel és az Air Conditioner DJ Junior Remixen. Ez nem 80-as évek, viszont levert a víz, a bár egy hülyesége miatt, úgyhogy búcsúzom mindenkit, ezt szavaztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
5: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
4: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
5: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. caféperte.com.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. Ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig az gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Mondom, az ilyen is, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák, meg van. 60-as bicepsben.
7: Csíkos szatyorban.
6: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
8: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
6: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy nem, hogy... Ha maradékot viszik el nekem, azzal nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
8: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
6: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát
8: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
6: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
8: Hát ez egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kellett már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert az mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
6: Igen, mondjuk a 6 kg sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszámolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
7: És vajon volt álcázás az elején?
6: Ült egy lesötétített dáciában.
7: Igen.
8: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
6: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Nem magadsz, polgár. Nem én vagyok, takarodjam.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Egy zseniális norvég trió, a Bausa és a Magnetic a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Élőadást hallottok, sőt ezt az élőadást lehet nézni is a YouTube-on, vagy például a TikTokon, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, hát az első üzenetek nagyjából ugyanarról szólnak. Holnapi vezércikk, Jamina élőadásban borította fel a műsorvezetőt, írja Taylor. Geri, mi van? Esünk, kellünk játékot játszotok, Mark? Geri, a 13. kerületi sürgősségről nézünk, ha nagyon megütötted magad, várunk, Timi.
1: Igen, szóval ebből lassan hagyomány lesz, hogy mindig egy olyan bejelentő videót csinálunk, ahova Geri tulajdonképpen betrollkodik hát a hátam mögé a videóba, elkezd kicsit táncolni, nekem ez nem tetszik, és egy kicsit meglököm, viszont ő esik akkor, mintha konkrétan a 8. emeletről lökném szegényt le, és az előbb annyira

0: egyes karrierem.
1: Te ilyen eső ember vagy, tudod, ilyen hívhatnak ilyen kaszkadőr szerepbe innentől.
0: Ez a mostani videó, ez különlegesen jól sikerült szerintem.
1: Tényleg, ahogy fennmarad a lábad a végén az égben.
0: Ja, és mindent ezért a műsorért. Úristen, de vártam már, hogy végre kezdjetek. Jaminától szeretném megkérdezni, a lezúzott felnis történetnek végül happy end lett a vége, Tamás?
1: Igen, köszi, hogy emlékeztettek megint rá. De hogy természetesen igen, ugye Petinek elmondtam végül, tehát ilyet nem szabad eltitkolni, meg kitalálni valami olyat, ami nem is igaz. Úgyhogy elmondtam neki, hogy figyelj, ez van, mondta, hogy semmi baj, ez csak egy felni életem, megoldjuk. És volt egy nagyon kedves felajánlás egy cégtől, akik egyébként felajánlották, hogy megcsinálják nekem a felnit. Úgyhogy gondolkodtam, hogy lehet, el se kellett volna mondani ugye Petinek, mert ők megcsinálták volna, hazamegyek, és mint ami se történt volna, de hát nyilván nem. Úgyhogy köszönöm szépen, happy end lett a vége.
0: Hál' Istennek, 0-23-111-111, ez az

0: napja, amin a mellettem a lemezjátszóknál élőben, még mindig ilyenkor szerdánként 9-től egészen 11-ig. Hello, Jami, még egyszer.
1: Hello, Geri, sziasztok.
0: Pure Beat is jön még, szintén élőben 11 és éjfél között. Bob Sinclair adott egy új kabátot az Ace of Base szenzációs slágerére. 1998-as a

0: és szerencsés lapjárást kívánok.
1: De szép mondat volt ez. Így van, érezzétek jól magatokat. Nagy nap a mai, szeptember 13-a, ma éjjel ér véget az idei DJ Mag Top 100-as szavazás. És hamarosan jön az új 100-as lista a világvezető DJ-vel jelenleg.

0: pedig nem bírnád ki. Meddig olvasnád el? Üdv, Norbi a kérdező srác.
1: Igen, ezen amúgy, és pont a napokban gondolkodtam ilyenen, hogy ha én nekem lenne tényleg egy jós, aki meg tudja mondani, hogy én meddig

0: elolvasnám azt a könyvet addig a jelenig, ami ahol most is tartok. Nem szeretném tudni a jövő heti Yamina Next döntősét sem. Tehát olyannyira szeretem ezeket a meglepetéseket, és annyira szeretek tényleg élni, hogy nem akarnék olyan unalmas életet, hogy mindent tudok előre.
1: A következő kérdés csak beellengetem, és majd a következő megszólalásban visszatérünk rá. Yami, mennyire

0: remixében. Én még mindig nagyon szeretem ezt a dalt, nagyon jó emlékeim fűznek hozzá. Remélem titeket is egy kicsit a nyarat idézzük még továbbra is, így szeptemberben. Tehát jön ez most a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió Egyen.
1: World is Mine Radio Show.
2: Frequencies, and you're listening to The World is Mine, a radio show on Radio 1.

0: Radio.
1: Így van.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: 22:02-kor micsoda gyönyörű egybeesés. Hello mindenkinek, hello neked is, Jami, még egyszer.
1: Hello, szevasztok.
0: Jaminának mindig vannak fantasztikus ötletei. Az előbbi 2 perccel ezelőtt vetette fel nekem, hogy együnk már valami csokit. Úgyhogy most én itt hagylak körülbelül 3-4 percre, és megleplek. Jó, lemegyek hát a harmadikra, aztán rohanok vissza.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm. Itt is hagyhatsz egyébként, hajrá, hogyha több mindent szeretnél még beszerezni, akkor ráérsz.
0: Menjünk tovább.
1: Igen, kezdjük.

0: mocsok kis bácsi, kérdezi Albert. Kérdezi Albert.
1: Abszolút. Abszolút. Tehát beszéltük Gerivel, hogy szeretnénk enni valami édességet, és mondta, hogy oké, ő majd elszalad, és bízzam rá, hogy mit fog hozni. Ugye van egy automata, nem titok, a harmadikon, igen, a másik rádiónál, és onnan szoktunk így egy kicsit lopkodni. Hát lopkodni nyilván ki lehet fizetni.
0: Persze.
1: És Geri azt mondta, meglep. Hát mondom, jó, tudni fogja, hogy is talán miket szeretek. Visszajött 4-5 darabban, tehát így nem olyan nehéz mellé lőni, de tudom, nem egyet hozom, hozok neki 5-öt, majd úgyis eltalálom. De egyébként igen, az abszolút kedvencem az benne volt.
0: Hála jó ének. Hát kicsit korábban jött nálunk ma a Mikulás. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább?
1: Igen, újdonsággal megyünk tovább, méghozzá Bibi Rex és David Getta közös, ez a Sad Girls. Kíváncsi vagyok egyébként,

0: tetszik nagyon. Én nagyon szeretem, tényleg.
1: Ne haragudj, Geri.
0: Imádnak. Sziasztok, szeretném megkérdezni Jaminától, milyen zenéket hallgat otthon. Puszi Zsuzsa az 52 éves World is My Radio sorra.
1: Nem fogjátok elhinni, de ezt tényleg soha nem találnád még itt, te se, Geri, szerintem.
0: Jamina milyen zenéket hallgat? Hip-hop vagy retro?
1: Nem.
0: Techno?
1: Nem. Otthon én technót.
0: Nem tudom.
1: De most nem hülyéskedj, hát most szerinted.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan zenét hallgatsz, amit játszol, tehát nagyon sok időt töltesz zenekereséssel, de hogyha valami nagyon másra kell gondolni...
1: Mondjuk, szerinted, ha felkelek, elkezdem a napot, mit szoktam szerinted?
0: Meditáció zenéket.
1: Majdnem. Jazz. Nagyon
0: nem
1: sok
0: mondod komolyan.

0: akarod még csokit kérdezni, Márk?
1: Hát azt majd a gerítőmnyel megkérdezem, de félre rakod nekem egyet. Úgyhogy köszönöm, igen.
0: 0-23-111-111 az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.

0: művész hatalmas élmény. Üdvözleten, László!
1: Igen, most mondanám, hogy nem mondott újat, mert ismerem. És Pure Beat Laci is jól kiröhögött. Ez tényleg így van, hogy jazz hallgatok otthon, képzeljétek.
0: Nagyon komoly.
1: Úgyhogy én nagyon, tényleg

0: meditációhoz, én nem ezeket kapcsolom be, hanem nyilván egy teljesen mást.
1: Gondoljatok bele, hogyha valaki egy gyrosz büfében dolgozik hétfőtől szombatig, reggeltől estig, nem gondolom, hogy gyroszt vacsorázik otthon.
0: És ez
1: miután
0: teljesen
1: 33 gyroszt elkészít két óra alatt.
0: És ez pont igaz ránk is szerintem a DJ-re.
1: Jami, mennyire vált be az új pult a stúdióban? Jobb vagy rosszabb az előzőhöz ki?

0: kettőrünk találkozunk. Ez ugye a legmodernebb és legújabb verziója most a pályanyíreknek, úgyhogy nagyon köszönjük a Rádió 1-nek, mi nagyon boldogok vagyunk, mondhatom mindenki nevében.
1: Jamina pedig lassan kezdi a fináléjét, jön az utolsó jó erős 10 perc.
0: Igen, és annyira szeretem Cookie-nak a legújabb megjelenését, ez pedig ugye a Fire, én előszeretettel játszom a délutáni sávban is, és itt este is, úgyhogy menjünk ezzel tovább, jön tehát Cookie és a Fire a Verőzmány Radio Show-ban, itt a Rádió.

0: minket továbbra is.
1: Sziasztok, képzeljétek el, most született meg egy barátunk kislánya, és úgy hívják, hogy Jamina.
0: Nem
1: azt mondja,
0: már.
1: Nem miattad, de szerintem kamuzik. Üdv, Tomi.
0: Igen, ugye azért beszéltünk erről a múltkor, hogy nagyon sok Jamina született az elmúlt években. Valakivel volt szerencsém személyesen is találni.

0: de ugye fontos évvel ez anyakönyvesztethető már, úgyhogy ez tényleg köszönöm szépen.
1: Ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy dolog. Fellépések még nálad a héten?

0: még olyan vénasszonyokra szerintem azért a nyár. Nyárban még benne vagyunk
1: bőven. Bizonyán. Mi pedig húgogunk holnap délután a Rádió 1 Live Mix-ben délután.
0: Tényleg, jövök majd. Jó bulit nektek a Rádió 1-en, jön Pure Beat, szevasztok.
1: Maradjatok, nincs reklám, nincs megállás. Így van, a lemezjátszók már innentől Pure Beat.
2: Hallod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: szerintem Pure Beat a lemezjátszóknál, innentől szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem, ez egy gyors váltás volt, azt kell, hogy mondjam.
0: Bizony, tényleg nem kész Csokit?
1: Nem, köszönöm, szépen, kocsival vagyok.
0: Nincs benne pia.
1: Tudom, hogy ezzel szoktam mentegetni.
0: Jó, ismersz.

0: titeket, mert olyan jó a zene, hogy nem tudok elaludni, írja Jucus.
1: Hát nem akarlak megijeszteni, de ez még csak a bemelegítés.
0: Jucus, nagyon fáradt leszel holnap, ne haragudj. Köszönjük a fényképet, pénteken Esztergomban, a buliban a lányom odáig volt, írja TikTokon Timi.
1: Köszönöm szépen, hogy ott fotatok, igen, Esztergomban nagyon nagy buli volt, és én köszönöm szépen a közös fotót.
0: Volt-e már olyan, hogy valaki megvárt a rádió előtt, és kért egy fotót, ezt Roli kérdezi.
1: Hát az nem mindennapos, de egyébként volt rá precedens, hogy volt itt, aki pont hallotta, hogy itt vagyok élőben, és akkor mondta, hogy pont itt fogunk elmenni, ott van, megállhatunk, kizé egy fotóra. Ezért mondta, persze, természetesen, tehát nyilván azért sor nem áll, de volt rá precedens.
0: De jó, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, ti is nyugodtan kérdezzetek Pjurbitől, megyünk tovább.
1: Egy igazi 90-es évekbeli klasszikus következik, a Fugees csapata, méghozzá ez a dal, ami 1995 végén jelent meg, majd a 96-os The Score album egyik meghatározott dala lett, ugye ez az Ooh La La La című track, és hát ugye tudjuk, hogy a Fugees csapat a hip-hopot, a reggae-t, a soul-t és az R&B hatásokat keverte össze, és egy nagyon egyedi stílust hoztak akkoriban, és hát ez a dal azóta egy nagyon időtálló lett, hiszen ez a vokál rengeteg DJ-t inspirál, hogy remixeket készítenek. Ezúttal Rizka Red remixében hoztam, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Where Is My Radio Show-ban. At the turntables now, Pure Beat.

0: most érkezőknek, szevasz Pürbét neked is még egyszer.
1: Oké, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Q-ből pedig holnap után pénteken csinál egy nappali daytime bulit gyönyörű fővárosunkban, Budapesten. Sziasztok, Gyurvit! Akkor a menetelés volt a színen a Rádió 1 arénában, hogy szavakat nem találok rá. Imádtam az újdonságokat, amiket játszottál. Üdvözlet, Norbi a kérdező srác.
1: Köszönöm szépen, sajnos ugye, hogy csak egy napot tudtam lenni, jól emlékszem, hogy csütörtökön voltam, de és ugye záró akkordban voltam hajnanétől, de azt kell mondjam, hogy nagyon erős volt a csapat, szoktam mondani, hogy csak a vál.
0: Csak a vál. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sok helyszínen fesztiváloztatok együtt a Rádió 1-el. Lendülünk is közben tovább.
1: Most pedig egy különlegesség érkezik, méghozzá a Major Lazer csapattól a Get Free című track, ugye, amiben Amber Kaufman hozza a fantasztikus vokált, és hát a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, amit 2008-ban Diplo és Switch alapított, és hát nagyon sok stílusban mozognak az elektronikus zenei vonalon belül, és hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, és hát annak a dalnak a vokája tényleg rengeteg DJ-t inspirált arra, hogy csináljon belőle átiratokat, és ezúttal pedig Confuse verziójában hoztam nektek, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Burizmán Radio Show-ban, a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Christopher remixében. Igen, a mi Christopher kollégán készítette ezt az átiratot. Amit képzeljétek el, David Guetta is rendszeresen pörgetett Ibizán. Az elmúlt hetekben a World is Mine Radio Show-t halljátok élőben a Rádió Egyen mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Egy nagyon jó kérdés a TikTokról. Nehéz DJ-ként Magyarországon befutni?
1: Ezt a TikTokon ugye már egy pár mondattal ezelőtt kifejtettem. Én azt érzem, hogy most már azért nehéz. Korábban szerintem egy picit könnyebb volt, mikor, hogy is mondjam, tehát most már a TikToknak köszönhetően szerintem annyira ömlesztve jönnek a DJ jelöltek, hogy most már nehéz valami olyat alkotni, amivel úgymond kitűnsz a tömegből, de amit én hiányolok, és amit elmondtam itt a live-ban is, az, hogy az új generációs DJ-knél én azt hiányom a legjobban, hogy az egyediséget, hogy valakire hasonlítani akar, nagyon ugyanazt a vonalat akarja képviselni, mint aki már egyébként benne van a szakmában, és kevés az önálló ötlet, mint például az originál dalok, nagyon sok az átdolgozás, vagy akár egy videóklip, vagy bármi olyan dolog, ami mindenképpen a DJ-t kiemelni az átlag közül. Én ezeket hiányolom, és ezért szerintem most nehéz bekerülni a szakmába.

0: Aba.
1: Nagyon jó kérdés volt, és nagyon jó volt a válasz. 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk, és jól lassan a mai finálé 15 percünk van még ma.
2: Így van, jön egy igazi klubklasszikus, amire én egyébként még a fiatal koromban nagyon sokat buliztam, imádtam ezt a vokált a 2000-es évek végén. Javi Mula, a spanyol DJ, és a Come On című track. Hát ez egy nagyon meghatározó dal volt 2009-ben, és hát rengeteg sikert is elért a dal, és hát ebben a trackben még mindig ott van az energia, főleg a vokálban, és ezúttal egy fiatal felterekvő DJ verziójában hoztam, méghozzá Chris Butcher remixében hoztam nektek, aki egy igazán pattogos groove-ot írt a dal köré. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Boris Már Radio Show-ban a Rádió Egyen. At the turntables now. Pure beat. Get the fuck, shut the fuck.

0: kérdések nálad még a héten?
1: Mert magamhoz képest egy kicsit óvatos a hét, de nem baj. Pénteken Budapesten találkozunk, szombaton pedig Lepsényben.
0: Jó bulikat kívánok neked, és jó közönséget. Folytatás egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem, mindenkinek további szép estét, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most,
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szigala például a brit DJ producer, akinek a bolgári neve Bruce Fielder, de a Szigala név a felmenői között volt. Az ők nagyapját hívták így, én a Szigala, és az anyukája nagyon sokat mesélt róla gyerekkorában, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ez lesz majd a művész neve. Dalszerzéskor organikus hangszereket is használ, például gitárt és főleg zongorát. Ezt a dalt a West

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Lost Frequencies például. Tényleg emlékszünk még, hogy miért ezt a nevet választotta annó a belga DJ producer? Hát azért, mert a karrieri elején régi elfeledett vagy elveszett dalokat, klasszikusokat, dalamokat használt fel, Lost Frequencies, például Bob Marley dalokat, különösen az induláskor nem saját szerzeményeket írt, hanem mások ismeretlen vagy klasszikus felvételéből készített, nem hivatalos remixeket, bootlegeket, de most itt vannak a saját dalok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Taylor Swift, aki sehonnan nem hiányozhat, teljesen váratlanul felbukkant az Emmy díjátadón. Ugye szeptember 14-én Los Angelesben volt a gála, de úgy, hogy igazából nem volt ott. Szóval ott is volt, meg nem is. Váratlanul feltűnt a 78. Emmy díjátadó ceremónián egy előre felvett jelenet formájában, amelyet a műsorvezetővel, az egyébként magyar származású hollywoodi sztárral, Mariska Hargitaival és a többi szereplővel az Eskütelesség című filmből vettek fel, és hát itt egy ilyen vicces jelenete volt Taylor Swiftnek, aki mindeközben a párját nézte valós időben, Tom Cruise mellett ücsörögve, mert hogy a férje ugye a Kansas City Chiefs sztárja, és most volt a szezonnyitó mérkőzése Travis Kelce-nek. Elfoglalt a nő, csak ezt akartam ezzel sugallni, és őt hozom most a folytatásban.

egy csak igazi mai sláger megy. Lói például az E-generációs német énekesnő, aki jelenleg stúdiózik, ráadásul annyit elárult, hogy komfortzónán kívül lépett, és valami olyat készít, amit eddig nem. Hát gondolom nem hörgős metál, vagy valami ilyesmi, de amit idén kaptunk tőle, ez egy igazi nagybetűs nyári dal.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy, és egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését. Ez az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.